Yeah.

0: Je ne rêve pas.
1: Femme X.
2: Ja vagy a nap. A nap nem mozog. Csak így csinál. Te vagy a föld. A föld először ide áll, és aztán forogni kezd a nap. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságról. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol

üresség az Úr. És képzeljék csak el, hogy itt, ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van.

Yo, Regel, Skivanok, Azit Volt, Fab Mix, Stilosh Radio Band, Kellen Sven, Pontra, Alom FM, Következő Műsor, Cell, Action, Les, It's Pitchish, Laszlo, Krasno, Harkai, Audio, Könyv, és ez lesz a harmadik rész. Találkozunk jövő héten. Ciao, ciao!

Képzelj el valami ilyesmit. Képzelj el valami ilyesmit.

Képzeld el, hogy a 157. utcában megy egy Lincoln Continental, egy kék színű Lincoln Continental. A vezetőülés mellett a tolmács ül, és hátul meg két férfi. A tolmács beszél, a két férfi csak akkor szól, amikor rászólnak, hogy ne forduljon hátra, ne nézze hátra, csak mindig előre nézze. A tolmács pedig beszél, folytatja, és mondja, hogy az ő részéről abszolút rendben van a dolog, őt illeti, a felől legyenek teljesen nyugodtak. Itt él a 157. utcában, 547. 6. emelet. Van egy szeretője, másfél éve egy puertorikói mocsárból maga húzta ki, de ő egyáltalán nem jelent semmi gondot. Abszolút tiszta, teljesen tőle függ, ha értik, mire gondol. És ezen kívül gyakorlatilag csak egy őrült magyar van, de ő csak pár hétig, akit magukhoz vettek. Ez az egész munkája nincs, régen az Immigration Office-nak volt külsőse. Ma már egyáltalán nincs állásban, nem tagja semmilyen politikai szervezetnek, nem tagja pártnak. Videó művészettel foglalkozik majd, ha eljön az ideje. És a Lincoln Continental jár körbe háztömb körül. Hát egyszer csak kiteszik. A tolmács fölmegy a lépcsőkön. Összetalálkozik Corinne-mal, a képen jön le. És látod, hogy nagyon megörül neki, de nagyon tart is tőle. És elmondja, hogy ő egyáltalán nem tudja, mi történt, és nem is érti. De nagyon megijedt, mert meglátta a tolmács úr kedvesét, és hát szeretnék kérdezni, hogy mi történt, ki bántotta. Hát ez borzalmas, mondja neki. A tolmács az lesöpri magáról Corinne-ot, és már indulna föl, de annyira elönti a düh, hogy visszafordul, és megfenyegeti, hogy amennyien még egyszer ilyen kérdést fölmer neki tenni, még abban az órában szedheti a sátorfáját, mert semmi köze ahhoz, hogy nálunk mi történik, vagy mi nem. Úgyhogy, és egész közel a Corinne-hoz, és azt mondja neki, úgyhogy kus legyen. Majd fölmegy a lépcsőn Corinne meg, teljesen megrettenve kiszkol az utcára, mert egyébként mindig ezt teszi. 5 óra előtt, amikor át kell adja a vonalat, akkor aznapra befejezetnek tekinti a munkát, és akkor elindul a városba. Mert ha nyomára akar jutni egy rejtés ténynek, mert meg akar fejteni egy rejtét, amely rögtön megérkezésekor föltűnt neki, mert a munkáján és a céljain kívül voltak épp New Yorkot, mint egy utazó, egyáltalán nem is látja. Viszont látott valamit, még akkor, amikor megérkezett, és jött be a taxival. Félve, félelemmel eltelve, de megpillantott egy képet Manhattanről. A híres, mindenki által ismert képet. És valami egészen különös érzés fogta el. Amit először úgy fogalmazott meg magának, hogy bármi hihetetlen és különösen hangzik, de ő mintha ezt a képet már látta.

0: visszaadja a telefonvonalat a tornácséknak, akkor összekapja magát, mint hogy most is ez történt, hogy összekapja magát, és neki indul a városnak. De kizárólag abból a célból, hogy megfejtse, hogy mi is az, amire őt menhettenek ez a világhírű panorámája, toronyházakkal, a felhőkarcolókkal olyan erősen emlékeztet.
1: Most is ezt teszi, nekiindul, bár kell hozzá, hogy egy fél óra, hogy elfelejtse a tornács durva kirohanását és fenyegetését, amit persze egyáltalán nem ért. De aztán valahogy túlteszi magát rajta, és megy először metróval a Columbus Circle-ig, onnan pedig szinte mindig gyalog végig a Broadway-n, és nézi a felhőkarcolókat. Bekanyarodik balra, bekanyarodik jobbra, aztán visszajön a Broadway-ra, nézi, de mindannyiszor ugyanazzal az eredménnyel zárul. Egy-egy ilyen kirándulás, mint hogy most is ezzel zárul, hogy nem jön rá, mire is emlékeztet őt annyira, mire is emlékeztet őt, hogy nagyon Manhattan, a manhattani felhőkarcolók világa. Úgyhogy most is úgy tér vissza, mint az első napon, tanácstalanul, de továbbra is érezvén ezt a nyugtalanságot. Visszatér, és visszatér ezzel tulajdonképpen egy rendbe, mert ekkor már valahogy kialakul az életének egy szabályos ritmusa, hogy minden nap ugyanúgy, minden nap ugyanakkor. Körülbelül 5:30 körül kell, ébred magától. Rövid mosdás, majd kivegy nagyon halka a konyhába, hogy nagy felzavarja a háziakat, föltesz vizet a Nescafénak, majd kivegy a lakásból a folyosóra, a vécére. Onnan vissza, addig a víz fölfor, berönti a kávét, megcsinálja, bemegy a szobájába, megissza, leveszi a radiátorra a zoknit, a fehér neműt, fölöltözik, eligazítja a gépet az asztalon, aztán odaül is dolgozik, írja be a kézirat szövegét az internetre. Úgy kb. 11-ig, akkor már pihenésre van szüksége. És egy rövid félre, egy órás fekvés után kimegy a konyhába, hogy a testi pihenés után szellemileg meg is kipihenje magát. Mindig ott áll a nő ebben az időben. Mindig háttal, mindig ugyanúgy, sovány, kék frotilköpeny, zsíros haj, törékeny test. És leül a konyhaasztalhoz, elmondja neki, hogy aznap mit írt be a gépbe. Aztán lemegy a vietnámihoz, valami konzervételt hoz, megeszi, megebédel, és folytatja a munkát ötig. Akkor felöltözik, és épp olyan az idő, akkor nekivág a városnak, hogy magyarázatot találjon a rejtére.

Azt mondja a nőnek, hogy most már a második fejezetnél tart, és

Minél többször olvassa, annál inkább úgy érzi, hogy rendkívül nyugtalanító kézirattal állnak szemben, akik majd először olvassák. Itt van ez a gyönyörű szöveg, korábban Krétáról, most pedig Kölnről. Itt van ez a névtelen kézirat, ez a cím nélküli szépség. És nem lehet érteni, hogy minek, van itt, hogy miféle szándék vezette azt, aki ezt írta. Mert az számára már az első, második olvasás után nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy irodalmi szöveg. Itt valaki nem egy irodalmi művet akart létrehozni, hanem egy egészen más ösztönözte őt írásra. Hiszen ennek az egyik legbiztosabb jele az, hogy most itt meséli a nőnek a második fejezetben, nem az történik, amire számítani lehetne, hogy az előző részben elkezdett történet folytatódik. Nem, nem folytatódik a történet, hanem újra kezdődik. Újra kezdődik ugyanazokkal a szereplőkkel, csak ezúttal a helyszín Köln, a kölni dóm építésének egy szakasza, ahová Kasser, Pengadze, Falkestut menekülésüknek egy úgynevezett alsó bajorországi szakaszáról érkeztek meg. Ott ugyanis egy vásárban egy rendkívüli dologot fedeznek föl. Az első hír ez a számukra. Az első hír arról, hogy valami folyik Kölnben. És ez a hír olyan fontos, hogy szeretném pontosan idézni. Hír, hogy Kölnben egyáltalán valami készül. Menekülésük alsó bajorországi szakaszán egy vásárban jutott Falke fülébe. Mégpedig úgy, mesélte Korim a konyhában ugye a nőnek, hogy mert érdeklődést mutatott az egyik könyváros sátránál egy bizonyos Sulpice Boisseri úr műve iránt, tudnék belelapozott, sőt aztán egy kicsit félre is állt vele, hogy elmélyedjen benne. A könyváros, miután meggyőződött róla, hogy Falke nem lopni akar, hanem komoly vevő, elmesélte neki, hogy igen, az ő Falke választása a legkiválóbb érzékre val, mert nagy dolgok vannak készülőben Kölnben. Sőt, ő a könyváros. Azt mondaná, hogy világra szóló szenzáció épül ott. És erről az a könyv, amit Falke a kezébe vett, a legkitűnőbb munka. Csak ajánlani tudja. A lehető legkomolyabban ajánlani. Egy réges-régi kereskedő család fiatal sarja a szerző, aki egy életre eljegyezvé magát a művészettel, ennek az életnek a fő célját abban jelölte meg, hogy egy világbotrányt, hogy így fejezze ki a dolgot, egy világszenzációval tüntet el. Tudnélik a jó úr, hajolt közelebb Falkéhoz a könyváros, nyilván maga is pontosan tudja, mi történt 1248-ban. Amikor Konrad von Hochstaden érsek, lerakta a dóm alapkövét. Mint hogy bizonyára azt is, mi lett ennek az emberfeletti gondolatnak. Lerakni ezzel a kővel a világ legmagasabb és legragyogóbb katedrálisának az alapját, a további sorsa. Mert Gerhardról van szó természetesen, az építőmesterről, meg az ördögről, mondta a könyváros. Meg arról, hogy ennek a Gerhardnak a fölötti furcsa halála, vagyis 1279 után a dómot befejezni nem bírta senki. Sem Michael von Savoyen 1350 után, sőt senki nem volt képes lényeges előrehaladást is akár elérni itt. Arról van ugyanis szó,
füste tovább a könyvváros, hogy az első 312 évet követően az építkezést leállították, és úgy állt ott, leállítva, egy végtelenül szomorú torzóban, hogy csak a kór, azaz a kórus, a zakrisztály, azaz a sekrestje, illetve a déli torony első 58 métere készült el a nagyműből, a többi nem. És a szóbeszéd szerint azok persze Gerhardt, az ő szövetsége az ördökkel, az ő kis és zavaros története valamiféle csatorna építés körüli titokkal. Minden esetre az biztos, hogy 1279-ben az állványzatról, ahogy mondják, az eszét vesztve a mélybe vetette magát, és attól fogva átokült az egészen. És valóban nem sikerült befejezni sok-sok évszázadon át. A dóm abban a botrányos állapotban állt a Rajna partján, ahogyan tulajdonképpen már a harang felhúzása 1437 után hagyták. Azt mondogatták, a hiányzó irdatlan tallérok miatt, valójában azonban Gerhardra, folyton Gerhardra terelődött a szó. Mert ott sejtette mindenki, és joggal az okot, mondta a könyváros. És akkor jött 1814. És 1814-ben, vagyis 246 évvel, a teljes munkafelfüggesztés után ez a lelkes, jóra való, szenvedélyes férfi, ez a Sulpice, egyszer csak valahogy megtalálta a 13. századi rajzokat a domról, azokat az Ansichten, Risse und einzelne Teile des Doms von Köln, amelyekből ez a Gerhard dolgozott. Megtalálta a rabjuk lett, és ezzel neki is rohant a Gerhard féle átoknak. És most itt van a könyv, mutatott a Falke kezében tartott műre a könyváros. És itt a hír is, hogy épül. Mégis az alapkőletételhez képest 621 évvel újra. Úgyhogy a jó úr nagyon okosan tette, hogy kézbe vette, és most nagyon okosan teszi, hogy ott is tartja, és majd az ő rendkívül kedvezményes áráért hazaviszi, ugye, és tanulmányozni kezdi, mert olyan mű birtokába jut így módon, amely még sok örömet fog okozni neki, és amely túlzás nélkül párját ritkítja, eresztette le a hangját végül a könyváró.

ideig szól az idézet, amit Colin mond el a nőnek, és aztán visszatér a történet kiinduló pontjához, a megérkezéshez, ahhoz a naphoz, amikor a délről érkező postakocsin Kasser, Bengáce, Fáke és Tóth megérkeznek Kölnbe, és még mielőtt a szállásukról gondoskodnának, az első útjuk a Domhoz vezet. A Domhoz, amelyről a Boissier úr által írott könyv rajzai között már megtalálták azt, amely tartalmazta a szempontot, amely majd az övéké lesz, hogy tudnék a Domot, hogy helyesen lássuk. Kizárólag egy bizonyos pontból szabad nézni, különben láthatatlan, és ez a pont egy bizonyos délnyugati torony, délnyugati tövében van. Megérkeznek, kiválasztják ezt a pontot, egész pontosan rátalálnak el a pontra, ugyanarra a pontra, amelyből az egyik részkac készül az említett könyvben, és valóban ott van előttük a Dóm, ez a döbbenetes építmény, amelyről ebből a pontból valóban megállapítható, hogy igazából nem egy egyszerű mintadarab az Amiens-i remek művek egy újabb darabja, hanem egy voltaképpen fölfoghatatlan értelmű kísérlet, hogy létrehozzanak egy világra szóló csodát, amely nem pusztán a világ legmagasabb katedrálisa lesz, hanem az első és az egyetlen olyan katedrális a világon, amelynek nincs szüksége belső térre, amely úgy néz ki, mint egyetlen tömör taronytömeg. Ebből a pontból, és csak ebből kívánta nézni Kasser, Bengáce, Fáke és Tóth az építkezés történetét. Ezért ezen a területen kerestek maguknak egy állandó helyet, és ezt meg is találták a Domkloster mellett, egy sörházban. És attól kezdve szállásukról minden reggel megjelentek itt a sörház ajtajában, amikor ez kinyitott. Bementek és elfoglalták a helyeket annál az ablaknál, ahonnan az említett délnyugati pozíciót fölvehették, és onnan figyelték, mi történik. Sört ittak, hallgattak, és nézték, mi folyik odakint. A sörház gazdája zavarta meg csak őket időként egy bizonyos Hirschhardt nevezetű, mogorva, barátságtalan német, aki azonban már a kezdet kezdetétől valami elfogadott tisztelettel bánt velük, és ez egyáltalán nem következett az ő mogorva, barátságtalan természetéből. Tisztelettel közeledett feléjük, úgyhogy néhány nap múlva már közölte is velük, hogy az általuk használt asztal az legyen az övék, tekintsék a törzsasztaluknak. És ennek jeléül egy kör sört ingyen hozott nekik. Aztán odaállt, és elmesélte mindezt, amit tud, már pedig Hirschhardt mindent tudott. Hirschhardt mindent tudott az építkezésről. Mindent tudott Feuchtel úrról, a Dombaumeisterről. Mindent tudott arról, hogy hány kő fordul meg egy nap a Festungsgürtel, vagyis az építkezés lélektani központja és a domb között, hogy milyen feszültség támad időnként a köművesek és az ácsok, és a segédmunkások között. Hirschhardt mindent tudott, azok nélkül azonban nem kívánták meghallgatni ezt. De eltűrni eltűrték, sőt még azt is eltűrték, hogy Hirschhardt, aki mindent tudni is akart, nem csak mindent tudott,
kérdéseket tegyen föl nekik, tudnék, hogy kik is ők, s honnan jöttek, mi célból érkeztek Köln városába. Hogy megszabaduljanak tőle, valami olyanféle választ adnak neki, amely el is árulja, meg nem is, hogy kik is ők, s miféle célja jöttek ide, főként, hogy honnan. Úgy fogalmazzák meg a dolgot, hogy ők voltak épp egyszerű védelmi szakemberek, s a Königgrécy pokol elől jönnek, amit aztán válaszként el is fogad Hírsár, több kérdést nem tesz föl, és attól kezdve a Sörház vendégeinek nagy tisztelettel úgy írja le azokat négyen ott az ablaknál, akik Moltk emberei, vagy más szóval a Königgrécy hősök, mert úgy nézzenek azokra ott négyen, meséli Hírsárd a Sörház vendégeinek, hogy azok ott négyen látták a Königgrécy poklot, már történetesen ugyan az osztrákok számára a poklot. Úgy nézenek rájuk, hogy ők látták azt a 43 ezer osztrák halottat. És az a négy ember ott, mondja Hírsárd, nem érdemel mást, mint tiszteletet. Mert aki 43 ezer holtat lát egyetlen nap alatt, az mindenképp tiszteletet érdemel. Ők négyen hallják természetesen napról napra Hírsárd ostobaságait, de nem teszik szóvá, mert úgy látják, hogy ezzel megszűnnek a kérdések. Megszűnnek és nyugton hagyják őket. Úgyhogy nem teszik szóvá többé, hagyják, hogy amikor belépnek, vagy amikor távoznak, a hátuk mögött összesugjanak a helyiek, és azt mondják, á, jönnek a Königgrécy hősök, vagy á, mennek a Königgrécy hősök. Elviselik Hírsárdot, sőt, időnként kérdéseket tesznek föl maguk is. Például azt meséli Korima nőnek, hogy van-e jelentősége, van-e valami különleges szerepe annak a különös embernek, aki az elmúlt pár napban tűnt föl a Dun környékén. Egy magas, vékony, kékszemű, rendkívül szigorú tekintetű férfi, hosszú, fekete köpenyben. Mögötte mindig ugyanaz a szolga, egy göndörhajú fekete fiatal ember, aki minden nap délelőtt egy hordozható székkel jelenik meg, kiválasztja a megfelelő helyet a dom homlokzatával szemben, leteszi, elhelyezi a széket, és vár. Várja, hogy a gazdája, a hosszú köpenyes megérkezzen. Megkérdik Hírsárdtól, tehát van-e valami jelentőség ennek az embernek, mire Hírsárd szomorúan széttárja a kezét, és azt mondja, hogy sajnos nem tudunk semmit. Herr von Mastermannnak hívják, kezd azonban mégis bele. Mastermannnak, de a nevén kívül tényleg nem tudunk semmit, mondja Hírsárd. Egyesek szerint a kirche, mások szerint a státembere. Egyesek szerint az Alpokon túlról jött, mások szerint az északkeleti hercegségből. És meg kell mondjam, hajol közelebb Hírsárd négy úrhoz. Általános félelem veszi körül ezt az embert. Bendemondák járják róla, hogy a közelében mindig nagyon hideg van, aztán meg, hogy a fogadóban, ahol megszállt, teljesen megőrültek a szolgálólányok. Sőt, van olyan vélemény is, hogy azok a kék szemek, azok nem is szemek igazán, hanem két acélgolyó, és hogy állítok azzal nézni minden délelőtt órákon keresztül.
hogy hogy is folyik az építkezés a domnál. Ők négyen meghallgatják ezt, aztán visszafordulnak az ablak felé, és nézik tovább, mi történik odakint. És időnként újra és újra visszatérnek egyetlen témához. Hogy tudnék, mi is volt itt az, fogalmaznak így, ami megismételhetetlen, nagyszerű és csodálatos, amit valakinek, aki búcsúzni készül, föltétlen az első helyen kell számba venni. Hogy mi is volt ez, azt szeretném pontosan idézni.

a szentség felfedezése, a láthatatlan téri és idői, az isteni és az isteni. Mert nem volt nagyszerűbb, mondta Kasszer az asztalnál, mint az az ember, aki ráébredt, hogy van Istene, aki ráismert a szentség bűveletes tényére, és aki mindezt a saját ráébredésével és ráismerésével maga teremtette meg. Mert hatalmas pillanatok voltak, és hatalmas teljesítmények. De mindközött, minden pillanat és teljesítmény csúcsán az egyedüli Isten ragyogott. Meg ismét csak az az ember, aki szemlélte őt, aki felépített egy egész univerzumot magában, mint egy katedrálist az ég felé. És hogy egyáltalán szüksége támadt az élők között a szent tartományokra. Ez az, ami őt, Kasszert, szinte elképeszti ebben az egyértelmű bukásban, ebben a heves zuhanásban a végső vereség felé. Mert elképesztő, igen, vette át a szót Falke. De még inkább elképesztő a személyesség ebben az Istenben, mivel az emberre legnagyobb felfedezésével, hogy lehet Isten az égben, és lehet ég a föld felett. Nem csak egy úrhoz jutott a világ trónusán, hanem egy személyes Istenhez, aki megszólítható. Tehát mi történt, kérdezte Falke, és mi történt, kérdezte Korim is. Az otthonosság kiterjesztése az egész világra, az jött a válasz. És ez döbbenetes, mondták. Ez elképesztő, ez felülmúlhatatlan gondolat. A gyönge és gyarró ember, aki önmagánál sokkal, de sokkal a hatalmasabb univerzumot teremtett. Hiszen végső soron ez a varázslatos, ez a nagyság, amit az ember önmaga fölé tornyozott, hogy lényegesen nagyobbat teremtett meg annál, aki ő. Az a kicsi lény, mondta Falke, ahogy belekapaszkodik a maga teremtette óriásiba, hogy védje őt és kifejezze. Ez káprázatosan szép és felejthetetlen, de megrendítő is. Mert aztán uralni ezt a nagyságot persze már nem tudja, mert kezelni ezt az óriásit már nem képes, és összeomlik. És az meg, amit így teremtett, ráborul, hogy aztán kezdődjék az egész előről, és folytatódjék vég nélkül, mivel ez, mondta Falke, a bukás fokozatos előkészítése alatt sem változott, hogy egyre nagyobbat és egyre jobban összeomlani alatta, ez mindig változatlan, mert változatlan volt az emésztő, az irradatlan feszültség a monumentális és aprócska megteremtője között. Ezt mondja Korim az asztalnál. Aztán beszámol róla a következő napokban, hogy ők négyen ott az ablaknál, a Dom Kloster melletti sörházban. Egy nap észreveszik, hogy a várost elözönli a katonaság, hogy egyre többször és többször kell tudomásul vegyék azt, hogy a Dom környékét és egész Kölnt katonai vezényszavak ricsaja tölti be, hogy egyre inkább bele kell törődjenek abba, hogy az estét bakák fergeteke zsivajában kell eltöltsék. Bevallják egymásnak, hogy mint az előző fejezetekben is, mondja Korim, itt is egy baljós előérzetben telnek az utolsó napok. Egy baljós előérzetben, ami aztán azt veti előre, amiben is következik. Egy nap, amikor Hirschfeld oda jön az asztalukhoz és közli, hogy a Dom építkezés leáll, mert a kölni katonai kormányzó, egy bizonyos generál Frankenberg azon élő hatája arra kötelezte Feuchtel urat, a Dombaumeistert, hogy ürítse ki a Festungskürtelt, az építkezés lélektani központját, a kőtárat, ami azt jelenti, hogy
dómépítkezést ismét le kell állítani. És hogy a dómépítés művészetét a bakák művészete váltja föl. És aztán ők ott négyen ülnek üresen és szomorúan a sörház ricsajában. Nézik az esténként betóduló bakákat. Hallgatják, ahogy már mindenki a gaz franciák feletti győzelemről beszél. Aztán szinte anélkül, hogy szólnának egymáshoz, szinte anélkül, hogy megbeszélnék, visszamennek a szállásukra, összecsomagolnak. Mert abban a Kölnben, ami végkölnöt a bakák művészete tette, nyilvánvalóan nekik már nincs keresni valójuk. Felszállnak egy postakocsira. Aztán sokáig némán gondolnak valamennyien ugyanarra. Arra a délelőtre, amely majd jön. És amely délelőttben megjelenik, mint hogy addig is már a göndörhajú szolga egyik keze a zsebében, a másikban a hordozható szék. Látják, ahogy fölállítja a széket szemben a dommal. Göndör fürtjeibe a szél belekap, megáll a szék mögött, de nincs ott senki. A szék üres.

képzelj el egy ágyat a 157. utca 547-es szállodaházának 6. emeletén, a 3 szoba közül a legbelsőben. Képzelj egy ágyat. Ágyat a sötétben, ahol a puertoricói nő kuporog, a takarót teljesen a fejére húzva, a lélegzetét is visszafolytva vár. Aztán hirtelen nagy ricsajjal valaki berúgja a külső ajtót. A tolmács az részegen. Hallani, hogy ide-oda zuhan, hogy közeledik felé, és időnként azt üvölti: Maria! A nő nem mozdul. Még a lélegzetét is visszafolytja. De nincs kegyelem, a tolmács odaér a legbelsőbb szobához. Lerántja róla a takarót. Aztán összecsuklik. De a nő nem mer megmozdulni. Aztán a tolmács hirtelen, mint az egész csak valami rossz vicc lenne, föláll. Letépi róla a hálóinget. Ráövölt, hogy forduljon meg, térdeljen föl. Aztán ráövölt még egyszer, hogy magasabbra. Aztán irtózatos erővel belé hatol. A nő legszívesebben sikoltani szeretne, de egy hang nélkül elviseli a fájdalmat. Aztán akkor is engedelmeskedik, amikor a tolmács arra kényszeríti, hogy a szájába vegye, mert sehogy sem sikerül. Aztán azt is tűrnie kell, hogy a tolmács egy idő után, mint aki az eszméletét veszti, hátradől, kinyílik a szája, és azt is tűrnie kell, de akkor már az ágy sarkába fölkuporodva, ahogy csorog a szája szélén a nyár.

képzeld el, másnap. Amikor Corinna iszkolna kifelé, a tolmács beütközik, aki elkapja, leülteti az asztalhoz. És iszonyúan béreles szemeit rávetve hosszan nézi fenyegetően, aztán oda lökeli egy sört. Rájult, és azt mondja neki, én videoművész vagyok, és költő. És azt mondja neki, még egyszer büszke leszel, hogy az én házamban laktál. És akkor Corinna ilyetten átveszi a szót, és azt mondja, hogy ezt nagyon megérti. És belekezdene valamibe, de a tolmács rákiabál, hogy hallgasson, és figyeljen jól rá. Csupa fenyegetés, csupa ijesztő agresszió árad belőle, úgyhogy Corinna nem tehet semmit, mint hogy némán hallgatja. Mozdulni nem mer, hallgatja, hogy a tolmács arról beszél, hogy most egy döntő fordulat előtt áll, és ettől kezdve, ha minden reményei szerint sikerül, akkor végre megoldja az életét, végre lesz saját kamerája, saját berendezése. És akkor megmutatja, ki ő igazából. Egy nagy művet fog létrehozni az életről és a halálról, az időről és a térről. Egészen közel hajol Corinna, és megragadja az ingénél fogva, és odahúzza itt az arcába, és azt mondja neki, én művész vagyok. Ekkor én ilyetten bólogat neked, és elmondja, hogy ezt nagyon megérti. Nagyon megérti, mert maga is ezzel foglalkozik, persze csak távolról, mert hogy éppen egy nagy mű beírásán fáradozik nap mint nap, és ha szabad elmesélni, akkor már éppen a Bassanói fejezetnél tart.

és elmondja, hogy Bassanóban gyönyörű tavasz van. És beszél egy bassanói manzió tulajdonosáról, egy fogadósról, aki mikor Trentóval megérkezik egy díszes fogat, és kiszáll belőle egy trentói nemes úr, magas, vékony, nagyon szigorú tekintetű, kék bársony köpönyben és fekete lakcipőben. Akkor miközben hajladozva bekíséri, leírja neki a helyzetet, elmondja, hogy a manzió üres, mindössze 4 zarándokféle vendége van, de ezek a zarándokok nagyon furcsák és nagyon különösek. Semmi jót nem lát bennük, semmi jót nem gondolhat róluk, mert miféle zarándokok azok, akik napok óta semmi más nem tesznek, mint sétálgatnak a tavaszi napsütésben, és a zarándokokhoz egyáltalán nem méltó, kizárólag a nőkről beszélnek. És egyébként is, a csuhájuk sem ismerős neki. Szeretné a trentói nemes úr figyelmébe ajánlani őket, akikről egyébként csak annyit tud, hogy azért vannak itt, mert valami lehetőségre várnak, hogy tovább utazhassanak Velence felé. Nagyon megdöbbenti őt, a fogadóst, aztán, amikor néhány órai pihenés után a trentói nemes úr azt közli, hogy a fogadós szóljon annak a 4 zarándoknak, mert fölveszi őket a kocsijába, mert ez maga is Velence felé tart. A fogadós nem ért a dologból túl sokat, mindenesetre felélegzik, hogy megszabadult a zarándokoktól. Kikíséri a kocsit egészen az útig, a Pádovai útig, és aztán ott áll a borban, míg el nem ül. Már a beszállás nagyon nehezen megy, hiszen Kasszer, Vengáce, Fálke és Tóth, mert ez róluk van szó ismét, sehogy sem tud elhelyezkedni a hintó belsejében. A trentói nemes úr ugyanis, miután ülve, ennyi biccentve csak annyit mond bemutatkozásul: Pietro Alvise Masterman vagyok. Nem ad helyet nekik, nem mozdul meg, úgyhogy hárman kénytelenek a szembenső üléssel szorongva ülni, egy meg valahol a Masterman által elfoglalt ülés másik végén. És Masterman lemondja a szemét, mintha intene a kocsisának, hogy mehetnek, a kocsi elindul. Elindul a gesztenyeligetekben, Pádova felé. És Masterman leunt szeme azt is jelzi, hogy nem ad alkalmat a bemutatkozásra, ami az első fél órában még igen kellemetlen helyzetben tartja őket, a váratlan utasokat. De aztán megpróbálják túltenni magukat rajta. És mert úgy gondolják, a trentói nemes úr ezzel tulajdonképpen be is fejezte a velük való viszonyt, és ez a viszony kimerült egy gesztusban. Nem tart igényt arra, hogy elszórakoztassák, mint hogy arra sem, hogy bemutatkozzanak. Mennek suhan a hintó a gesztenyi ligetekben, Pádova felé. Kasszerék neki bátorodnak, salkan beszélgetni kezdenek. És hogy miről, az ismét csak olyan fontos, amit szeretnék egészen pontosan idézni.

évszaknak is a lehető legcsodálatosabb szakasza. Sütött a nap, de nem forrón. Fújt a szél, de nem túl erősen. Az ég nyugodt volt és tiszta kék. Az erdők pedig már zöldbe borultak a környező hegyekben. Egy szóval nem is kívánhattak volna alkalmasabb időt az utazásra. És Masterman hallgatása sem feszélyezte már őket. Elfogadták, hogy így akarja, és nem kutatták azt sem, miért. Csak ültek egy ideig maguk is csendben, míg a hintó szeliden ringott velük a jól kijárt úton, aztán Kasszer folytatta gondolatmenetét, amit már korábban. A tiszta, az egészen tiszta szerelemről. És pedig fűzte hozzá csak arról. Vagyis a nem egészen tiszta szerelemről nem. Az egészen tiszta szerelem ugyanis, amiről ő beszél, az a lázadás legmélyebb, és talán egyetlen nemes formája volt. Mert csak ebben a szerelemben vált az ember tökéletesen, feltétel nélkül, minden ízében szabaddá, és vált ezzel természetesen a lehető legveszélyesebbé is a saját világa számára. Mert így van. Csatlakozott Falke. Ha így gondolunk a szerelemre, akkor a szerelmes ember volt az egyedül veszélyes ember. Ő volt az, aki őszintén megundorodván tőle képtelenné vált a hazugságra. És aki a leginkább átérezte a lázító különbséget a maga természettől fogva tiszta szerelme és a világ természettől fogva tisztátalan rendje között. Mivel ő szerinte nem is arról van itt szó, hogy a szerelem volt maga a tökéletes szabadság, hanem hogy a szerelemben, ebben a szerelemben lett a legkibírhatatlanabb, ha az ember nem volt szabad. Ami végül is ugyanaz, csak másképpen fogalmazva, mint amiről Kasszer beszél. Minden esetre vette vissza a szót Kasszer, az a szabadság, amely a szerelemből származott, a legmagasabb rendű volt a teremtett emberi állapotok között. Viszont milyen különös, mondta, hogy ez a szabadság ugyanakkor az örökre magányos emberre íródott csupán. Vagyis, hogy a szerelem volt a magány egyik legfeloldhatatlanabb esete is, és hogy így sohasem adódhatott össze az a millió és millió szerelem, az a millió és millió lázadás. Tehát az eszményi ellenére létező világ kibírhatatlan voltára vonatkozó millió és millió tapasztalat, aminek következtében aztán ez a világ soha nem is élhette át a maga első gyökeres forradalmát. Mert ez jött, ez következett volna. Egy gyökeres forradalom a valójában mindig az eszmények ellenére létező világban, mint ahogy nem jött és nem következett el, és most már soha többé nem is következhet. Eresztette le a hangját végül Kasszer, aztán csend lett, és sokáig nem szólalt meg egyikük sem. Így csak a kocsis hangja hallatszott be a bakról, ahogy a lovakat biztatja egy emelkedő. Azután meg már csak a kerekek zörgése, ahogy futott, szaladt velük a hintó a Brenta völgyben, már jóval passzált.

Na jó van, kedves Tilos Rádió hallgatók, akkor ezzel a késéssel akkor elkezdjük a mai komoly zenei műsort. Éppen még a gépem is bútol. És akkor, mi a kérdező, próbálj meg egy jelet. Küldök egy jelet.

Na, akkor a teszt jól sikerült. Működik minden csatorna, amit pedig hallottatok az előbb. Az Sári Lászlónak a Napraforgó című műve volt, amiről egyébként nem tudom pontosan mikor készült, mert ugyan az interneten minden információ fönt van, de időnként még annál is több információ fönt van, úgyhogy így pillanatnyilag lehet, hogy 70-valahányba készült, az is lehet, hogy 80-valahányba, körülbelül ez a két eset lehetséges. Ez a kettő van fönt az interneten. De az a lényeg, hogy hát ez az a korszak, amiről amúgy is beszélünk, tehát az, amikor a magyar kortárzenei ellenkultúra igazából átvette a dominanciát a hivatalosan diktált kultúra helyén, és intézményileg is volt olyan erős, hogy tulajdonképpen az volt így egyszerre a kortárzenei ellenkultúra, de tulajdonképpen a hivatalos kultúrának is része volt. És ez itt most ugye ezek közül, a zeneszerzők közül, akik ebbe a dologba tömörültek, aminek ugye, mint a műsor régi követői tudják rég, új zenés stúdió, szóval hogy az volt a neve, hogy új zenés stúdió, és akkor ez itt most éppen így az utóbbi adásokban Sári Lászlóról beszéltem külön, és akkor most ennek még a lekerekítése az szerintem illik ide. Persze miközben távol voltam a műsortól, mert a múlt héten éppen átadtam a maratonnak a műsort, aztán végül is valahogy úgy alakult, hogy nem történt semmi, hogy akár tulajdonképpen jöhettem volna is. Azelőtt meg ugye az volt, hogy északi műsorban 3 órányi Sári Lászlót hallgattunk így ebben ugye a Hamis az A-nak dedikált műsorsában pedig másfél óra Sári Lászlót, hogy egy rengeteg zene hallgatásra már volt lehetőség, ez is elhangzott. És ugye, amit most az előbb így hallottunk, az tényleg olyan volt, hogy pont nem is kezdődött el akkor, amikor tehát, hogy így elindult a hangfájl, és valamikor így később kapott hangot, amit tulajdonképpen a zenei élményt egyáltalán nem zavarta. A zenemű pontos eljátszásának ez persze ellentmondott, de tulajdonképpen a zenei élmény az így is pontosan ugyanaz volt, mint amit a szerző elképzelt, és

akkor pont, amikor így vége is szakadt ennek az zenének, akkor tulajdonképpen mehetett volna még tovább. Elvileg persze nincs tovább megírva, de nagyon könnyű lenne tovább írni. Mert van egy egyszerű módszer, ami szerint ez íratott ez a dolog. Hát beszéljünk erről, tehát hogy hogyan jön létre egy ilyen hangzás, ez elég különleges hangzás, ugye? Tehát, hogy elindul valami, és olyan, van neki egy ilyen vibrálása, ugye egyenletesen jönnek, így puffannak a hangok, viszonylag gyorsan, és akkor állandóan minden nagyon szabályosan ismétlődik, de ugyanakkor az egész meg hiába van benne felfedezhetően egyrészt a szabályos tempó, másrészt a szabályos ismétlődés. Más szabály, mint hogyha nem lenne, tehát tulajdonképpen akármerre mehetne a dolog, és akármeddig. És tulajdonképpen a módszer erről is szól, kitalált egy nagyon egyszerű módszert, és megcsinálta volna akárhányszor, egyrészt akárhány szólamban, akármilyen ritmikával, és akármilyen hosszan, és akármilyen hallmagasságokkal. Hát ugye ennek az a címe, mondtam, az a baj, hogy kicsit álmosan jöttem be, remélem, hogy ti is ennek megfelelően álmosan hallgatjátok. Végig is így egy hétig maraton volt, ami azt jelenti, hogy a munkanapok fölborulnak, amikor ilyen 7-8 körül kezd érdekes lenni, és aztán az ember reggelig, ha egyáltalán haza tud keverni, szóval ott tartottunk, tehát, hogy nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ennek az a cím, hogy Napraforgó. Arra van szó, hogy most már kicsit bemutattam ezt a Sári László nevű embert, akinek nincsen egy egységes zenei munkamódszere, de egyrészt nagyon szereti interaktívan kezelni a dolgokat, tehát csinált kifejezetten tréningek számára készült ilyen zenei instrukciósorozatot, és ki is adta könyvben, és így ment is vele így különböző helyzetekben összegyűjtött annyi embert, amennyi az kell, és akkor velük kísérletezett, illetve ez tulajdonképpen mi vagy tréning, vagyis majd, hogy nem, már-már szinte terápia, bár ugye nem az, mert az egy külön ahhoz másról kell tanulni, ugye üzeneszerző, de hogy az a lényeg, hogy az embereket így foglalkoztatta, szóval foglalkozásokat tartott embereknek, és ez mondjuk így befizetett mindig egy csoportnyi ember, de ennek a kiinduló pontja persze az volt, hogy ő tanár volt az SZF-én, és ott, illetve most hívják SZF-ének, hogy visszamenőlegesen most így leszefésítettem ezt a dolgot, de hogy a színművészeti főiskolán volt ő ilyen zenei képző ember, és akkor amiatt tudta azt érvényesíteni, de közben meg csinált ilyen hangról hangra zeneszerzést is nagyon sokat, és akkor ez például egy ilyen nagyon extrém példája annak, hogy a zeneszerző kitalál egy hangzást, és utána kitalál hozzá egy módszert, és az a módszer nagyon egyszerű és működik. Ezt véletlenül tudom, hogy hogyan készült, és egy darabig még így fiatalkoromban meg is volt a kottája. Ez azóta, mert egy csomó minden, ami régen megvolt nekem, az már nincsen meg. És a kotta az tényleg abból áll, hogy itt ritmus nincsen jelezve, az csak, hogy feltételezzük, hogy egyenletes, és tehát nincsenek ilyen ritmus jelzések, hogy negyed vagy nyolcad, és akkor csak egyszerűen kotta fejek, és akkor az első pillanat az egy szólamú, második pillanat két szólamú, és annak kezdve végig három szólamú. És hogyan alakulnak ezek a szólamok, hogy lehet látni, hogy hát egymást imitálják, csak nagyon szorosan imitálják egymást, ezért úgy hangzik az egész, mint hogy a vízhang lenne. Csak hát a vízhangnak lenne egy olyan tulajdonság, hogy nem egyenrangú a direkt hanggal, de itt most ugye, csak is ez is előidézhető. És amikor írta, akkor már majdnem ott tartott a technológia, és hogy tulajdonképpen már lehetett volna ezt egyetlen egy zenészre bízni, hogy játszik rengeteg hangot, és az úgy nem kell, hogy visszhangozzon, mert ugye az egy más hangzás, hanem ugye van külön ilyen delay elektronika, és akkor ilyen delay vagy vízhang, valami ilyen, tehát hogy elkezdi ugye megismételni, és akkor az, ugye ezt gitárosok szokták leginkább használni, de mindenki csinálja, bármire rá lehet kötni. De ez akkor még nem volt, és azt ugyanakkor már elmondtam, amikor mondjuk a Steve Reichnek a hasonló ilyen fáziskéséses imitációs dolgait néztük, főleg azért, mert
ezekből a Steve Reich féle ilyen fáziskés és imitációs darabokból, szóval az egész korszak, aminek az egyik ilyen fontos darabja pont gitárokra készült, és akkor az azt jelenti, hogy persze, hogy minden egyes gitárt külön fel kell venni, ami egy pár évvel később már maga a hangzás, persze a struktúra, meg a dramaturgiai az egésznek, meg a módszer az nem, de hogy az a hangzás típus, az tulajdonképpen pár évvel később már úgy így helyből elérhető volt, nem kellett volna hozzá mondjuk komponálni, meg stúdió munkázni, meg ilyesmi. És most itt vagyunk ezzel a háromszorom dologgal, hogyan készült ez? Hát úgy készült, hogy hát így két hangonként belép a következő, és eljátsza pontosan ugyanazt, tehát ez egy kánon, egy nagyon egyszerű kánon tényleg az, hogy ugyanazokat a hangokat játsszák el hárman. Ez esetben három marimbás, nem tudom, hogy kik a marimbások, de arra emlékszem, hogy annak idején, amikor ott kóvályogtam Szombathelyen a Bartók szemináriumon egyik zenéiskolai teremtől a másikig, akkor láttam, hogy éppen Holló Aurél gyakorolta. Úgyhogy valószínűleg ő van benne, és még az a madindából kettőn, mit tudom én, felteszem, hogy mondjuk Rácz Zoltán és Váci Zoltán, de tényleg ezek tippek most nincs meg. Csak úgy megvan a hangfelvétel, nincs meg az, hogy kik játszak. De valószínűleg ők. És egyébként még nincsen ráírva a kottára, hogy mire kell ezt játszani, illetve hát nyilván van egy olyan szólamkotta hozzá, ami mondjuk elérhetővé teszi, hogy ezt valaki el tudja játszani három marimbán, mert ugye az van, hogy az a kotta, ami az én kezemben volt, az kifejezetten zongorista számára készült, mert hogy ennek a darabnak van zongora változata is, az, hogy az ember egyszerűen egymás után leírja az összes, egymás után is egyszerre leírja az összes hangot. Nem szólamonként, hanem így három szólamba akkordonként, és akkor emlékszem, hogy ez egy kicsit más típusú tanulnivaló egyébként, mint az, hogy mondjuk mind a három barimbás megtanulja azt az egy darab dallamot, ami hát egyébként hát azért, hogyha kint van egy kotta, mert az tényleg bevehetetlen szerintem egy emberi memória számára ennyi hang, és ha mindjárt megmondom, hogy ez az ennyi hang, ez miért még bevehetetlenebb, mint általában ilyen sok hangú dolog. Nyilván a slusszpoén az az, hogy mivel, hogy nincs a hangok között összefüggés, de ezt majd mindjárt kifejtem, hogy érthető legyen, hogy miért nincs összefüggés a hangok között, és miért nincs szükség a hangok között összefüggésre. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy ezt annak idején Csalog Gábor eljátszott a koncerten, és még is láttam gyakorolni ezt a darabot, tehát iszonyan nehéz. De én neki ment, mert ő elég ügyes volt már akkor is, és arról például nincs felvételem, az is lehet, hogy egyáltalán nincs arról felvétel, az úgy marad, vagy lehet, hogy neki valahol majd miért megkérdezem, nem tudom, hogy ilyesmikkel lehet-e valakit zavarni. Szóval, hogy ő azt úgy egyedül is elzongorázta, ez egy teljesen más típusú tevékenység, mint az emberi végigjátszik egy szólamot, és ugyanaz a szólamot két hanggal később, meg négy hanggal később eljátsza két másik zenész. Szerintem ugyanannak a zenének van fuvola változata is, és most már a poén kedvéért, akkor hallgassuk meg azt is. Azt mondja, hogy hát az előbb ugye három marimba, hát van fuvola is, mert ez meg azért született ez a fuvola verzió, egyetlen ő írta ezeket, soha csak annyi, hogy bármilyen hangszeren eljátszott, amit egyszer már leírtunk. Mert van egy ilyen van egy fuvolista, aki mindenféle magyar kortárs zeneműveket is így felvett, és azt mondja, hogy véletlenül így le tudtam szedni netről. És akkor itt van tehát a Sári Lászlónak a Napra forgó című darabja, most akkor ilyen fuvolás felvétel. Ez egy fuvolista, úgyhogy ő már speciál technológiásabb felvételi módszerhez folyamodott, az is lehet, hogy tényleg csak egyszer játszotta el, és az lett egymásra máshol olyan takjel alapján, de az is lehet, hogy ő maga játszotta háromszor, mit tudom én. Na most, ha itt vagyunk ezzel, hogy

Na, ez ugyanaz a zene volt még egyszer, másik három hangszeren. A hangzásnak az egyik fele más volt, a másik fele pontosan ugyanaz, tehát ugye egyrészt ugyanazok a hangok voltak, megint csak hangsúlyozom, és hogyha nem ugyanazok a hangok lettek volna, valószínűleg nem vettük volna észre, kívül persze, hogyha megtanultuk kívülről, amit nem tettünk meg. Tehát hogyan készült ez a darab? Ugye kell hozzá egy darab teljesen egyenletes tempóban menő egy szólamú dallam. És tulajdonképpen innentől kezdve bármilyen egy szólamú dallam, hogyha ugye akkor így hozzákötjük a következő szólamot, meg az utána a következő szólamot, és azok mondjuk hárman vannak, akkor már kiépül ez a típusú hangzás, és a végtelenség folytatható, de ugye, hogyha négyen vagy öten lennének, vagy mit tudom én, hogy hányan, érdekes lenne, szerintem akkor is ez történne, majd megírom, és kipróbáljuk, de hogy hogyan készült egyébként ez a dallam, hát igazából pofon egyszerű, akárhogy készülhetett volna, mert tényleg nagyjából teljesen mindegy, hogy mi ez a dallam. Ugye, mert nem azt halljuk, hogy valamilyen dallam, hanem hogy mindig más a hangzás, az a hangzás egy magától lesz más, bármit sem más lesz a hangzás, de ugyanakkor ennek a magja az, hogy így tírű, tírű, tírű, ez meg nyálna, aztán egy tűri, tűri, tűri, ez meg mindig, ez meg ugye elkerülhetetlen jön, jön, jön, jön. És hát azt mondta el a szerzője, hogy véletlenül ezt tudom. Véletlenül egyszer ott voltam valamelyik előadásán. Lehet, hogy pont Szombathelyen, és lehet, hogy pont azért is volt ez akkor egyszerre. Az, hogy Csalog is eljátsza, meg a három marimbásunk is eljátsza. Hogy akkor éppen őt kérték meg, hogy a műveiről beszélne, de nem emlékszem, de az volt, hogy akkor elmondta, hogy igazából azok után, hogy így eldöntött, hogy ez lesz a struktúra, ez a három szólam és ez a szoros követés, ez a kánon. Azt nem tudom, hogy van-e tempójelzés fölötte. Valószínűleg van, mert van valami számot, mert konkrét szám, mert mintha ugyanaz lenne a tempó, de most így erre se esküszöm meg, csak mintha ugyanaz lenne a marimbás tempó, meg a fúrista tempó, ahol ugye ezek nem beszéltek egymással. Na szóval az a módszer, hogyan lehet olyan dallamot csinálni, ami megbízhatóan hozza ezt a dolgot, hogy azt is nézzük, hogy nem túl nagy a hangtéredelme, így megy föl, meg megy le, és úgy körülbelül ugyanannyiszor megy föl, mint amennyiszer le. És akkor ehhez egy dobókockát használt. És arra már emlékszem, hogy azt hogyan érte el, tehát hogyan döntött el, hogy fölfelé vagy lefelé menjen, de az volt a lényeg, hogy fog Szóval fogja a dobókockát, és először is leírja az első hangot. Az történetesen egy kétvonalas A, de bármi, az tényleg bármi más lehetne, és akkor utána a dobókockának megfelelően vagy egy kis szekundot lép, mármint, hogy vagy egy fél hangot lép, vagy egy egész hangot, vagy egy kis tercet, vagy egy nagy tercet, vagy egy kvártot, vagy egy tritónuszt. Ugye ennyiféle hangköz fér bele egy dobókockába. Arra már nem emlékszem, hogy arra mi volt a recept, hogy fölfelé megy, vagy lefelé, mert egyrezt... Hát nem felváltva megy föl, meg le. Az csak az illúzió, mivel hogy felváltva lépnek be a szólamok. Nem felváltva meg föl, mire, hanem... És az sincsen, hogyha mondjuk a hangteremnek elérni a szélét, akkor kellene neki változnia. Nem ez történik. Hanem valami más történik, most ezt nem tudom, de igazából majdnem mindegy ez is. Valamilyen módszer kell erre, és hogyha van már valamilyen módszer, akkor valamilyen Brownian jellegű mozgással elindulunk ugye a hangtérképen, és soha nem megyünk le túlságosan messzire a középpontjától. És akkor az, hogy egyébként neki nincsen jellemző módszere, hanem az, hogy ugye az egész új zenés stúdió az először is mondjuk két-három, esetleg négy zeneszerző, akik ezt aztán csatlakoztak a fiatalabbak, az elkezdett azzal foglalkozni, hogy itt vagyunk Magyarországon, születnek egyrészt néplelkesítő kommunista kórusművek, másrészt néplelkesítő, népi ihletésű, nem feltétlenül kommunista kórusművek. A harmad, meg nem tudom, hanyad rész megkészülnek nagyon komoly előző koroknak a tüneteit
magukon hordozó zeneművek, amelyek már nem tonálisak, már nem romantikusak, nem klasszikusak és nem barokkak, mert ugye az már neo lenne, hanem ilyen modernek, de mondjuk ilyen évtizedekkel a valami olyasmi előtt, amivel aztán ők akartak foglalkozni, és ezt be tudtak szerezni nyugatról, mert valahogy volt egy ilyen kibejárás annak egy diktatúra, mert tehát, hogy így mit tudom, tanultak Messiántól, tanultak, mit tudom én, a Kurtág, a speciál Darius Milótól is tanult, ami most így 2026-ban egy éppen élő zeneszerzőről ezt lehet mondani, hogy Darius Miló, hát az tényleg így a hatok közül volt az egyik, tehát hogy tényleg egy ilyen 20. század fordulós századforduló, tehát hogy tényleg azzal, hogy most nagyon, nagyon messzire mentünk vissza, de hogy ilyen is volt, meg az is, hogy mit tudom, volt egy Goffredo Petrassi, akihez a jenei ment, meg volt ez, meg az a lényeg, hogy mindenféle nyugati városokkal ők találkoztak, és akkor azokból tudtak zenei élményeket és zenei mintákat hozni, és nem csak hallgatni valót és kotta nézegetni valót, hanem és játszani valót, hanem hát a komponálásnak különböző technikai gondolkodásmódok, stb. Hoztak be. És akkor azzal, hogy például az, hogy valami ilyen valószínűségszámítási alapon készül el véletlen műveletek segítségével, és tényleg a véletlen műveletekről az első, ami az eszébe jut az embernek, az a dobókocka. Hát az a tényleg a leg... Tehát tényleg a legelső gondot tényleg az, hogy a szerencsejátékhoz az az első, amit hozzá képzelünk, és akkor azt nem tudom egyébként, hogy Cage maga dolgozott-e dobókockával, de hogy az ötlet, hogy a véletlennek szerepe lehet a mű megalkotásában, vagy a megalkotásban, vagy az alkotó és az előadó közti kommunikációban, vagy az előadásban, de valamilyen módon a művészeti folyamatban kifejezetten tudatosan használják a véletlent, az ugye Cage-től származik, így a Cage-nek az 50-es évekbeli kompozícióiból, és igazából az azt megelőző időszakban már vannak utalások, hogy majd ezt fogja csinálni. Ők meg akkor találkoznak vele valamikor a 60-as években, amikor Cage már más csinál, de azért ez mégis egy nagyon fontos fordulópont volt, és sok kelet-európai zeneszerző is így meglátja azt a lehetőséget, hogy a véletlennel mindenféle dolgokat lehet csinálni, amit a nem véletlennel nem igazán, és akkor tényleg nagyon sokféleképpen lehet ehhez viszonyulni, és akkor most itt látunk egy olyat, hogy akkor igazából random lépkedünk föl meg le, és valami teljesen más fogja összefogni az egészet egy egységes zenei élménybe, meg egy egységes struktúrába. Hogy az egy módja a véletlen használatának, hogyha mindegy, hogy milyen hang van. És itt tényleg az van, hogy nagyjából mindegy. Vagy például annak van köze a véletlenhez, hogyha nem konkrétan igazi véletlen használunk, tehát nem dobókockát, hanem mondjuk valami olyasmit teszünk a zenére, mint ilyen Matrix, aminek nincs köze a zenéhez, és akkor ugyanúgy, hogyha már itt adunk az egyenletes hangokból létrejövő bárminél itt tartunk, akkor az ugye ott van mindig, elő lehet venni a jeneinek a Végjáték című darabját, ami arról szól, hogy a zongorista, miután leüti az összes szereplő hangot, ami a sakktáblának az épp aktuális állása, azután elkezdi a lépéseket lekódolni a zongorára, ami azt jelenti, hogy ezek a kódolások akkor ugye nem zenei megfontolásból születnek, hanem először is előre megvan határozva, és utána mindenfajta hagyományos és bármilyen is intuíciós és bármilyen más rendszert kiszűrve belőle, és a kedvenc hangjainkat és a kívánságunkat és az önkifejezést így egész egyszerűen csak valami más fog működni, más fogja a kezünket, és nem mit tudom én, nem a szerelem és nem Isten és nem az összhangzatlan könyv és nem az, amit tegnap este zongoráztunk, és nem ilyen dolgok, hanem valami tiszta dolog. És akkor az mondjuk, akkor ez egy ilyen tabula rázát is jelent egyszer, tehát ennyire tiszta. És akkor itt van a Sári László, meg ugye azt látjuk, hogy nem, hanem itt nagyon ki van találva, hogy milyen élményhez van szükség arra, hogy legyártsunk rengeteg olyan hangot, ami bármi lehet. Tehát, hogy nem tudom, hogy érthetően magyarázom, hogy igazából itt van egy ilyen szakadék a között. Látszak nincs, de hogy igazából van egy szakadék. Egyrészt van egy szakadék a valódi véletlen és az ilyen
az ilyen alkalmazott véletlen között, hogy ez a számítástechnika is ismeri ezt a dolgot, tehát hogy van ilyen pseudorandom, de hogy a zenében meg mondjuk azt lehet a helyére állítani, hogyha olyan rendszert használunk, ami ugyan nem véletlen, de a zenéhez közvetlen köze nincsen, és mégis zenére alkalmazzuk, akkor ugye körülbelül olyan módon lesz determinálva a zenei elemek összessége, mint hogyha ténylegesen dobókockával játszottunk volna, vagy pénzfeldobás. Amiként a dobókocka az érdekes módon nem is, még csak nem is, nem hogy nem Cage-nél, de még csak nem is a 20. században jelenik meg, hanem, és ez mondjuk persze jellemző, hogy minden, amit Cage kitalált, annak volt egy, és komoly volt, és Cage által komoly lett, annak volt korábban egy nem komoly előzménye, hogyha egyetlen előzménynek tekinthetjük azt, hogy valaki megcsinálta ugyanaz, de mindenféle anélkül a szellemi mondani való nélkül, ami ezeket a dolgokat mondjuk Cage-ből, és aztán hogy mit tudom, az követőiből, meg az ellenzőiből, és az imádóiból és a gyűlölőiből kihozta. Szóval, hogy így egész egyszerűen Mozart írt egy darabot, amiben azt éppen tulajdonképpen egy paródia arra a helyzetre, hogy a középszerű szerzőtnél tulajdonképpen mindegy, hogy melyik ütem után melyik ütem jön. Ő csinált egy ilyen vázlatot ütemekkel, és utána azt mondta, hogy dobókockában először is el kell dönteni, hogy ezek közül az ütemek közül melyiket fogjuk oda játszani, és mivel, hogy... És akkor ugye hát egy elég buta kis menüet jellegű dolgot sikerült azzal összehoznia, amit akárhogy lehet kombinálni. És akkor hát ennek az a címe, hogy Ein musikalisches Würfelspiel, ugye, tehát hogy zenei dobókocka játék, és egyébként aztán a Cage az egyik ilyen véletlen darabjában felhasználja ezt a darabot, mivel hogy utalni szeretne rá ez a Harpsichord című darabja, amiben utána játsszák is ezt a Mozart művet, mint a zene egyik alapanyaga. Most visszatérve az új zenei stúdióra és azon belül Sári Lászlóra, az egyik darabja ilyen, de hogy igazából az ő gondolkodását nem az húzalozza össze, hogy akkor valami konkrét és nyugatról vett módszer vagy ötlet vagy rendszer építő viselkedést hoz át, és azt folytatja tovább, vagy azt formálja a képére, hanem hogy bármi lehet. Hát itt van mondjuk ez, hogy akkor amit az előbb elmondtam, és akkor mondjuk, és az a neve, hogy napraforgó, mert hát az is érdekes, hogy a napraforgót mikor szoktak így előhozni, így általában művészetben, meg ilyen struktúrákról való gondolkodásban, akkor szokták előhozni a napraforgót, mint példát, amikor vagy az aranymetszésről van szó, vagy a fraktálokról. Mert hogy a napraforgónak ugye a mintázata, abban egyrészt kimutatható az aranymetszés, mint működési elv, amiatt olyan szép a napraforgó, másfelől viszont az ilyen fajta növények, ahogy nőnek, és akkor mit tudom, brokkoli, karfiol, ezt is szokták, ugye, hogy a növekedés az ugye végtelen tudna lenni elvileg, hogy látunk egy kivágatot, és akkor az egy végtelen növekedésnek is az egyik részeként interpretálható, és akkor mit tudom én, például itt van mondjuk, ja, de egy alapvetően a fraktálok is, de hogy mit tudom, hogy itt van mondjuk a Lendvai Ernőnek a Bartókról írt könyv, aminek a borítója is ilyen napraforgós. Szóval a napraforgó az körülbelül ezt jelképezi, és akkor ugye Sárgyi Lászlónál ott van, hogy akkor van mondjuk csiga játék. Tehát hogy azt jelenti, hogy akkor egy ilyen természeti képpel tulajdonképpen először is úgy végli, leírja a zeneművet, és aztán ír valami olyat, és akkor hát igazából az, hogy ugye a véletlen bevonásától, a dobókocka bevonásától olyan szabálytalan, hogy mi az a dallam, de utána amiatt, hogy mit csinál vele, azáltal viszont nagyon szabályos lesz minden egyes mozdulata. Felismernénk, ha valaki elrontaná, szóval, hogy ilyen módon szabályos. Azonnal beriasztana valami a zenehallgató emberben, hogyha valaki, az egyik marimbás félreütne, vagy a zongorista nem pont azt az akkordot ütné le,
akkor kiesnénk a folyamatból. De hogy ez az egyik ilyen darab, és aztán utána mit tudom én, a másik, az meg mondjuk írt egy ilyet, hogy emlék, vagy más kép azzal a címmel is fut, hogy szuvenír, az ugyanazt jelenti, csak francia. Szóval, hogy hát hallgassuk meg ezt. Lehet, hogy erről is beszéltem már, de most így hozzuk be még egyszer.

Na, itt is van valami módszer. De a legszembetűnő az az, hogy miközben így zongorázik, és ez főleg koncerten szembetűnő, mert ott jobban ki lehet hallani, meg persze ezt is lehetett volna másképp kevenni, nem tudom. Meg látszik. Szóval, hogy szóval az egyik hangszer a zongora, és a másik szólam, az pedig fütty. Az ember elkezdi ezt a kromatikusan lefelé menő dolgot így fütyülni. És akkor, hát egyrészt ugye klasszikus zenében, meg egyáltalán bármilyen zenében ritka az, amikor a fütyülésnek ilyen dallami szerepe van. És akkor az azt jelenti, hogy igazából a szerző, akiről beszélünk, az úgy tényleg eljut oda, hogy bárhonnan lehet valamit szedni, tehát hogy bármi megszólaltatható, ami persze úgy, ahogy mondjuk Kézsle rakta az asztalra, hogy ütőhangszerek, tárgyak, bármi, úgy akkor az azt mondja, hogy akkor kaptunk egy olyan csomagot, hogy tényleg bármi. Itt meg arról van szó, hogy ez nagyon is zenei, a minden addig értelmet beleszámolva zenei, és ebben a nagyon zeneiben, ami nem szakít a zeneiségnek az eredeti eszméjével egyáltalán. Ezt halljuk, ugye, még ráadásul ez egy tonális zene is a maga módján, és mindjárt kiderül, hogy miért. Tehát, hogy itt is van módszer. Ugye napraforgónál az volt a módszer, hogy azt, amit elmondtam, véletlen műveletek, nagyon egyszerű véletlen művelettel hangokat csinálunk, és aztán azokat ismételgetjük, és az ismételgetésnek az a kaleidoszkóp jellegű hatása érvényesül. Végre megtaláltam a megfelelő kifejezést a műsor 51. percében. Szóval, hogy tényleg az van, hogy az teljesen nem szabályos, nem szimmetrikus, nem körvonalazott dolgok is szabályosságot, szimmetriát és körvonalakat nyernek akkor, hogyha ezt így külön aztán hozzárajzoljuk, például azáltal, ha mondjuk tükrök segítségével hirtelen ismétlődések és geometriák jönnek létre a nagyjából semmiből, és akkor direkt ezért volt szükség arra, hogy ez a dallam nagyjából semmi legyen, és akkor így jött a dobókocka. Mondom, ez egy másik típusú hozzáállás a véletlenhez, mint az, amikor azt kutatják, hogy te mire képes, mi közünk nekünk a hangokhoz, és mi közünk nekünk a véletlenhez, és van olyan, amikor egyszerűen csak nagyon-nagyon sok hangból álló masszát úgy a legkönnyebb létrehozni, és ezt amiket a sok lengyel szerző csinálta, hogy akkor ugye elkezdünk úsztatni valamilyen anyagot, és ez az úsztatáshoz az kell, hogy akkor mondjuk odaír egy csomó hangot, de utána odaírja azt is, hogy ennek az ismétlődés ez mondjuk szabálytalan lesz, és akkor. De egyébként elég hasonló az is, amit mondjuk az is úgy később, mint Cage, de mondjuk előbb, mint Csári László, szintén ugye egy alapdarab, ugye az, amit még annak idején egyszer behoztam sok-sok zenésszel a Tilos Maratonnak a 8 évvel ezelőtti változatára, hogy Terry Riley ugye ott is így megadja, hogy ismételni kell, de mi vagy nem mondja meg, hogy hányszor kell ismételgetni, ezért össze fognak keveredni a hangok. Ez is egyfajta aleatória, ez is egyfajta véletlen. Az olvadás közben létrejövő véletlen. De hogy ennek az előző darabnak miből állnak a hangjai, az hát abból, hogy itt van egy utalás Edvard Griegre. Érdekes, hogy az új zenés tudónak a zeneszerző időnként úgy pont. Ha más szerzőt vesznek alapul, akkor az vagy valahogy lett egy ilyen hagyomány, hogy az Edvard Grieg lesz a norvég késő romantikus zongorista és zeneszerző, és akkor, hogy ez micsoda, az Emlék című darab, ez a Griegnek az Elmúlt című zongora darabjának a hangjaiból készült, és ezt fel is lehet ismerni, most lejátszom a Griegnek az eredeti darabját. Lehet, hogy ez már egy volt egy korábbi adásban, pont ugyanez az összehasonlítás, hogy adjon magát, mert tényleg így készült.

0: Na szóval, hogy ebben a két zenében, hogyha valaki figyelt, akkor meghallhatja azt, hogy ugyanazok a hangok ugyanabban a sorrendben szerepeltek, csak a sorrendben kívül van egy másik, a hangok ugyanazok, a sorrend ugyanaz, a sorrenden kívül még van egy másik, hogy milyen rendezettségi szinten szólalnak meg. És ugye a Griegnél ugye hagyományos, szokásos klasszikus zenei notációs elveknek és kereteinknek megfelelően ugye negyedenként jöttek ki a részt, a Sárinál pedig szétszórva, és így nézem is magam előtt, mert itt van ebbe a disszertációban, itt van kotta példa mind a kettőre, hogy amúgy ezt így írja is a Szita Tünde, hogy a szerző szerint is így nem kell tudni a zenehallgatásakor, hogy ez a dolog a Griegnek az egyik zongoradarabjából készült, és nem kell ismerni ez a zongoradarabot. És egyébként, hogy emlékszem is, amikor ilyen nagyon fiatalon, vagy talán gyerekkoromban, mikor volt egy ilyen koncert, ahol ezt bemutatták, akkor is hallott, hogy ez egy nagyon szép zene, és nem kell tudnom, hogy honnan vannak ezek a nagyon szép hangok. Nem tudtam akkor, nem is igazán ismertem akkor még Grieget. Ezt a darabot biztos, hogy nem. Szóval, de hogyha az ember Grieg után hallgatja ezt, akkor feltűnő. Itt is egyébként negyedekből áll a zene, csak az a sok szólamúság igazából egy szólammá van szétterítve, és hozzá az a fütty szólam, ez, ja, meg ugye rengeteg pedállal össze is vannak mosva az események, és akkor hozzá ez a fütty szólam, ennek meg ilyen abból kilógó, vagy az eltérő ritmikája van, és akkor tényleg az, hogy akkor én elúszik a dolog. Na, ezen kívül még egyébként a Sári az foglalkozott egy olyan dologgal, és hogy az is annak pontosan ugyanebben az időben volt egy ilyen projektje is, hogy egy Petőc András nevű költővel közösen csináltak ilyen performance jellegű közös művészetet, hogy a költő felolvasta a saját szövegeit, és közben pedig ő ilyen hangeffektekből csinált hozzá a zenét. Ez szintén megint nem egy új módszer, hanem mit tudom én, tehát ilyen, hogy szöveg, és akkor hozzá ilyen hangeffektekből ilyen zenei kiegészítés, nem aláfestés, és nem kíséret, de mondjuk egy ilyen másik szólam. Ez Cage-nél is ott van akkor, amikor Cage és David Tudor közösen létrehozzak az Indeterminacy című lemezüket, az szintén így játszogattam már itt, és azt is lehet, hogy elkaptátok pár évvel ezelőtt, hogy akkor Cage-nek a szövegei, és a zenét nem a zeneszerző írta, hanem a zongorista, Cage-nek a szövegeivel annak idején, és ez 50, nem tudom hányba, nem is tudom, 50, mindegy, most ez majd mindjárt utána nézek, de hogy nagyon régen, ehhez képest nagyon régen, ez ilyen 80-as évekbeli, hogy na, mutatok akkor erre egy-két példát, hogy ez a Petőc-Sári együttműködés, ez hogy működött.
1: Aranykondulás. Aranykés forog. A telt szívben és fönn, a magasban, se határ, se út. Fénypattog, éles szilánk, aranykés forog, a telt szívben és fönn, a magasban, se határ, se út. És fönn, a magasban, se határ, se út. Madárcsapkodás. Fénylő tekintetek, aranykés a telt szívben, forog, vércsevíjogás, lélegzet folytva állok, éles szilánk, se határ, se út, vércsevíjogás, ilyet verdesés, fénylő pattogás, aranykés forog, tompa jajdulás, se határ, se út, harangkondulás, kurta nevetés, madárcsapkodás, a magasban aranykés villog, a magasban fénylő tekintetek, lélegzet folytva állok, se határ, se út. Aranykés forog, madárcsapkodás, vércsevíjogás, lélegzet folytva állok, madárcsapkodás, a magasban fénylő tekintetek, madárcsapkodás, vércsevíjogás, lélegzet folytva állok, ilyet verdesés, a magasban, lélegzet folytva, fénylő tekintetek, madárcsapkodás, lélegzet folytva állok, a magasban fénylő tekintetek, ilyet verdesés.
0: Mondjuk ez is, hogy ebből aztán tényleg egy egész koncertnyi, vagy egy egész lemeznyi. Ugye lehet látni, hogy itt annyira nem komplex és nem sokat mondó a zene. Szóval itt nagyon leegyszerűsödött, és ezáltal ugye több teret hagy a költészetnek, úgyhogy így valahogy így megférjenek egymás mellett. Tehát tulajdonképpen a zene ilyen módon nagyon alázatosan szolgálja a költészetet. Ez akkor nem is igazán az új zenés tudjának a zenei termésének a bemutatása itt most, hanem az, hogy itt van mondjuk Petőc András költő, aki felolvas, és akkor van hozzá egy zeneszerző, aki láttuk, hogy egyébként ezen kívül mikre képes, és még látjuk még, és arra is, hogy mondjuk csak egy-két hangot ütögessen, ismételgessen egy tritónuszt, meg egy másikat, és akkor így valamennyire hasonlít ilyen, mondjuk a Music for Pieces of Wood, meg más ilyen Steve Reich darabokra, meg a saját darabjaiból is egy-két dologra hasonlít, de hogy így igazából nincs nagyon kifejtve, nincs nagyon kibontva, nincs agyon komponálva az egész. Hogy egy kicsit benne van az, hogy a sűrűsödés az komponálva van, meg hogy így a ritmikája az így okos, meg nem tudom mi, de hogy így nem sok teret foglal. És akkor menjünk tovább, akkor mondjuk nézzük ezt a Telihold című darabot, szintén ugyanabban az időben ezek mind. Az, amit nem tudok bemutatni, és azt sajnálom, hogy nem tudom megmutatni, de az a Poliritmia című darabja, amiben egyébként vannak ilyen rosszul elkapott felvételek a YouTube-on. Az egy ilyen kb. 2 órás performance volt, ami borzasztó látványos is volt, és a hangja is olyan, hogy ezt nem igazán lehet felvenni nem jól érvényesül felvételben, mert így a térben zajlik le, és a térben hat jól. Az a lényeg ennek a Poliritmia című darabnak, hogy egy 10x10-es mátrixban ilyen csengők lógnak lefelé. Ezek ráadásul a gyakcsengők. És mindenkinek más is más a hangja, és akkor, de úgy van egy ilyen egységesség benne, és az 100 csengő. Ugye, és akkor ilyen pont úgy, hát körülbelül úgy, ahogy mondjuk így fát ültetnek ilyen gazdaságokban, tehát ilyen nagyon szabályosan, ilyen mátrixszerűen vannak egymás mellé így fölfüggesztve, de úgy, hogy minden csengő között van annyi tér, hogy egy ütőhangszeres játékos át tud menni közte, és akkor elkezdenek vonulni, és valamilyen szabály szerint elkezdik megszólaltatni ezeket, és így van egy alaplüktetés, de az alaplüktetés az közös, de az ütemmutató, meg a ritmus patternek azok meg sokfélék, és akkor az, hogy elkezdik, körülbelül mint egy fuga, hogy először egyel, aztán belép több szólam, és aztán így elönt minket a hangzás, és ettől nem szabadulunk egészen másfél vagy két órán keresztül. És ez egy óriási nagy élmény. De meg egy óriási nagy vállalás egyrészt lejátszani, másrészt meg eleve előkészíteni, másrészt oda menni és meghallgatni, és én nem is tudom, hogy azóta volt-e ebből még kísérlet, de ez annak idején, amikor készült, akkor sikert meghallgatnom, és mondom, hogy tényleg egy nagy élmény. De most ez az élmények elmeséléséből menjünk vissza az élmények átéléséhez, és így itt van mondjuk ez a Telihold című darabja, hallgassunk ebbe bele.

Most ezt nem hallgatjuk végig, meg egyébként előző adásokban ez így szöveges bevezetés nélkül így lement. Tehát az összes ilyen mű, amit fontosnak gondolok, az így lement. Most csak annyit, hogy akkor halljuk, hogy igazából úgy, itt nem tudjuk, hogy honnan jönnek a hangok, de hogy nagyon szétterjednek. Ugye azt tapasztaljuk, hogy így de egy nagyon statikus hangzás egyfelől, másfelől vagy így apró változások, és az egész ilyen nagyívű. És ez egy jellemző érzésvilág volt, nem is tudom, nem stíluselem, és nem módszer, mert mindenki más és más módszerrel ír, de egy jellemző érzésvilág volt, hogy rengeteg vonós, vagy akár nem is feltétlenül csak vonósok, de így, azért van egy ilyen jellemzően vonós, hogy egy nagy hangzás a mély hangokkal és magas hangokkal, és a kettő közti térnek a kitöltésével, és hogy ilyen nagyon lassan egy hömpölyög, vagy valamit csinál. Mit mondja, jeneinek is, azt mondják, ilyen későbbi, már ilyen 90 körül, vagy később, akkor, amikor a Halotti szertartást írta, ez abból egy részlet, mert megpróbálom ezt megkeresni egy pillanat, ezt a részletet. Tehát a Jenein és van, és mondom, a Gémesi Gézánál emlékszem ilyen fajta zeneszerzésre, Serei Zsoltnál emlékszem ilyesmire, még így régről. És aztán itt van Dukai Barnabás, és legelőször majd, hogyha a Sárit így lezártuk, majd így róla akarok beszélni, főleg Sárival összefüggésben, mert egy későbbi generációja az új zenés tudónak, de nagyon hasonló, mondjuk bizonyos szempontból olyan hasonló lelki tartalom és gondolkodás. Módszerekről nem tudok beszámolni, de hogy ugye ezt említettem már korábban, hogy Sárinak van ez a vonzódása mondjuk a misztikához, rengeteg Vörös Sándort olvas, rengetegszer használ, többiek is használnak Vörös Sándort a zenéhez, mert a Vörös Sándor zenéhez nagyon használható, ugye, mert egy nagyon ritmikus dalköltészet az, amit ő versként kínál. Azért olyan azt jelenti, hogy a dalhoz már alig kell valamit csinálni, és már tulajdonképpen a vers már maga dal, de hogy Sári László másképp viszonyul Vörös Sándorhoz is, tehát hogy egyrészt a szellemi tartalmával azonosul, amit mondjuk a teljesség felé, meg amit a Lao-tse fordítás nyújt neki, hogy egy ilyen magasztosabb, ilyen kozmikus emberi létnek az,

kozmikusban, és a kozmikus a sajátban, tehát hogy, és akkor az, hogy, folyik valamilyen zene, ami, amiben el lehet engedni mondjuk a kontrollt, mert bármilyen hang jöhet. És persze itt mondjuk nincs engedve a kontroll, ez nagyon is egy partitúra, ami végig van írva, és, mondjuk, és számára ez hasonlít mondjuk ehhez, amit mindjárt megkeresek, hogy hol van, pillanat. Ez most akkor egy jenei példa. Azt mondja, hogy... Mindjárt meg lesz.

Ez is nagyon szép, de nem ezt kerestem, nagyon-nagyon szép, de nem pontosan ezt keresem, ebben is egyébként ott van az instrumentális háttérben, ott van az, amiről beszélek, ami megfoghatatlan, szóval tényleg nem tudom konkrétan elmondani, hogy milyen módszer, vagy hogy milyen hangok, hanem hogy van ez a fajta hozzáállás, hogy így nagyon visz magával valami ilyen hangzás sűrűség. De ebben mondjuk az, hogy ebben ének van, és így van egy kifejezetten instrumentális rész, amiben ez van, amit megpróbálok most így el, vagy azért az így van, hogy na itt van mondjuk, ez az.

És akkor most megint ilyen részletek hallgatása. Most akkor így bevezetném, ha már itt tartok, akkor bevezetném ezt a következő szerzőt, akiről még alig beszéltem. Dukai Barnabás. Ő tulajdonképpen ővele kezdődik a következő generációja ennek a társaságnak, tehát hogy Sári Lászlónál, jól emlékszem, egy tízessel fiatalabb. És akkor nézzük ezt a, és, mis tudom, mivel is kezdjem a bemutatását, de itt van mondjuk ez a Változó Holdhoz című kompozíció, amit szerintem passzolni fog pont így az előzőknek a végére, mint a következő eleje.

0: Na, szóval most így végighallgattuk azt az egész kompozíciót, tehát a Dukai Barnabásnak a Változó Holdhoz című darabját, és így halljuk, hogy tényleg nagyon hasonló matériát kezdtek el így faragni vonós hangszerekre, ami ilyenek is a halotti szertartásnak ez az instrumentális átvezetése, de és akkor az, hogy persze még a címadás is, tehát hogy jó, a jeneinél az vagy Richard Kare, a Cinque Voci, igen, ez érthető, de hogy itt az, hogy Sári László ilyen címek vannak, hogy Teli Hold, és utána a Teli Holdnak mindig a folytatása, a lemezen is, meg a koncertprogramban is, hogy pont, és a nap, kérdőjel, és akkor nagyon sokszor ugye ezek a címek, hogy még a Napraforgóban is benne van ugye a napnak a neve, Teli Hold, a Változó Holdhoz, és az most különböző szerzőket kompilálok most így egyben, hogy így látható, hogy ez egy ilyen szellemiség is így eluralkodott ott mondjuk a stúdiónak egyik kis parcellájában, hogy így, hogy akkor ilyen misztikus, ilyen természeti, csillagászati, ilyen tehát van ennek, ez ilyen romantizálható is, hogy valamiben egy hold meg nap szerepel, szóval, hogy így, de közben meg ez ilyen Vörös Sándori elrévülés így a Dukaira konkrétan hallottam, és ez nagyon jellemző történet, és nagyon még az akkor még jobb, hogy az egyik évben végignézte az összes Teli Holdat, ami azt jelenti, hogy ugye ahhoz így valamikor este ki kell menni egy erdőbe, ezt csinálta, és akkor így ott az erdőből végigfigyelte az egészet, és akkor egy éven keresztül ez ott a probléma, minden egyes alkalom, amikor Teli Hold van, akkor azt így végignézi, és ez úgy tényleg az van, hogy nem tudom, hogy igaz-e, vagy csak így mondják, de hogy nagyon kitalálták akkor. Nagyon ki van találva, hogyha csak úgy mondják, mert hogy elhiszem, mert hogy így ránézek arra az ember, és körülbelül ezt várom tőle. Majd megmutatom, mert most így látom műsoridőnk szépen, hogy még miket csinált ezen kívül. És akkor szerintem Sári Lászlót nagyjából lezártuk, és akkor megnézzük a tényleg egy itt meg azt a második hullámot, a Suzuki Stúdiónak tényleg az a új generációját, akik így leginkább a 80-as években tündököltek, de ez azért szóval össze-vissza van. Nak az idősávok. Szóval Dukai, na hát majd így kapaszkodok meg, szóval, hogy így mondjuk, hogy a Sáriról tényleg el tudtuk mondani, hogy akkor ő egy ilyen Vörös Sándori misztikus, és egy ilyen, tényleg egy ilyen gurú, vagy egy ilyen szellemi vezető, ugye tréningeket tart, és ő maga is így tréningekben részesül, és meditatív a zenéje, és a meditáció, mint eszme. De most a Dukainál ez még inkább így van, ő már teljesen el van szállva, őnála így tényleg ez van, hogy a holdat nézni, mondjuk egy egész éjszakán keresztül, az egy ilyen mindennapos dolog, és hogy mit tudom, mondjuk egy zeneművet addig elemezni, hogy így mit tudom, ezerszer olyan hosszan elemezni, mint maga az egész zenemű. Ez is jellemző rá, erről is vannak felvételek, meg ilyen beszámolók arról, mondjuk a Vexation-t végigelemezni, hogy mondjuk a Vexation-t elég nehéz tovább elemezni, mint ameddig tartna ez 24 óra, de mondjuk csak a zenei anyag az körülbelül 1 perc, és utána az akkor minden egyes hang összefüggést így beszél, és leszűr belőle következtetéseket. Na, nem voltam ott, de hogy ez is olyan dolog, amit el tudok képzelni. Szóval, és valamennyire ő, ha már itt a Vexációról van szó, akkor ő mondjuk így a 20.-21. század forduló magyar Szatija, tehát hogyha azt nézzük, hogy ez egy ilyen nagyon szerény élet, mindig ilyen visszahúzódó, mindig ilyen, és ilyen misztikus gondolkodás, ahogy a Szatinál is van, egy misztikus, ilyen vallásos szerű, de nem teljesen az, és az, hogy egy abszurditás az, ami a művészetében kijön ebből. Egyrészt egy ilyen miszticizmus, hogy hold, meg nap, meg ilyenek, másrészt meg ilyen nagyon hosszú címek, hogy a Pantokrátor szentjei kertében, a Pantokrátor szentjei körében, meg hogy és pirkadni kezdett a messzeségben. és láthatatlan tűz a téli éjszakában. Szóval látszik, hogy amint megszólal, akkor abból valami ilyen egyrészt misztikus, másrészt abszurd, ilyen szatiszerűen abszurd szövegalkotás. Na, de itt megállok, és átadom a szót.
1: Programajánló következik. Három esemény lehetőségre invitálunk a Divine Drupad, az ősi india klasszikus zenéje sorozat keretében. Dr. Szumitanand Pandi európai körútjának záró koncertjére és két mesterkurzusára. Világjáró tradicionális énekművész tapasztalat alapú betekintést ad az autentikus indiai zenekultúrába és hagyományba, valamint a hang szerepeinek lehetőségeibe. Bármelyik alkalom hangolódásként tekinthető a június 21-i Jóga Világnapjára. Pódiumbeszélgetés és koncert június 19-én este. Dr. Szumitanand Pandi partnerei itt Virág Balázs Pakavadzson és Gerzson János Tampurán. Autentikus hangjóga, légzés, hangadás, mesterkurzus, jóga gyakorlók és oktatók számára. Június 20-án 9:30-kor. Fókuszban a hang és az ellazulás kapcsolata. Klasszikus indiai ének és improvizáció mesterkurzus, zenegyakorlók, zenészek, jazzgyakorlók számára június 20-án 15 órakor. Helyszín a Budapesti Cserepesház, 14. kerület, Vezér utca 28B. Részletek a Drupad Hungary Facebook oldalon és a drupad.hu oldalon. Programajánlót hallottak.

A még maradt kérdésed india.tilos.hu india.tilos.hu

0: अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alaap, an Indian classical music radio show.
1: Programajánló következik. Három esemény lehetőségre invitálunk a Divine Drupad, az ősi india klasszikus zenéje sorozat keretében. Dr. Sumitanand Pandi európai körútjának záró koncertjére és két mesterkurzusára. A világjáró tradicionális énekművész tapasztalat alapú betekintést ad az autentikus indiai zenekultúrába és hangyományba, valamint a hang szerepeinek lehetőségeibe. Bármelyik alkalom hangolódásként tekinthető a június 21-i jóga világnapjára. Pódium beszélgetés és koncert június 19-én este. Dr. Sumitanand Pandi partnerei itt Virág Balázs Pakavadzson és Gerzson János Tampurán. Programajánlót hallott.

0: A brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni, alig tudta megérteni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel. Mihez kezdjek? Miből élek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegülsz te is a zenekarban. Én majd a lattot engeded, te meg dobolsz hozzám.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentünk.
3: Macska illatot hord felém a szél.
4: Én rátelek. Biztosan kilázom a bundájából.
3: Erre szürke koma. Itt van ez a bajszos firmas.
5: Ne bántsatok, van én nekem elég bajom.
3: Mit keserek, bajszos?
5: Akinek van jó kedve, ha egyszer a nyakának kötél. Megvénültem, a körmeim már megfogtak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni, de az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek.
1: Gyere velünk Brémába, elcsapok városi muzsikusnak.
3: Szegődjél te is a zenekarunkba, úgyis jól értesz a néjjelű zenéjjel.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és vikoltozott.
1: Hát téged meg, Vilem, mindig voltozom olyan irgalmatlanul.
6: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzöm belőle. Ettire elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgyse tehetem már sokáig.
1: Ne jajhass, Arajoskova. Inkább gyere velünk. Ihá. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
3: Brémába megyünk, városi muzsikusnak, szegődjbe te is a zenekarba.
5: Tarts velünk, neked jó a hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak bíz nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket, meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
4: Fénycsillog a marra. Hol, hol! Háznak kell ott lennie.
1: Hol! Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont, kivált a húsos.
5: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
4: Akkor induljunk hát!
1: Ah!
4: Mit látsz, szürke?
7: Mikor mit látok? Tenni te asztal! Rakva minden jóval! Körülötte ülnek és kalapoznak a fegyel!
4: Tenni te asztal! Az kellene nekünk!
5: Az ám, én is szívesebben ülnék a helyzetben,
7: de... Hadd, mi? Hadd, mi? Hadd, mi? Hadd, mi?

0: koncertről, azt hitték kísértet ront közébük. Ijedtükben hanyat homlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkigég. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopockodott a konyhajtói, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A Marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a kivatlan vendégbe. A betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélek szakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halálra váltan jelentette a bandavezér.
1: A házban egy borzalmas boszorkány rám fújt, és összekarmolt az arcomat. Az ajtónál az ördög áll. Kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg, majd nagyon verhatott a kosával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz virrasz.
0: A betyárok ennek úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé. Jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem volt.

0: macska. Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leányt. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, hanem csak járt házról házra pletykálkodni, s egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólt. Azt parancsolom neked, te macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetlek. A macska a tűzhelyen szúnyogálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult, s azt mondta. Miért parancsol olyanokat annak a macskának? Hisz az azokhoz nem ért. Ért, nekem mindegy, feleség, azt mondja az ember. Nekem nincs más, akinek parancsoljak. De ha ő mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szúnyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet, szegény. Feleli az asszony. Ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, és semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot, de a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott el. Tüzetett, vizet hozott, ételt készített, csepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát, minden jól van, s mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak jó kedvvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan hely.
1: A tájtos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy dali pásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut tájtos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, s amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját. Hát, akkor alig van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet. Szervusz, világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, és az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és ím egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássa, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt a keze fogója. Mindjárt körbevette az a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra így félt meg. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet az életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed használ. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig s addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
2: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
1: Elegetesküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány, és a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény fej. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, és ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöntült belé. Abba a helybe szörnyű halált hal. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, és hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi réza. Pedig csak megsuhintja a legény az aranyvesszőt. Szépen a zsebébe tett, és tovább. Amit mentek, mendegéltek, egy ezüst várhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. Szóval legyen megfele, és megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
2: Hiszen majd adok én annak,
1: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már 3 folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Olta milyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világra. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédét. Nagyot csendül gondol az aranyvárs. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láb. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
2: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
1: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány. Örömébe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintotta az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. Azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával. Addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
3: Hely, aki árgyélusa van,
1: rikkant egyet a legény.
3: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
1: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecskemekedést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
4: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
1: Felelt vissza a kecske.
4: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, közd össze azokat, azután közd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét. Mekeke, hányan vagytok?
1: Kérdi a tártos kecske.
4: Csak négyen,
1: kiállta a legény.
4: Hát aztán, versze meg többet,
1: kérdi a kecske.
4: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
1: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbeli, harmadszor az aranyvárbeli, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fennlegyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, de a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen fejelágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami húzkutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant. Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredjék? Merre facsarodjék? Gondolja magában, de ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza?
3: Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt ezzel a három leánnyal. És ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búzsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszélyt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhints meg ezzel a gyémánt veszővel, mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhints meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony, de mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondd át tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény, nagy hálálkodással tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem, Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerődzik fel a fán. Egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondja a legény magában. Az úgyi neki. Beléfogódik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajön. És én egyszerre csak nagy fekete fellek kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a fellek, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja a legényt a fészek mellett, nagy mérgesen feléje legyint egy szár tollával.
2: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
3: Ó, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
2: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
3: Sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
2: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
3: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
2: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
3: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy általvető elemózsiát, a legényt ráültette, és meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az általvetőből. Felül a legény a sas hátára, és ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, és mindegyre kért egy-egy falást az általvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, és azzal alig száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, valahol megtalálná három vára. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen. Hát, egyszer kecskemekedést hal. Ebben a legény is hallgatózik, füvel mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat él. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókosan az első leje. Megállj, gondolál, legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. Azzal csak megsuhintál a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz él. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat. A három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végig járt a rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémánt vár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, és a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tiéd. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelül a tártos kecske, minden ablakot kirúgott nagy kedvide. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

A három bakkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az ulak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mint Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédei. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egy. Jó reggelt! Adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, kaptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, ugyina! Kivónék más! Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg! Messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király! Már csak az ökröm szar váig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőinkhez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregember feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhatok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek süttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember számogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzie még a messzie. Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot. Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta. Míg fiatal voltam nagy uraim, a messzi-messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi. Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32, ezt is megmondom 100 forintért. Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek. Akkor megmondta. A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12. Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejné meg a 3 bakkecskét? Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára. Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt, mit tenni, összekaparázták 3-an a harmadik 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra. Így fejném meg instálom a 3 bakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem. Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfejtésére.

Egyszer volt Budán kutyavásár. Bizony, ilyen csuda se esett se Krisztus előtt, se Krisztus után, sem ebben a kerek világban. Egyszer esett az a csuda a földön, az is Magyarországon, mégpedig Mátyás király idejében, hogy kutyavásárt tartottak Szép Budavárában. Akár csak lóvásárt, vagy baromvásárt tartottak. Ez is csak Mátyás eszétől telhetett, aki nem csak hogy a legbölcsebb uralkodója, meg a legtudósabb hadvezére, hanem ezen felül még a legelső tréfa mestere is volt a maga idején. Felöltözött egyszer szabadságos huszárnak Mátyás király, úgy érett neki az alapján. A sapkája mellett virág volt, kenyeres tavuszik az oldalán, a kardot a mentével együtt felkötötte a hátára, vágott egy útszéli megyfáról botot magának, úgy haladt a dűlőn, akár más szabadságos katona, aki az öreg szüléjéhez iparkodik a falujába hazafelé. Amint megy mendegél, látja Mátyás király, hogy ott szántja a földet a határban, nem messzire egymástól két parasztal. Az egyik paraszt nagy parasztal. Annak az ekéje előtt hat ökörje állt. A másik paraszt kis paraszt volt. Az csak két hektikás gebét tudott az eke elébe fogni. Megáll Mátyás király, csak elnézi, hogy erőlködik a két gíres ló a kemény tarlón, meg hogy keserveskedik a szegény paraszt az eke szarvánál, hogy biztatja szóval meg ostorral a gyenge lóhajt. Az a nagy paraszt meg, csak sétál komótosan az eke mellett, az ostort se kell forgatni neki, azt kiáltja, hajsz, azt kiáltja, csá, közben fütyörész kedvére. Gondolt egyet Mátyás, oda ment a hatökrös gazdához. Adjon Isten jó napot kegyelmednek, gazdája. Adjon Isten vitéz uram magának is. Mi kéne, ha volna? Ha kéne, gazd uram, több emberség kéne erre a földre. Nem látja, hogy megkínlódik a két kehes lovával az a másik szántóvető ember? Hogyan fogjon ki, gazd uram, két ökröt? Kössük annak a szegénynek a két lova elébe. Az is könnyebben szántassa azt a parányi kicsi földjét. A nagy paraszt csak nevetett erre. Már abból nem eszik az a kódus paraszt, azt mondja. Én nagy gazda vagyok, hat ökörrel szántok, az meg csak szántson a maga két gebéjével, úgy illik az ő hozzá. Maga csak a fegyver, ezért sem vitéz uram, a szántás pedig ide bízza. Nem szólt egy szót se többet Mátyás. Oda ment a kis paraszthoz. Adjon Isten jó napot, te szegény ember. Adjon Isten néked is, szegény katon. Fordulj csak idébb, szegény ember, mutatok valamit, de meg ne ijedj, arra kérlek. Avval Mátyás király kigombolkozott, megmutatta az aranypitkés dolmányát, megsúgta a szegény parasztnak, tudja meg, hogy Mátyás király áll előtte. Háj, az a nyomorú, rögtön le akart borulni a király elébe. Megfogta Mátyás király. Vigyázz, szamár paraszt, el ne árulj, álljál csak szép egyenesen, figyelmez rám. Azt mondom néked, add el holnap ezt a két hitvány párát, amit a bőriért kapol, abból vegyél annyi kutyát, ahányat adnak. Hajtsd fel Budára, keresd meg a budai nagypiacot, a többi az én gondom. Hát a szegény paraszt úgy tett, ahogy a király meghagyta. Eladta a két lován, kapott egy falka kutyát az áráért. Hogy ne boldog volt az a rongyos paraszt, akinek a kutyájáért pénzt kínált. Kettőt is adtak neki egy garasért. Tereli osztán Budavára felé a szegény ember azt a sok loncsos, piszkos kuvaszt meg komondor. Aki csak jött az ország útján, nagyot nézett. Újvá tűnt az emberek előtt, mintha valami rossz boszorkány ennek a pásztornak a juhait, mint kutyákká változtatta volna. Sötét hajnal volt még, mikor a szegény paraszt a sok kutyával Budára elérkezett. Elvergődött a budavári nagypiacra, ott letanyázott, előszedte a szeredásból a kenyért, szalonnát. De a kutyakomák éjjel maradtak, azok olyan ugatérozást csaptak, mind felverték álmukból a budai lakosokat. Azt hitték, rajtok a tatár. Mikor aztán kinéztek az ablakon és látták, hogy csak kutyahad jött Budavár ellen, kiki dorongra kapott, leszaladtak a piacra, agyon akarták verni az egész kutyaságot, vezérivel együtt. De akkora ott termettek a király szolgái. Ők már tudták, mi áradban van a parasztember. Nem engedték bántani. Reggelre
megjelentették a királynak, hogy itt az a szegény paraszt felhajtotta a kutyákat. Mindjárt felöltözött Mátyás király, elment az urakért, jöjjenek elő, megyünk a piacra. Kirukkoltak a főurak a piacra, mind gyönyörű díszmagyarva, legelől Mátyás király. Oda vezett az urakat a kutyás emberhez. Itt a szép alföldi Ebu.

0: milyen nagy ára van Budán a kutyán. El is mesélte az a boldog ember legelső, akinek elmesélte, az a nagy gazda volt, akinek a sok földje mellett volt az ő kicsi földje. Megmutatta neki a rakás aranyat, meg is mondta, úgy nézzen rá, most már ő is nagy gazda lesz. Nagy darab földet veszen, hatakörrel szántogat ő is őszire. A nagy gazda nem szólt egy szót se, csak magával gondolta.
1: Megállj, kós!
0: Azt nézd meg majd, én milyen vásárt csinálok. Másnap eladta a hatökröt, az árából felvásárolta az egész falu kuvaszát, komondorát, de még a szomszéd faluba is elment a portékáért. Mikor már vagy 100 kutyája együtt volt, feltarisznyázott a nagy gazda, elindult a 100 kutyával Budára. Egész úton azt szárogatta, hány tarisznyára való aranyat hoz majd haza. Mennyi földet vehet még meg, mind, amit maga körül lát otthon, megveheti. Ami föld van Berettyótól a Körösig, Köröstől a Tiszáig, Tiszától a Dunáig. Javában állott már a piac, mikor a nagy gazda megjött a sereg kutyával. Alig tudott helyet szorítani a teménytelen sok ebnek a piac sarkába. Megfizette egy szóra helypénzt, azt mondta, majd jön Mátyás király a nagyurakkal, mind megveszik az ő drága kutyáit. A vásárosok meg a népek meg csak nézték a büszke parasztembert, aki nagy szájjal hirdette, hogy itt vannak a divatos kutyák, de nem eladók, csak a nagyuraknak. A kuvasz meg a komondor egy néhány elszabadult, felborogatták a kofaasszonyok kaskáit, szilkéit, eltört a tojás, kiemlett a tejfel, nosza, mind a kutya széjjel szaladt a csemegét felnyalogatni. A kofaság méregbe jött, rúgták, csapták az ebeket, a gazdájukat tökkel, dinnyével haigálták. Ez megkiabált, ugrált a kutyái után, a kutyák szűköltek, vonítottak, az emberek káromkodtak, az asszonyok sivalkodtak, felfordult az egész piac. Ilyen kukullóriumot még nem látott az öreg Budavár. Előszaladtak a nagy lármára a hajdik. Azok aztán csépúi, neki a sok kutyának a részfokossal, még egy csomóban nem verték őket. A gazdának is odasuhintotta közbe egy párat a hátára, mert az csak a magáét kajabálta, hogy helyet, helyet az uraknak, jönni kell már a nagyuraknak, azok veszik majd meg az ő kutyáit. Addig még a pandúr káplár rá nem cserdített. Egyszer volt Budán kutya vásár, többet nem lesz. Tisztulj innét a piacról! És a piaci népnek a nagy kacogása közt elkergette a parasztot, mind a 100 kutya.

Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája. A középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi,

Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni. De én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbelső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő. Egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszülte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el. De csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve.
de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese végét.

0: egy öreg anyakecske, s annak 7 didácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe, összehívta gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül, bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.
1: Vigyázzunk, édesanyácskánk, hogy is ne vigyáznánk,
0: mondták a gidák.
1: Elmehetsz nyugodtan.
0: Erre a kecske mama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyed óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól.
2: Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot.
1: Nem nyitjuk ki,
0: kiabálták.
1: A mi édesanyánknak kedves lágy a hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A farkas mordult egyet, bosszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Réfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, és attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá.
2: No,
0: gondolta,
2: ez így jó lesz.
0: Azzal visszament kecskéjékhez, megint bekopogtatott, és megint beszólt nagy mézes mázossal.
2: Nyissátok ki, kedves enyém, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot.
0: De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy bele lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul otthagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki.
1: Nem nyitjuk ki, dehogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat. Nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fia repedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szórd be hamar liszttel a mancsomat! A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult.
2: Egy, kettő, vagy nyomban fölfallak!
0: A molnár megijedt, nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján.
2: Nyissátok ki, kedveskéim! Én vagyok itt édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!
1: Előbb mutasd meg a lábadat!
0: Szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirízes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast. Ahányan voltak, annyi fele menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadik a kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a fali órába. De a farkas megtalálta őket, éhes is volt, mérges is volt, egymás után mind bekapta. csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a fali órában rejtőzött. Mikor jól lakott, odébb állt, lefeküdt kint a réten egy falá, és elaludt. Nem sokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzó az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska.
1: Itt vagyok, édesanyám!
0: Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl-alá rohangált, szaladgált a romok között. Hol vagy, édes lelkem?
1: Itt vagyok az órában,
0: cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már-már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek. A kis gida meg sírva ríva a nyomában. Hát ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővé dermedt. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram, teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért, cérnáért, aztán nekilátott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig nisszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már-már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyeltene valamennyit. Mikor mindnyájan együtt voltak már, és alaposan ki is örvendezték magukat. Azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, ami alszik. A gidák egész halom követ hordtak össze, aztán nekifogtak, és annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefér. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Húszni akarnak a gidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részek, a kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög? Mi zörög? A hasamban mi zörög? Azt hittem, hat gidát nyertem, mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, és alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, és abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a pultba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül esték, mi történt. Mikor az ordas eltűnt a pultban, Nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték.
2: Kellett neked, kecske kída, oda lettél, farkaskomam, me.
0: És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kutat.

Hol leanyul? Élt egyszer egy öregasszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font egyre font, még csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, és amikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták, húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment, ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint az ápol. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupaszba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt és el akart szaladni. Az öregasszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam! Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje. Olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok, hol le anyag? Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint. Az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópenyek. De jó dolga is volt ám az öregnél. Soha egy rossz szót sem hallott, és ehetett, amennyi jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált hol le anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon. Mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyu elé, és azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyémet. Tetszik nekem, hogy hazavágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy, és amiért ilyen becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, és abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig.
Ez a fizetség a szorgalmadé, kiáltotta Hollányú a kapunál, és még a kutba esett orsolyát is kidobta utána. A két kapuszárgyú ördülve becsukódott, s lám a lánya, mint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyjaházától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kutkávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Aranyos lányunk hazatért. A lány bement a házba, és már talpig arany borította, az anyja is, meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz. A lány meg bedugta a kezét a püskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához. Azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány jár. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek. Húzd ki hamar, mert megégek. Már régen kisültem. De a lustalány azt felelte. Hogy is ne, hogy összepiszkoljam magamat. Azzal tovább ment. Csak hamar az almafához ért. Rázd meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre esik egy alma, felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit. A harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna. Nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lustalány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyó őt is a kapuhoz vezette, hanem mikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lustalány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kútkávájáról, nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Szutykos lányunk hazatért. A szurok pedig rajta ragadt, élet

0: A csillagszemű juhász. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, annak egyetlen fiacskája és egy feleség. De aztán szegények voltak, mint a templom egen. Egyszer azt mondja a fiúcska: édesapám, én elmegyek szolgálni, szerencse próbálni. Eredj, fiam, jó utat, ahol sár nincs, nincsen itthon, miből él. Akkor feltarisznyázták a fiút, és útra bocsájtották. A fiú elment, mendegélt hetet hét ország ellen. Meg sem állt, amíg egy nagy sejmes rétre nem ért. Meglátja, hogy a rétnek a másik oldalán valami pásztor nélküli juhok vannak. Elment oda hozzájuk, kezdte kiabálni a pásztor: hé, atyafi, merre van? Ha nem ügyel a juhokra, a farkasok elhordják. De nem volt sehol senki. Gondolta magába, azokat a juhokat nem lehet magára hagyni. Őrzöm esti, hátra elé kerül a pásztor. Eljött az este, de még akkor sem volt sehol sem pásztor. Akkor összeterelte a nyájat, és elhajtotta ki az erdőbe egy szép kicsi pusztásra. Ott megtalált egy nagy kőszikla barlangot. Oda megtelepedett a juhokkal. Így pásztorolta a juhokat aztán. De gazda nem került neki. Egyszer csak elfogyott az élelme. Gondolta magában, béhajtja a juhokat a városba, ott elad belőlük, mert ha nem, fára hág a bőre az éjségtől. Úgy is történt. Akkor bément a város szélébe. Kihívott egy mészárost, és a berbécsek közül eladott a mészárosnak egy néhányat. Abból berendezte magát élelemmel, és a város végén kapott egy kicsi lakatlan házat, oda megtelepedett a juhokkal. És oda járt minden éjszaka hálni. Itt elmúlt az idő sokáig. Ugyanabban a városban lakott egy király, de olyan hatalmas király volt, hogy mindenki félt és rettegett tőle, mert ha egyet prüsszentett, és ha valaki nem mondta, hogy jó egészségére adja Isten, azt menten lefogadta a katonákkal, és elpusztította. Egyszer történt egy vasárnap reggel, hogy a király óriási nagyot prüsszentett. Akkor a katonái felszögdöstek a lovak hátára, és vitték országszerte a hírt, hogy felséges királyunk nagyot prüsszentett, mindenki mondja, jó egészségére adja Isten. Ahol csak ezt híresztelték a katonák, nem is akadt az egész nép közül olyan ember, aki nem mondta volna, hogy jó egészségére adjon Isten. Akkor éppen a juhász legényke künn volt a legelőn a juhokkal. Mikor odaértek a katonák hozzá, és elmondták neki, hogy mi hír a királyról, ő megszegte a parancsot. Ő bizony addig nem mondja jó egészségére adjon Isten, amíg a király az ő szép leányát neki nem adja feleség. No, lett nagy álmélkodás. Fenyegették a katonák, hogy így meg úgy lesz, ha nem mondja, hogy jó egészségére. Bizt nem mondom, én vitéz urak, még a király leánya az én feleségem nem lesz, ha ezer halálba vitet a király, még akkor sem. No, nem baj, te juhász. Mi megmondjuk a királynak ezt, de tudd meg, hogy a király azokat a csillagszemeidet kiveszi a helyéből, ha nem fogad szót neki. De nem egyezett bele a legény semmibe. Akkor a katonák megfogták a csillagszemű juhászt, és bevitték a király elejbe, és elmondták a királynak, hogy nem találtak az egész országban olyan embert, mint ez. Mert ő azt mondja, hogy míg felségednek a leánya felesége nem lesz, addig ő nem mondja, hogy jó egészségére adja Isten. Éppen kint volt a király leány is, látta a juhászt, nagyon megtetszett neki, de nem mert egy szót sem szólni az apjának, félt, hogy még őt is megbünteti. Kérdezi a király a juhászt: mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten? Én bizony nem felséges királyom, amíg azzal a szép leányával oltár elé nem megyek. Még ha ezer halál közé vettet, még akkor sem mondom. Abból nemeszel, juhász, hogy én a leányomat neked adjam egy ilyen csekélységért? Akkor parancsot adott a katonáinak, fogják le a juhászt, és vigyék be a szőrdisznók közé, ahol több mint 1000 szőrdisznó volt. Meg is fogták a katonát, és bébe tették a szőrdisznók közé. Akkor nekiállott a juhász, az egélye zsebéből elévette a furujáját, elkezdett furujázni szépen. Akkor a kicsi disznók nekiálltak, összefogózkodtak, hol kettő, hol három egymással, így kezdtek táncolni. De kicsi volt a hely neki. A juhászt nem bántották, mert addig táncoltatta őket, hogy teljesen vízbe borult. Akkor, hogy el is voltak fáradva, elkántorogtak a saját helyökre és lefeküdtek. Akkor a csillagszemű juhász is lefeküdt, és aludt reggeli. Reggel mén az udvarmester, s hát hallját úgy csodán. A juhásznak semmi baja nincs. Azonnal vitte a király elejbe, és bejelentette, hogy életben van a juhász. Akkor a király bérendelte magához, és kérdezgette. Na, most mondod-e, juhász, hogy jó egészségemre adja Isten? Bizony nem felséges királyom, míg a leánya az én feleségem nem lesz. Még ha a kasza tömlöcbe vettet, akkor sem. Na jó. Fogjátok meg, katonák, és vessétek a kaszatömlöcbe. A katonák el is vitték a juhász. Kint az udvaron volt egy nagy magos ház. Hát annak az aljában bé volt ásva egy igen mély kút. A kútnak a fenekében volt két égényesse, és a kútnak az oldala mindenütt felállított kaszahegyekkel, sarlóhegyekkel és vasvillahegyekkel volt tele. Akit egyszer abba a kútba belé taszítottak, az élve többet nem jött ki onnan, mert a kaszák szecskává vágták a testét. Mikor meglátja ezt a juhász, gondolta magában, ennek még a felesen tréfa, mert ha ide belélöknek, akkor a testem fancsikába szakad. Kikérdezik ott a katona. Na juhász, most mondod-e, jó egészségére adjon Isten? Hát várjanak egy kicsit, vitéz urak. Menjenek ki ebből a házból, s húzzák bé az ajtót. Én gondolkozom. Aztán kikiáltom, hogy mondom-e vagy nem. Akkor a katonák mind kimentek onnan, s őt egyedül hagyták. Akkor a juhász nekiállt, a pásztor pálcáját belészúrta a földbe, levetette a zekét, ráakasztotta a pálcára, és a gyöngyvirágos kalapját feltette a tetejébe. Akkor azt kiáltotta ki a katonáknak. Jöhetnek, mert én úgysem mondom. Csináljanak velem, amit akarnak. Akkor ő gyorsan félrebújt egy szegletbe, mivel hogy nem volt ablak annak a háznak, olyan sötétség volt, hogy nem látták a valódi juhászt. A katonák azt hitték, hogy a kút szélén áll. Akkor láncsáikat előszedték, és egyszerre belökték a kútba a pálcát, zekét és a kalapot. Látták, hogy oda lett a gyertya, elaludt a tömlöc fenekén, biztosra vették, hogy meghalt a juhász, és mondogatták egyik a másiknak. Na, hát annak ugyan kicsi esze volt, hogy úgy elszánta az életét egy leány miatt. Pedig ha mondta volna, hogy jó egészségére, hát a király annyi pénzt adott volna neki, hogy amíg a világ meg két hét, élhetett volna belőle. Akkor bézárták a ház ajtaját. Másnap reggel megint ment az udvarmester. Hát hallja, hogy a kasza tömlöc felől milyen szép furulya szó hallatszik ki. Gondolta magában, mi az ördög lehet? Elmegyek és megnézem. Lehetetlen, hogy a juhásztor volna. Kitárja a kasza tömlöc ajtaját. Hát látja, hogy a juhász nagy viganot hurjázik. Azonnal a juhászra zárta az ajtót, futott fel a királyhoz és jelentette. Felséges királyom, még él a csillagszemű juhász. Vezessétek azonnal elém, mondta a király. Mikor bevezették a király elé, kérti tőle. Na, mondod-e most, juhász, hogy jó egészségemre adja Isten?
1: Bizony nem, felséges királyom, előbb legyek a leányának az ura.
0: Azt már nem, inkább bézáratlak a toronyszobába.
1: Nem bánom én, felség, ha mind baglyok közé vekezd.
0: úgysem mondom jó egészségére, míg meg nem esküszöm a leányával. Na, fogjátok meg, katonák, ezt a juhászt. Vigyétek fel a torony szobába. Majd lekiabálja nekem onnan, hogy jó egészségemre, mikor a baglyok meg a denevérek belekapaszkodnak a csillag szemébe. El is vitték a fiút. Bérekeztették a torony szobába. Ott borzasztó sok bagolyó, denevérek, poloskas várfogát, tepi bolha, mindenféle csúszómászó állat. De alig, hogy reázárták az ajtót, megint elévette a zsebéből a szépen szóló furjáját, és elkezdett furjázni véle. Hát, halljatok csodát, mi történt? Eszefogantozott minden állat a saját fajtájával, és úgy kezdtek táncolni, majdnem kirúgták a fal oldalát. Volt olyan sikoltozás, innyogás, innyogás, amilyet még ember sohasem hallott. Minden állat a saját nyelvén sikoltozott, mikor már addig táncoltatta őket, hogy a hab szotyogott le róluk, akkor mindegyik elvánszorgott egy szegletbe, és ott úgy meghúzódtak, mintha ott cselekedett volna. Akkor a juhász lefeküdt, és aludt reggelig. Reggel mén az udvarmester, hogy nézze meg, hogy lám, mi van a juhásszal. Beinyit az ajtón, hát kutya baja sincs, hanem ott ül a szegletben, és úgy kacag, hogy mozog a kastélyben. Fut le az udvarmester a királyhoz, jelenti neki. Hallod, felség, még él a juhász. Hanem úgy kacag a torony szobába, mint a övé volna az egész ország. Ej, veszed gyilkos, teremtett a legényű.
2: Hát úgy látszik, nem lehet elpusztítani. Vezessétek le azonnal színem elejbe.
1: Le is vezetnék a király elé. Kikérni a királytől.
0: Na, hogy aludtál, juhász? Én jobban, mint felségem, mert éjfélig táncoltak a társaim. Azután is úgy aludtam, mint egy királyfi.
2: Mit beszélsz? Mint egy királyfi, hiszen te juhász vagy.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erízó mesét halljátok ma délután 3-tól 4-ig. Sziasztok! Kellemes rádiózást mindenkinek! Tilos Rádió.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Elizó meséit halljátok 3-tól 4-ig, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki a Tilos Rádió számára adakozott a Tilos Rádió maratonon. Köszönjük, hogy eljöttetek, és reméljük élveztétek. Nagyon jó volt. Ez itt a Tilos Rádió.

0: Sziasztok, ez itt a Cikla, cigány közéleti és kulturális adás vagyunk. Ma tulajdonképpen arról beszélgetnénk dr. Muhi Erikával, aki a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédőirodának az igazgatója, hogy hogyan is alakult a független ombudsman és az egyenlő bánásmód védelme Magyarországon. Ezt azért mondom így, hogy hogyan alakult, mert hogy vannak egy egész hosszú történeti folyamat, története ennek, kezdve az, mikor alakult meg az ombudsmani hivatal, de bocsánat, bemutatom, Kajas Éva és Bari Jutka vagyunk.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Igen, hasonló dolgokról beszélünk, de mégis külön kell választani. Ugye van az ombudsman, régen állampolgári jogok országgyűlési biztosa volt, önálló nemzetiségi biztos volt, és önálló volt a jövő nemzedékek biztosa is, illetőleg az adatvédelem is ugyanilyen biztosi rangot kapott az 1902, tehát a rendszerváltást követően, azt hiszem, hogy 93-as volt talán az ombudsmani törvény. És az egészen 2012-ig működött ebben a felállásban, hogy önálló biztosok voltak, akik a saját területeken végezhettek vizsgálatokat, ők voltak azok, akik a nemzetiségi biztos kifejezetten a magyarországi nemzetiségeket ért alapjogi jogsérelmek ügyében vizsgálódhatott. És akkor 2010, ugye az új alaptörvény tette lehetővé azt, hogy megszüntesse a kormányzat, az akkori kormányzat ezt a rendszert, a független biztosok rendszerét, és 2012. januárjában létrejött az alapvető jogok biztosa, aki egy darab alapvető jogok biztosa van, és neki lettek helyettesei a korábban független biztosok 2012-től. Akkor a független nemzetiségi biztos ezt megelőzően Kálai Ernő volt, aki nagyon komoly kritikával illette a beolvasztás kapcsán az egész intézmény átalakítást, mert azt mondta, hogy el fog veszni a biztosnak a függetlensége, nyilván nem fog tudni önállóan kiadni jelentéseket, állásfoglalásokat, tehát olyan, amiket eddig ő egymaga megtehetett, hiszen ott lesz fölötte akárhogy is az alapvető jogok biztosa, aki ha úgy gondolja, hogy nem érdeke kiadni egy olyan jelentést, amelyben a nemzetiségi biztosnak vannak megállapításai, akkor bizony ezt ő megtehette.
3: Ugye ez azért volt annyira borzalmas, mert ugye elvileg az ombudsmani hivatal, mint független hatóság vagy szerv működött előtte, 2012 előtt, és aztán így végül is a biztosokat besorolták egy főnök alá, aki meg, hogyha akarta, akkor nem léteztek azok az ügyek, amit a biztosok akárhogyan is ki akartak hangosítani vagy vizsgálni.
1: Megtehette.
0: De akkor így helyettesi rangot kaptak tulajdonképpen.
1: Igen, ugyanaz országgyűlés választotta meg őket, vagy választja meg őket a mai napig, igen. De a munkáltatói jogokat a biztos helyettesek fölött a biztos gyakorolja.
3: Pontosan.
1: Tehát óhatatlan a függetlenség sérül ebből a szempontból. És akkor ez volt 2012-től gyakorlatilag. Az elején még úgy talán jobban működtek ezek az ügyek és a jelentések, megszülettek. A 2019-es évek, 2020-as évektől igazából Kozma Ákos ombudsmansága idején, tehát akkor ő volt az alapvető jogok biztosa, onnantól kezdve már nem nagyon mentek ki olyan jelentések, ami a nemzetiségi kérdéskört taglalták. Na és akkor... fontos itt egy...
0: Még azt nem mondtuk el, és szerintem az fontos, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy egyáltalán mi ez a biztosi kör, mit akar, ki fordulhat hozzá, és milyen igen. Esetekben, mit vizsgál egyáltalán?
1: A nevében is benne van, hogy alapvető jogok biztosa, tehát akkor, hogyha az alaptörvényben lefektetett valamiféle emberi jogi jogsértés történik, akkor lehet hozzá fordulni. Úgy szokták ezt köznyelven nevezni, hogy a népügyvédje gyakorlatilag. Igen. Bárki fordulhat panasszal a biztoshoz, illetőleg a biztos is, vagy a biztos helyettesek is, hogyha valamiféle alapvető jogi visszásságot érzékelnek, akkor ők saját maguk is eljárást indíthatnak. Egyébként a nemzetiségi biztos helyettes ugye Szalainé egészen ugye 2025 novemberig, ő elég hosszan betöltötte ezt a tisztséget, ő rengeteg ilyen vizsgálatot kezdeményezett, nem panasz volt, hanem ők érzékeltek valamiféle alapjogi visszásságot, és megindították az eljárást.
3: Bocsánat, de nagyon mainstream, tehát hogy ezek a állásfoglalások tűntek el aztán végül is a honlapról.
1: Igen, és még egy fontos dolog van itt, hogy az évek során az lett a gyakorlat a biztos helyettesnél, a nemzetiségi biztos helyettesnél, hogy úgynevezett állásfoglalásokat adott ki. Egyszerűen azért, mert ha már jelentést nem tudok kiadni, mert ahhoz kell a nagy ombudsman, de ő meg nem hajlandó aláírni, vagy úgy érzi, hogy ez nem fontos, nem kell, nem tudom, akkor hogy nagyon sok ilyen állásfoglalása volt a Szalai nénak, nem tudom, oktatásügyben től elkezdve számos-számos témakörben, és igen, tavaly novemberben, mielőtt befejezte a tevékenységét, ő kiadott 4 darab ilyen állásfoglalást, hogy nem jelentés, csak azt az állásfoglalást. Mind a 4 nagyon komoly jogi problémákra hívta fel a figyelmet. Az egyházi iskolák szegregáló hatására egy nagy 80 oldalas állásfoglalás, ugye a helyi önazonosság védelméről szóló törvény kapcsán kiadott egyet.
0: Arról mi is beszélgettünk, egyébként pont veled beszélgettünk, úgyhogy csak javaslom a hallgatóságnak, hogyha mélyebben akar erről tudni, akkor meghallgat.
1: Tehát, hogy és még volt,
0: még volt kettő,
1: igen, egy gyűlöletbűncselekmények, és a negyediket most így hirtelen talán nem is tudom, de a lényeg, hogy ezek úgy másnapra el is tűntek az ombudsman honlapjáról, azóta se találhatók ott valami jogból kifolyólag, én most direkt mielőtt ide jöttem, megnéztem, nincsenek fönt.
0: De akkor mondjuk már, mi a hatásköre, mert ugye az nem tiszta, nem vizsgálhat bármit, bármilyen szervet.
1: Igen, ő az állami szereplőket. Igen. Tehát az állam és az állam intézményeit, meg az önkormányzatok intézményeit vizsgálhatják. Mondom abban az esetben, hogyha valamilyen alapjogi jogsértés történik, és fontos, hogy ők nem hatóság. Tehát ő az ombudsman, meg az ombudsmani hivatal, ez egy független szerv alapállapotban, egy független szerv, de nem hatóság. Tehát ő nem szab ki bírságot, nem állapít meg, nem tudom én, kötelezéseket, nem, ő, tehát ő figyelemfelhívást ad ki, és jelzi, hogy valami szerinte ellentéte.
0: De jelezheti az adott hatóság felé viszont, igen, akinek sőt, viszont sőt. Kötelezettsége esetleg eljárni, vagy az ő felszólítására vizsgálatot
1: indítani.
0: Meg kell
1: fontolnia, hogy mit tesz ebben az ügyben, és hogy megteszi a szükséges lépéseket.
3: Na jó, de az nem egy show hivatal, most értem, hogy nem hatóság, de az Európában azért igen csak figyelmek az ilyen ombudsmani jelentésekre azért, hogyha van egy
1: hogy ne,
3: nagyon
1: hogy
3: jó
1: azoknak
3: állami.
1: Súlya van ezeknek a jelentéseknek. Igen. Igen, hiszen olyan apparátus dolgozik, a jogászok dolgoznak zömmel ebben, vagy ezekben a hivatalokban, akik nyilván érdeklődnek az alapjogok iránt, de azért valamennyire ismerniük kell az ágazati jogszabályokat is, hiszen a kettőt kell valahogy összepasszintani, és abból születnek meg ezek a jelentések, állásfoglalások, tehát az ombudsmani iratok gyakorlatilag. És ezeket az ombudsman által feltárt jogsértéseket, például én annak, vagy mi annak idején amikor a nekiben pereket indítottunk, vagy eljárásokat kezdeményeztünk, nagyon sokszor felhasználtuk a bíróságok előtt, hogy az ombudsman ezt mondta, a biztos helyettes, vagy a nemzetiségi biztos azt mondta, és bizony a bíróságok ezt a zömében el is fogadták.
3: Igen, tehát hogy mondom,
1: ez egy olyan,
3: van,
1: olyan
3: ez egy
1: komoly,
3: komoly jelentés.
1: Így van.
3: Tehát nem véletlenül lettek azért ők egy kicsit így lefokozva végül is, hogyha így tekintünk erre a 12 utáni, sőt mondtad, hogy 19 után leginkább, ugye?
1: Igen, ugye az történt még 2019 után, hogy van egy nemzetközi szervezet, amely tömöríti ezeket az emberi jogi biztosokat. És ebben a nemzetközi szervezetnek vannak A meg B minősítésű tagjai gyakorlatilag, és az történt, nagyon sok, már a Velencei Bizottság, nagyon sok olyan jelzés érkezett Magyarországról, hogy a biztos gyakorlatilag nem tölti be a feladatát. Uh-huh. Tehát a kormánynak kellemetlen, az akkori kormánynak kellemetlen ügyekben nem szólal meg. Semmilyen ügyben nem szólal meg, nem ad ki jelentést. Van egy nagyon fontos jogosítványa a biztosnak, alkotmánybírósághoz fordulhat, ha valamilyen jogszabályról ő úgy ítéli, hogy az bizony alapjogellenes. Kozmákos egyetlen egyet nem adott be egyetlen egy alkotmánybírósági beadványt.
3: És tudjuk, hogy itt volt Gyöngyöspata, és hogy
1: hát, igen,
3: egy csomó minden történt igen, 2019 ezért, után, amiért...
0: De mondjuk már el, akkor mi volt ez a Gyöngyöspata, ez a mondjuk így Lex Gyöngyöspata, ami ugye arról szólt, hogy a gyöngyöspatai kártérítési per kapcsán ugye a kártérítés csak pénzben lehet kifizetni, a Gyöngyöspatát gyakorlatilag képviselő Heves megyei parlamenti képviselő Horváth László, aki ugye azóta már volt drogügyi biztos, meg nem tudom mi minden volt már az ember. Szóval ő volt az, aki kezdeményezte, hogy ne kapják meg a kártérítést a gyöngyöspatai szegregált iskolának a következményeként kártérítésben részesült diákok, akik azóta ugye nem diákok, és hogy azt mondta, hogy csak természetbeni juttatást kapjanak, illetve hogy hát oktatásban kaphassák meg. Na most ez nem volt lehetséges. Ugyanakkor ugye a későbbiekben ilyen ne fordulhasson elő, hogy ilyen ítélet ne születhessen, gyakorlatilag megcsinálták ezt a Lex Gyöngyöspata dolgot, miszerint ha máskor ilyen szegregációs per után kártérítés ítélnek meg, akkor az csak oktatás formájában igen, kaphassák
1: így
0: meg.
1: Van, tehát valami most természetben jóval
3: ítel.
0: Abszolút, igen. Azt hiszem, hogy volt is ilyen, hogy nevesítettel oktatás, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ez teljesen ilyen kivitelezés tulajdonképpen, ha a szegregált oktatásról van szó.
1: Igen, tehát ez úgy, igen, tehát a történet onnan datálódik, hogy a gyöngyöspatai perben 61 nehány felperes volt, akiket ugye folyamatosan külön oktattak, volt, akit nagyon sok éven keresztül, volt, akit csak egy-két éven keresztül. A lényeg, hogy közel 100 millió forintot ítélt meg a bíróság ezeknek a gyerekeknek, akkor már fiatal felnőtteknek. Na de hát az fejenként 2 millió forint volt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy emberek 100 milliókat kaptak, hanem leosztva volt, aki csak pár százezret, mert arra

0: a gyerekeknek, akik elszenvedték a szegregációt, ott becsülettel kifizett, tényleg kifizette az állam, ezt azért tudom, mert én csináltam a végén már ezeket a végrehajtási, vagy hát a végrehajtásban én közreműködtem, tehát megkapta mindenki a neki járó kártérítést. A kúria is azt mondta, hogy jár nekik a kártérítést, tehát ez rendben is volt így, na és akkor utána született meg ez a bizonyos Lex Gyöngyöspata, ami az a köznevelési törvény, nemzeti köznevelési törvénybe tett be egy passzust, ami azt mondja, hogy kizárólag oktatási szolgáltatást lehet nyújtani ezeknek a gyerekeknek.
1: Na és de ezzel akkor... elismert, hogy létezik Magyarországon szegregált oktatás. Olyan mértékben, hogy akár bármilyen mennyiségben perelhetik
2: tehát
1: őket.
2: Ők rettegtek attól szerintem, már bocsánat, lehet, hogy ez ilyen hülye gondolat, de hogy ugyanazok a, ugye amikor a börtönökben voltak ezek a nagy kártérítési perek, hogy itt majd elindul egy nagy kártérítési hullám, mert hát azért tudjuk, hogy rengetegen.
1: De nincs nálunk precedens jog, nincs nálunk precedens jog, úgyhogy ilyen mértékben nem annyira könnyű.
2: Szegregált oktatásban.
0: Hát olyannyira, ugye, amit, és akkor itt csak egy zárójelet nyitok megint, ugye visszatérve a kisebbségi, vagy a nemzetiségi biztosra, hogy ugye ez az egyik eltüntetett jelentés, ami igen. Állásfoglalás helyesen, tehát ez a jó szó. Ez az állásfoglalás, ez a 80 oldalas, ez azóta sincs meg, ez pont ezt mutatta be hihetetlen sok munkával a nemzetiségi biztos helyettes, hogy mit tesznek a vidéken az egyházi iskolák, akik gyakorlatilag ilyen elitképzővé váltak, míg a normál általános tankerületi általános iskolák pedig a szegregátumok mind, úgyhogy Magyarországon most sokkal rosszabb a helyzet a cigány gyerekek elkülönítésének ügyében, mint még attól tartok volt a Gyöngyöspata idejében is.
1: De akkor mégis még itt is bejöhet az ombudsman, tehát a nemzetiségi ombudsmannak a szerepe, hogy ha a normatíváit veszük az egyházi iskoláknak, mert hogy mitől kellene, hogy dupla normatívája legyen egy egyházi oktatásban tanuló gyerekre, az iskolának, az iskola fenntartónak, mint a normál oktatásba járó gyereknek. Tehát ez most nem az egyházellenesség, hanem az, hogy ez egy nagyon egyenlőtlen helyzet.
2: Nem csak, hogy egyházellenesség, de ugye most csak ilyen közel.
1: Nem,
2: ugye
1: nem abból a szempontból.
2: Ugye a Lubovszky, ha jól tudom, ő volt a Tiszának az egyik oktatásminiszter, az első oktatásminiszter jelöltje, aki a katolikus, nem tudom én milyen, most nagyon hülye vagyok, de hogy nem tudom, tehát hogy ő
1: katolikus szervezetben belül futott be összefogásra a
2: igen. És hogy ugye most olvastam tőle egy nyilatkozatot, hogy az egyházi iskola már pedig nem elitképző.
0: Hát nem ezt mondta a biztos helyettes.
2: És ezt akarom mondani, hogy nagyon jól lenne, mert lenne
0: azért megvan.
2: Cáfoljuk már meg ezt, mert ez így nem igaz.
1: De most hogy jön, nem tudom, ezt a fogalmat hogy kell akkor érteni, mi az, hogy elitképző?
0: Nem, nincsenek. Tehát ami a problémát okozza, hogy Borsod, Heves, tehát azokban a kelet-magyarországi megyékben a gyakorlatilag egyre mással jöttek létre ezek az egyházi iskolák, amely egyházi iskolákban nem vettek föl roma gyerekeket, és emiatt, mert ugye nincs, mert a kinek van kerületi ellátási kötelezettsége, kinek van körzete, tehát az állami iskolának van körzete. Ő neki muszáj fölvennie mindenkit, aki a körzetes. Az egyházi iskola meg nem körzetes.
2: Hát egyrészt meg mindenféle.
0: És nyilván ennél sokkal-sokkal bonyolultabb.
2: Lelkészi ajánlást kérnek, meg nem tudom én, gyülekezetbe való tartozást, tehát egy csomó minden megszakadnak.
1: Igen, hát a családi hátteret is, nem csak a gyerek számít, hanem a család.
2: Tehát amit szinte lehetetlen ugye
1: teljesíteni. De jó, hát elitképző inkább mondjuk a piarista, vagy ilyen helyeken jön elő most. Azt, hogy valaki egyházi iskola, én is elhiszem, hogy nem automatikusan elitképző.
0: Idézőjelbe értsd az elitet, itt nem a klasszikus
1: elitképző.
0: Hogy itt nagyon, nagyon komoly különbségek vannak.
1: Igen, de itt a lehetőségekről van szó, hogy dupla pénzből kell ugyanazt a gyereket oktatni, vagy hogy ugyanannyi gyereket oktatni, akkor az már is egy előnyt jelent. Szóval, vagyis a többieknek hátrány, mert ugye én amellett vagyok, hogy ne csökkentsük akkor az egyházi normatívet, de akkor közelítse meg, vagy legyen ugyanannyi az állami iskolába járó gyerekeket.
2: És ugye nem csak a roma gyerekekről beszélünk, hanem a BTMS, abszolút. Meg az SNI is, meg egy fajta papíros gyerekről, ez is idézőjelben, bocsánat, de ez az igazság.
1: De hogy visszatérve akkor az ombudsmani intézményre,
0: igen, és igen, ez a Lex Gyöngyöspata, és akkor most két hete, vagy még annyi sincs. 6 év után 11 civil szervezet fordult a Lex Gyöngyöspata ügyben a biztoshoz 2020-ban, hát 6 évig tartott, még megszületett ez a jelentés, úgy, hogy a nemzetiségi biztosnál ezzel komolyan foglalkoztak, csak nem lehetett kinyomni vele, sajnos, tehát a biztos helyettesnél. Most örülünk, hogy megvan ez a, és azt mondja, azt mondta,

0: biztos, amit mindannyian, nem, hát mindannyian mondtunk, akik, de még a legegyszer, tehát az, nem tudom, jogi egyetem harmad évén ezt mindenki tudja, hogy a sérelemdíj, meg a nem vagyoni kártérítésnek a szerepe micsoda, és az pedig, hogy ezeket a gyerekeket, tehát egy más jogsértés esetén mindenki megkapja a neki járó pénzt, sérelemdíjat, míg te, aki az egyik legsúlyosabb jogsértés szenvedi el a gyerek azzal, hogy külön oktatják gyakorlatilag egész életére kihatóan, na ő meg majd kap valami, Isten tudja milyen, vagy kapna valami, Isten tudja milyen oktatást.
1: Kosárfonó tanfolyamot, ahogy ezt már láttuk. Hogy, igen, de hogy így az ombudsmani helyettesek többször panaszkodtak erről, nem? Hogy nekik ilyen kicsit ilyen békjóban működnek.
0: Hát ez, igen,
1: ráadásul
0: ez
1: ugye volt egy, most nem akarom rögtön áttolni a fókuszt az egyenlőbánásmód hatóság és később egyenlőbánásmód iroda, vagy nem tudom már minek.
0: Főigazgatóság,
1: bocsánat. Még jobban lefokoztam egy irodává. De hogy igen, hogy gyakorlatilag ott is volt valami anomália a kettő közötti kommunikáció, vagy a felelősség átfedés, vagy nem tudom, valami hát ilyesmi. Meg kéne ebből is érteni, hogy ez is mitől működött rosszul, hogyha mondjuk az egyenlőbánásmód főigazgatósághoz fordultál először, vagy az ombudsmanhoz fordultál először, milyen különbség volt az eljárásban.
0: Igen, igazából na, és akkor még akkor igen, tehát ez volt az ombudsman intézménynek a fölépülése gyakorlatilag a másik. Az egyenlőbánásmód hatóság a nevéből is következően az egy hatóság. Ő bírságot tud kiszabni, megállapít jogsértéseket, eltilt jogsértéseket, stb. Az egyenlő bánásmód hatóság pedig az egyenlő bánásmódról szóló törvény értelmében jött létre 2005-ben. Ez egy független hatóság volt, az élén az elnökkel, elnök helyettes, és
1: ennek a történetéről egy kicsit kéne beszélni, mert egyrészt azért, mert ez nem magától értetődő, hogy van ilyen egy kormányzati struktúrában, tehát nem magától értetődő, hogy van egy esélyegyelőséget elősegítő ilyen hatóság, és hogy ezt azért mégis csak a civileknek nagyon hosszú éves gyakorlati munkája előzte meg, hogy volt alapja annak, abszolút, hogy ezt létre lehetett hozni.
0: És olyannyira, igen, tehát az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak volt ez is egy ilyen mérföldköve, hogy létre kell hozni valamilyen módon ezt az egyenlő bánásmódról szóló törvényt. Nem követeli meg az Unió, hogy a hatóság, amit létrehoznak, hogy vizsgálja ki ezeket az ügyeket, az jogi kötelező erővel bíró határozatokat tudjon hozni. Több Bulgáriában ilyen, de mondjuk Szlovákiában nem. Pert bárki indíthat, mert hiszen ez egy személyiségi jogsérelem valójában, tehát pert bárki indíthat, de a hatóság az egy külön szereplő, nyilván olcsóbb, gyorsabb, tehát nagyon-nagyon sok előnye van. És akkor 2005-ben elindult a hatóság, és igen, az, hogy a hatóság, meg hogy a jogszabály Magyarországon egy nagyon, én azt mondom, hogy egy nagyon előremutató és nagyon fontos kérdésekre választ adó jogszabály lett, annak az is az oka, hogy olyan komoly szakmai egyeztetés előzte meg az elfogadását, de a civilekkel, tehát velünk civil szervezetekkel is, volt olyan passzusa a törvénynek, ami a neki, tehát a mi munkánknak az eredményeképpen került bele. Mert hogy mi ezt tapasztaltuk már, ugye mi mindig is vittünk diszkriminációs
1: pereket,
0: igen, de még az egyenlő bánásmód hatóság meg a törvény megjelenése előtt is simán a polgári törvénykönyv alapján, és nyilván sokkal nehezebb volt ezeket a pereket akkor csinálni, de már volt annyi tapasztalatunk, ami alapján mi tudtuk mondani a jogalkotónak, tehát amikor készült a jogszabály, hogy figyeljetek, ezt bele kéne tenni, mert hogyha ezt nem, akkor kicsusszannak, akik elkövetik a diszkriminációt a felelősségre vonás alól. Tehát így ilyen szinten működött. Na és akkor létrejött ez a hatóság 2005-ben, és ugye egészen 2020-ig kiválóan működött. Azt mondják a kollégák, én pont most a héten hallottam, hogy a legsűrűbb években 1000 körüli panaszt vizsgáltak. Hát el tudjátok képzelni, 1000 panaszt.
1: Ez egy napi 2,5 millió.
0: Rettenetesen sok. Ezt fontos kiemelni még az egyenlő bánásmód hatóság kapcsán, hogy az nem csak roma ügyben járhat el, hanem van számos védett tulajdonság, nem tudom én, az életkor, a szexuális irányultság, a vagyoni helyzet, tehát sok.
2: Menekült ügyek, minden, tehát igen, mindenbe letartozik.
0: Nem, szóval egy csomó mindenbe, fogyatékosság, egészségi állapot, stb. Tehát nem csak roma ügyekben járt el a hatóság.
1: Bocsánat, a kedvenc mondatunk ezzel kapcsolatban, most úgy áll ez az antidiszkriminációs struktúra a helyzet, hogy a látássérült szociális miniszterünk se biztos, hogy kapna megfelelő védelmet.
0: Úgy valószínű, igen.
1: Hogyha ilyen jogsértés érni.
0: Most így néz ki a dolog. Na, és akkor eljött a 2020, gondolt egyet a kormányzat, hogy hát akkor az egyenlő bánásmód hatóságot is bedaráljuk, ez egy ilyen vízfejszerű hivatallá lett az alapvető jogok. Biztosan mindenki, minden ilyen független alapjogi visszásákat feltáró szerv már oda került hozzá, működött ahogy, és akkor az egyenlő bánásmód hatóság is oda került, egyenlő bánásmód főigazgatóság néven. Nyilvánvalóan egy főigazgatóság nem azonos egy hatósággal. Persze. Tehát tényleg ez a védelmi szint sokkal alacsonyabb lett itt is, és úgy képzeljétek el, hogy tavaly nyárig még csak főigazgatója se volt. Tehát volt egy főigazgatóság, meg még főigazgatója sem volt, egyszerűen nem nevezték ki.
2: Akkor végül sérültek a jogai, az egyenlő bánásmód főigazgatóságnak, mert nem volt főigazgatója.
0: És most úgy képzeljétek el, hogy most a 24-es év ugye már egy lezárt év, és arról megvan a hatóságnak a beszámolója, olyan 400-500 körüli ügyet vitt. Tehát a felére csökkent az ügyek száma az egyenlő bánásmód hatóságéhoz képest.
1: Na de az egy dolog, hogy mennyi a beadvány, mennyit tudnak befogadni, de hogy mit csináltak vele?
2: Meg hogy a jogosítványai, tehát hogy ugyanaz
0: a jogosítványai azok ugyanazok, de azért azt látni kell, hogy sokkal kevesebb ügy van, és én most ezt is megnéztem, a 25-ös évről 22 darab ügy került föl. A hatóságnak van egy olyan feladata is, hogy az ügyeket kommunikálnia kell. Na most ez is egy nagyon érdekes történet. Annyi mindent tudnék mesélni, hogy az egyenlő bánásmód hatóságnak volt szerintem Magyarország legjobban kutatható, kereshető honlapja. Az ügyek részletesen leírva benne, minden. Na azt is sikerült eltüntetni az alapvető jogok biztosának hivatalánál. Most van egy ilyen, hát sírnivalóan semmit érő aloldal az ombudsmani honlapon. 22 ügy van fönt, és ennek a 90 akárhány százaléka fogyatékos ügy. Tehát kizárólag fogyatékos ügyek vannak, vagy nagy részt fogyatékos ügyek vannak most a hatóságnál, és Róma ügytán kettő volt.
1: De mondjam el konkrét példát arra, hogy te például hogy jártál ezzel a hatósággal az elmúlt évek során az ügyeiddel?
0: Én egyszer csak leszoktam erről a hatóságról, és nem csak én szoktam le, hanem nagyon sokan, akik ezen a területen dolgoztunk jogászok, vagy dolgozunk jogászok, egyszerűen nem mentünk már a hatósághoz, mert az a rossz érzetem...
1: Nem volt, mert igazgatóság...
0: Nagyon lassan haladtak az ügyek, még azokban az ügyekben is, amelyekben megállapította a jogsértést, még azokban az ügyekben is elmismásolta a szankciókat, tehát hogy nem szabott ki bírságot, például egy szórakozó helyre. Na most a szórakozó egy tipikusan az, akit igenis, hogy meg kell, hogy bírságold, mert annak talán van valamiféle visszatartó ereje. Na és akkor mit tudom én, 2-3 ilyen volt, akkor leszoktam róla, és azóta nem megyek.
1: És egy nyíregyházi önkormányzati ügy?
0: Az egy nagyon érdekes sztori volt, abban nem én voltam az ügyvéd, tehát én ezt nem akarom senki mástól elvenni, nem az én ügyem volt, de ott az volt, hogy a biztos helyettes, a nemzetiségi biztos helyettes megállapította a jogsértést, a telep felszámolásra gondolsz, Jutka.
1: Igen, amikor az a nyíregyházi önkormányzat tulajdonképpen másra költötte, vagy a célokkal ellentétesen használta fel az uniós forrást.
0: Hát úgy számolta fel az egyik szegregátumot, hogy a másik szegregátumba költöztette a lakókat.
1: Igen, és egyébként egy ilyen szegregáció ellenes projekt.
0: Abszolút, tehát ez egy uniós szegregáció ellenes projekt volt, viszont nagy pénz, nem tudom én. És akkor a biztos helyettes megállapította a jogsértést, és ők tényleg kimondták, hogy hol és mikor sérült. Az egyenlő bánásmód hatóság is akkor még működött, amikor ez a történet elindult a 2010-es évek végén, szintén megállapította, akkor a bíróság visszadobta újra, és amikorra már ez az ügy véget ért a hatósági szinten, már a főigazgatóság volt, ők meg minden fórumon elkaszálták ezt a...
1: És az Európai Bizottság, hogy ők is megállapították azt, hogy gyakorlatilag jóvá hagyták.
0: Nem zavarta a főigazgatóságot,
2: hogy a főigazgató nélkül.
0: Tehát az őket úgy annyira nem, hogy is mondjam, ezt úgy nem értékelték, szerintem a súlya szerint, hogy ugye az Európai a Bizottság meg ugye pénzeket vont vissza Nyíregyházától azért, mert ellentétes céllal használt, tehát nem a céllal megegyező módon használta föl ezeket a pénzeket. Hát így. ez igen. a főigazgatóság.
1: És most mi a, ugye ez most a főigazgatóság, mondja az ombudsmani hivatalnak a kis és súlytalanná válásáról is, vagy hogy azzá tették, hiába dolgoztak, mert ugye a munkát elvégezték, ezt meg kell hagyni, hogy itt nem arról van szó, hogy a nemzetiségi biztos helyettes mondjuk nem végezte volna a munkát, igenis végezte,
0: sok,
1: de hogy
0: sok,
1: nem kapott olyan értelemben ismerés meg nyilvánosságot, hogy ennek lehet volna a következménye mondjuk a végrehajtás szintjén, de hogy hol tartunk most? Vagyis, hogy mire látsz reményt?
0: Hát én...
1: Vagy mit szeretnénk igazából?
0: Hát ha én azt szeretném, hogy legyen újra független nemzetiségi biztos, meg független...
1: Tehát, hogy külön intézményenként.
0: Abszolút. Tehát, hogy térjünk vissza a 2012 előtti állapotokra, mert akkor tud hatékonyan segíteni tehát mondjuk a nemzetiségi biztos a nemzetiségeknek, akkor tud hatékony segítség lenni, hogyha ha egy független önálló, és nem kell neki mindenféle bürokratikus akadályokon átgördülni ahhoz, hogy valamit kiadhasson, és jelezhesse, szólhasson az
2: miatt. Ez a jogállamisági eljárás, amit ugye Magyarországgal szemben folytattak, abban benne van ez esetleg, hogy az ombudsman függetlensége vissza, mert ugye akkor lehet, hogy akkor most így...
0: Azt nem, igazából ez nem...
1: Keresed azokat a csatornákat, ami miatt ez
2: hát
1: így
2: igen,
1: fontosá
2: miatt,
1: válhat.
2: Hát ha visszaállítják ezt, mert hogy így most, hogy mi a kívánságunk, az egy dolog, ugye?
0: Amennyire én tudom, meg amennyire itt lehetett erről hallani az új kormányzatnál, tán van egy ilyen szándék, hogy lesz újra független egyenlőbánásmódhatóság, és függetlenek lesznek a biztosok is, tehát nem biztos helyettes, hanem biztos, hát majd meglátjuk, mi lesz ebből a valóság, de az biztos, hogy ezeknek a szereplőknek a hatékonyságát, a védelmi szintet, mindent csak úgy tudunk növelni, hogyha újra önállóak lesznek.
2: Tehát ugye ez az alap innen indul.
0: Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
2: Szerinted ez az elmúlt, hát ugye 12-ben váltak nem függetlenné, és akkor azóta eltett már jócskán 14 év, hogy ez, tehát hogy most ugyanolyan, mint hogyha a startról így elkezdenének indulni, hogyha esetleg valamikor a közeljövőben, mondjuk a következő 4 éven belül ez újra függetlenné válik.
0: Hát igen, de hát azért a biztos helyettesnek, tehát a munkatársak, nyilván őket át lehet kerülni ebbe az új biztosi hivatalba, ha úgy tetszik. Tehát én szerintem, hogyha van politikai szándék a törvényhozás részéről,
2: hogy
0: legyenek újra. Ezek az intézmények függetlenek, akkor én azt gondolom, hogy ezt nem ördöngőség újra szervezni és újra megcsinálni.
1: De hogy milyen széles körben van a szakmában erről a diskurzus, hogy akkor szükség van az ombudsmani intézmény struktúrának az átalakítására?
0: Szerintem, akik ezen a területen dolgozunk, most magam nevében beszélek, de én azt gondolom, hogy mások is talán így gondolják, mint én, mi azért mi már akkor kritikát fogalmaztunk meg, amikor megszüntették ezeket a független biztosokat, meg akkor kritikát fogalmaztunk meg, amikor az egyenlő bánásmódhatóságot megszüntették, tehát hogy mi mindig is a függetlenség mellett voltunk. És én azt gondolom, hogy most is a függetlenség mellett vagyunk.
1: Ugye volt olyan jelentése is a nemzetiségi biztos helyettesnek, ami a közszereplőknek a szerepéről szólt a gyűlöletbűncselekmények, gyűlöletbeszédek kapcsán. Szóval itt ilyenkor lehet érezni ebből, hogy mi az, ami miatt ellen érdekeltek abban, hogy egy ilyen független egy független szervként működjön.
2: Hát voltak, mert most nem tudjuk, hogy mi az új álláspont.
0: Tessék? Hát olyan nagyon, tehát amit most én látok az új ombudsmannál, ugye most Juhász Imrének hívják az ombudsman, korábbi alkotmánybíró volt, mert a Kozma Ákos, aki a korábbi ombudsman volt, az meg elment alkotmánybíró, tehát így rotálják egymást a szereplők ebben a rendszerben.
2: Hát 5-6 éves kinevezéséig is én értem.
0: Igen, és hát olyan, eddig annyira az ombudsman nem volt, hogy is mondjam, csak asszertív, és nem tudom, nem jöttek ki a különböző a kormányzat számára kellemetlen jelentések, most hirtelen kijött a Lex Gyöngyös Pata, úgy, hogy a maga a jelentés az szerintem 25 oldal, na most gondolnám, hogy 25 oldalt meg nem kell évekig írni. Tehát, hogy ezek nyilván ilyen, tehát ezek annyira sikítról.
1: De ez azt is jelenti egyébként, nem, hogy így tudják azt, hogy, tehát, hogy nem arról van szó, hogy figyelmetlenek, vagy valami, hanem ugye miért van az, hogy amikor nekik ez derogál, nem nyilvános, amikor meg ebből lehet előre, vagy ebből lehet valamit demonstrálni a saját maguk idézőben függetlenségből, hirtelen előkerülnek ezek a dolgok. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy hirtelen okosabbak lettek, vagy eddig nem találták, mert leesett az asztalról, hanem hogy hát, ezek céllal tűnnek el, vagy céllal kerülnek elő.
0: Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ugye, mint említettem már az elején, hogy ugye tehát 2000, már Kozmákos idejében történt, amikor az ombudsmant leminősítették ilyen B ombudsmanná, A ombudsmanból B ombudsmanná. Ez azt jelenti, hogy ilyen megfigyelő státuszt kapott ebben a nemzetközi szervezetben, vagy státusza lett csak ebben a nemzetközi szervezetben, és nem szavazhat a különböző
2: döntés. Ez ultraciki.
0: Hát, de hogy ekkor az se ütött át nálunk az inger küszöböt, vagy csak párunknál, hogy leminősítették B ombudsmanná, még a mondom az ezt az előzőt, a Kozmákosot.
1: Hát aki egyáltalán ezt érti, hogy ez ennek milyen jelentősége van.
0: Ennek szimbolikus jelentősége van. Tehát, ugyanis ez azért történt, mert akkor már mondom, a Velencei Bizottság már sokan-sokan jelezték, hogy a biztos nem tölti be a feladatát. Tehát nem születnek jelentések roma ügyekben, nem születtek jelentések LMBTQ ügyben, tehát hogy egy csomó olyan dolgot nem csináltak meg, ami neki feladata lett volna. És ezért minősítették le. Mert hogy valóban a politikailag kellemetlen témákkal nem foglalkoztak.
1: És most mi a helyzet? Ezt úgy kérdezem, hogy ugye Szalainy nyugdíjba ment, vagy visszavonult, nem ment nyugdíjba, de ő
0: nyugdíjas
1: lett. Mindegy esetre az a lényeg, hogy már nem ő a nemzetiségi biztoshelyettes, van egy új.
0: Genei Laurának hívják az új biztoshelyettest. Megnéztem a ombudsmani honlapon a honlapját, 5 darab poszt van fönt, ami arról szól, hogy nem tudom én milyen kulturális műsorokat tekintett meg.
2: Ez komoly.
1: Ez komoly. De hogy ugye közben meg van az apparátusa, akik viszont elég jól dolgoznak, hiszen tudjuk, ismerjük a munkájukat, hiszen hozzátartozik az egyéb.
0: Igen.
1: Tehát mint jogvédőnek a feladatkörök ismert, hogy egyébként mit csinálnak. De hogy akkor mondhatjuk, hogy nincs semmi látnivaló, és akkor ez így megy tovább. Még akkor is, ha azt mondod, hogy a szakmai diskurzus folyik arról, meghallottad azt, hogy mégiscsak szeretnék visszaállítani. Nem tudom, hogy a programjában benne van-e a Tisza párt programjában benne volt-e, hogy vissza
0: igen,
1: akarják ezt állítani.
0: Igen,
1: de hogy ez valamilyen módon egy ilyen
2: mérkő... az egyenlő bánásmód hatósága,
0: az biztos, hogy benne van.
1: Hogy ez egy fokmérője annak egyébként, hogy mennyire akarják visszaállítani, hogy mennyire akarnak demokratikus országot építeni, és mennyire akarnak az esélyegyenlőséggel ilyen szinten foglalkozni. Igen. Ez egy fokmérője, és tulajdonképpen nekem az hiányzik, hogy nem igyekeznek ezen a területen tenni valamit, hiszen nem tudom, nem sok idő telt még el, nem erről van szó, de hogy tulajdonképpen halljuk is, meg nem is, az nekem valahogy kevés, tehát hogy lehetne kicsit aktívabban, vagy nem tudom, ilyen nyíltabban diskurálni arról, hogy akkor akarják-e, vagy igen. Sem, hogyan akarják, mert hogy az lehet akkor igazából igazodni, de legalább egy társadalmi párbeszédet, vagy szakmai párbeszédet elindítani azokkal, akiknek van erről tapasztalata, mert nekem ez hiányzik most, és hogyha az van, hogy tényleg nincs semmi látni, valahol van egy új ombudsman helyettes, nemzetiségi ombudsman helyettes, akkor... És akkor mi történik, ha egyszer mondjuk a szereptévesztésben van? Bocsánat, hogy ezt így elmondom, hogy de azok alapján, mit mondasz, hogy mit látunk róla, mint a szereptévesztésben lenne. Miközben most is vannak ügyek, amivel lehetne foglalkozni, itt van mindjárt a bűnvadászok.
0: Pontosan ezt akartam mondani. Már lehetett volna lépni a bűnvadászok ügyében. Tehát már lehetett volna, én azt gondolom. Tehát ez egy nagyon komoly probléma most pillanatnyilag. És a tipikusan olyan alapjogi visszásságokat állnak mögötte, amiről nem szabadna hallgatni a biztos helyettesnek.
1: Igen, mert ez attól, hogy mondjuk egy új kormány van felépülőben, most egy új kormányt iktattak be, attól ezek a jogsértések, ezek a biztosságok még léteznek. Tehát ezek egy folytatólagos dolgok. És emlékszem, amikor nem titok dolgoztunk együtt, és akkor a Torockai mint pártvezető minőségében jelentettük az ügyészségen, ugye, mint a pártnak a felügyeleti szerve az ügyészség, és hogy nem az ügyészségtől kaptunk választ, hanem a miniszterelnök hivataltól, vagy a belügyminisztériumtól kaptunk választ, miszerint ne aggódjunk, megvédenek minket. Szóval ez volt a nagy válasz arra, ami gyakorlatilag egy konkrét ügy mentén történt feljelentés volt, és kértük az ügyészséget, hogy vizsgálja a pártvezetőnek a szerepét abban, hogy gyűlöletbűncselekményekre uszít, és a párt portfóliójában is benne voltak ezek a... Gyakorlatilag népirtásra hívta föl a... Tehát népirtásra buzdított, amikor azt mondta, hogy nem tudom, ne szüljenek gyereket, és ez meg az legyen. Emlékszel is, ez benne volt a portfóliójában, ami fenn volt a honlapjukon is, tehát hogy nyilvánosság számára hosszan elérhető anyag volt, és hogy ezt a választ kaptuk. Mert ugye mondtuk, hogy nem akarunk újabb gyöngyöspatát, nem a szegregáció, hanem a fogvatartás, amit a szélső jobboldali szervezetek csináltak. ezeket így fölvázoltuk. Meg ugyanazok a személyek vannak mögötte, ezek mögött a felvonulások, megbusztítások mögött, akiket már egyszer ugyanilyenért elítéltek. És ugye gyakorlatilag ez a nincs itt semmi látnivaló, vigyázunk mirátok válasz jött. És hogy mi a helyzet most? Mert ezek a szervezetek ugyanúgy fennállnak.
0: Hát a bűnvadászok tipikusan erre egy nagyon jó igen, példa, aki...
2: Folytatólagosan.
0: Igen, és ugye a biztos helyettes, vagy az alapvető jogok biztosának, de inkább a nemzetiségének, nagyon fontos feladata lenne ebben, hogy ez ellen fellépni, lehet, hogy azt nem látom át, mert nem látok bele ennyire, hogy követnek el bűncselekményt ezek az emberek, amikor ott vonulnak a településeken ezek a bűnvadászok, bár hát hallani...
1: Hát már csak az önkényesség is már az,
0: igen,
1: vagy ez
0: tehát, a... Azért van ilyen kényszerítésszerű, vagy csuda... Igen.
2: Kényszerítésszerű, de ugye valamiféle ilyen tipikusan ilyen kamu szerződéssel, mint hogyha ők vennék ki a lakást is azért. Aha. Tehát, hogy valamiket
0: ezért
2: mutogatom,
0: mondom, hogy jártam
1: őket a TikTokon. Konkrét bűnös bűncselekmények.
2: Tehát a tulajdonos bízom meg őket, vagy nem tudom, tehát, hogy valamit csinálnak, de hogy 25 szeptemberétől Gyenei Laura.
0: Novemberétől, igen. Aztán persze ne legyünk igazságtalanok. Lehet, hogy folyik egy vizsgálat az Ombudsman hivatalban, csak még esetleg nem hozták nyilvánosságra. Én nagyon remélem, hogy vizsgálják.
1: Na jó, de mi lehetne ott a feladatuk? Nem az, hogy a rendőrséget felszólítsák arra, hogy végezze ő a feladatát? Mert hogy az Ombudsman ebben maximum figyelem
0: fel. Nem, hát ő kiadhat egy jelentést, állásfoglalást, bármit, amiben felhívja a figyelmet arra, hogy mondjuk a nyomozó hatóság ezeket és ezeket a lépéseket.
1: Hát úgy értem, hogy a rendőrség felé teszi meg az állásfoglalását.
0: A jogalkotó felé is adhat jelzést, hogy azt mondja, hogy ezt nem tudom, ezt a passzust tett bele a nem tudom milyen jogszabályba, mert hogy akkor ez szankcionálható legyen. Tehát ő olyan struktúráltan tudja ezt az egészet.
2: Ez a fontos, amit most mondtál, hogy ő adhat ajánlást a jogalkotónak, hogy ő látja a visszásságot, és látja, hogy itt sérülnek az alapvető emberi jogok, és ő adhat olyan ajánlást a jogalkotónak, hogy ezt tegye bele, igen, hogy ez szankcionálható legyen, és akkor
0: valóban eljárhassanak. Ha erről van sajtó, hogyha ez a nyilvánosság erről értesül, akkor ez nyomásgyakorlás a kormányzat részére, vagy a nyomozó hatóság részére, hogy tedd meg a szükséges lépéseket, mert hogy itt olyan önkényes fellépés van egy közösséggel szembe, ami valahol jogilag nem alátámasztható.
1: De most megint van egy ilyen kis áthallás, hogy eljössz, hogy közösséggel szemben, meg amikor ez a települések identitás védelmében létrejött önkormányzat, az is, mint hogyha ugye próbáltuk volna mindig belemagyarázni, itt vannak mögötte romák, vagy a romákat is érinti, vagy nem tudom, hogy mennyire lépünk ilyenkor magunk ellen. Amikor automatikusan ezt mondjuk, hogy ez szinte a romákat érinti leginkább.
0: Hát még csak azt sem mondanám, hogy a romákat, mert inkább, tehát hogy persze, összességében azt lehetett látni a helyi önazonossági rendeletekről, hogy a szegényekkel szemben.
2: Hát
0: tehát
2: igen,
0: a szegények kiszolgáltatott.
2: Szegényekkel
0: kiszolgáltatott rétegekkel szemben. Nyilván ugye felülreprezentáltak, nem mindenki, a szegények közül sem mindenki roma, de a romák felülreprezentáltak ebben a társadalmi csoportban, ez kétségtelen tény. Tehát végső soron valamiféle közvetett diszkrimináció a romákkal szemben, és ezért volt nagyon fontos, hogy született egy ilyen, azt hiszem azt figyelemfelhívásnak adta ki még az előző biztos helyettes, az sincs meg, az a figyelemfelhívás, azt is eltüntették,
2: tegyék
0: pedig
2: már
0: fantasztikusan
2: vissza, hogy a honlapjára legyenek olyan kedvesek.
0: És figyeljetek, három,
2: üzenjünk már neki.
1: Biztos az IT-sok miatt van, rendszergazdák miatt van.
0: Hát ezt, igen. Ja, és akkor ahogy most kinéz ez az ombudsmani honlap, hát az minden csak nem kereshető. Uh-huh. Tehát nincsenek fönn, tehát egy csomó dolgot, ami, tehát mindent, kidobtuk a fürdővízzel együtt a gyereket is.
1: És közben meg azt tudjuk, hogy nagyon tehetséges és szorgalmas munkatársai vannak ezeknek a hivataloknak. És ugye ez az igazságtalan dolog emögött, hogy nagyon nehéz úgy beszélni erről, hogy ne kritizáljuk az intézményt magát, miközben azok az emberek, akik ott dolgoznak, azért lehetőleg többet elkövetik.
0: Persze.
1: Azért, hogy a munka zajlik.
0: Abszolút, persze. Tehát azért
2: gyakorlatilag
1: politikai fogjai.
2: Kész anyagok jönnek ki.
0: Tehát ezt nem most írták.
1: Persze. Szóval mondom, hogy egy politikai fogjai, tehát ez is az bizonyítja tulajdonképpen, hogy nem a hivatal nem működik jól, hanem valamilyen módon van egy ilyen politikai fogvatartás ezeknek.
2: Hát a leköszönő biztos helyettes azért búcsajándékok kirakott egy csomó ugye anyagot a honlapra, tehát hogy az sem aznap készült, szóval hogy látjuk, hogy vagy most így mindenki láthatta, vagy látja, hogy dolgoznak, csak Hát ugye itt ez az 5 évre választott meg, hogy nem teljesen függetlenek, ugye az nagyon...
0: Tehát ugye az, a hivatalnak az arca valójában maga az alapvető jogok biztos. Tehát hogy maga a biztos, aki ugye, ugye most a Juhász Imre. Mégiscsak ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy személyes intézmény. Persze ismerjük, a mi köreinkben, akik foglalkozunk ezzel, persze nagyon jól ismertük, meg dolgoztunk együtt a nemzetiségi biztos helyettese, de mégiscsak ő az arca. És pont, hogyha lenne egy független biztos, tehát nem helyettesen, hanem független lenne, akkor valószínűleg nem kellene megfontolgatni ezeket a kérdéseket.
1: De most úgy értük, hogy külön választott, nem?
0: Igen.
1: Nem,
0: igen.
1: Hogy ugye hát feltételezzük, hogy amúgy független.
0: Igen, már a független, most ezt úgy értem, hogy tehát egy önálló biztos,
1: hogy önálló, nem a, hogy egy
0: nem
1: külön vált, és igen.
0: Hanem, hogy, tehát, hogy
1: maga, mint
0: önálló,
1: intézmény, minden igen, egyes intézmény, hely, minden egyes jogsértés, vagy minden egyes védett csoport és helyzet.
0: Nincsen egy ilyen összeférhetetlenség.
1: És az adatvédelmi is be van sorolva egyébként?
0: Nem, az adatvédelmi az egy hatósággá lett. Aha. Tehát ők teljesen más szerepkört kaptak. Úgyhogy ő hatóság lett.
1: Azon de hogy neki sok jobban meg kell felelni ez az európai előírásoknak.
0: Igen,
1: az más szerepkört.
2: Ehhez képest rengeteg adatvédelmi visszaság volt az elmúlt évtizedekben. Azért maradjunk annyiban.
1: Na jó, de hát azt nem ő követte.
2: Hát nyilván nem ő követte, de hát azért nem tudom én azért.
1: Ő azt nem tudja megakadályozni, hogy biztos, hogy ne történjenek jogsértések.
2: Ha hatóság, akkor bírság.
0: Ő most már hatóság. Szerint. Igen, ő hatóság. Hát akkor nagyon komoly bírságokat ki tud szabni, abszolút, persze. Tehát igen, az adatvédelmi hatóság, az kőkemény bírságokat ki tud szabni. Tehát mint az egyenlő bánásmód hatóságnál, még a hatósági idejében is, úgy szól a szabály, hogy 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Most is egyébként, mert a törvény ugyanaz. Hát ilyen 1-2 millió volt, tehát annál többet nem szabtak ki, mert hogy ugye azért olyan óvatoskodtak. Na most a NAIH, ugye az adatvédelmi hatóság, az ilyen 20 meg nem tudom hány milliós bírságokat is simán
2: kiszab. Hát infláció van, tehát hogy ez képes már azért az a 6 millió vagy egy 2 millió, mondjuk egy menő szórakozó helynek semmiség ahhoz, hogy ő távol tartsa azokat az embereket, akiket ő.
1: Hát mondjuk az adatvédelme, nem tudom, hogy hogyan.
2: Most nem az adatvédelemre reflektáltam, hogy az egyenlő bánásmódot, hogy a 6 millió felső határ az...
0: Hát az igazából az jogalkotói szándék, hogy ezt felemeljék, vagy nem tudom.
1: De akkor hova kell nyúlni igazából? Hol kell meghúzni a csengőt, vagy megkongatni a harangot? Hogy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy kell ezt így elérni, hogy figyeljetek azért, ez nem egy olyan dolog, amivel lehet éveket várni.
0: Hát szerintem annyit tudunk tenni civilek, hogy hallatjuk a hangunkat ebben a kérdésben, és elmondjuk, hogy mi ezt mit gondolunk erről, elmondjuk, hogy miért nem jól működött a régi rendszer, vagy miért volt jó a legrégebbi rendszer, tehát ami a 90-es, 2000-es években működött, miért nem jó a mostani rendszer, és hát bízunk benne, hogy a...
1: De mi a társadalmi hatás, hogyha elmarad a visszaállítás?
0: Hát...
2: Bések maradunk.
0: Az egy dolog, hogy bések maradunk, inkább az, hogy lesznek olyan ügyek, amik nem fognak átmenni a szűrőnk. Én attól tartok. És tehát, hogy aztán, hogy most ebben az új érában az ombudsman mennyire lesz tényleg így a népügyvédje, és mennyire áll bele a mondjuk majd a kormányzattal szembeni ügyekbe, ezt most még nyilván nem látjuk. De azt viszont láttuk, hogy az előző rendszerrel szemben a biztosok nem álltak bele ügyekbe. Tehát,
1: jó, de hát ugye itt az
0: önkormányzatokról
1: is szó lehet, a rendőrségről is szó lehet, tehát olyan intézményeknek a vizsgálatról, amik állami pénzben működnek, sőt olyan vállalatok is, vagy vállalkozók.
0: Nem
1: lehet vizsgálni, nem, ami állami pénzből működött?
0: Az egyenlő bánásmód hatóság vizsgálhat ilyet, tehát hogyha valami állami támogatás felhasználása során követik el a jogsértést, akkor azt lehet. Az ombudsman ez egy más szerepkör. Kicsit hasonlít a kettő egymásra, de nem ugyanaz az ér. Tehát egy egész más gondolkodásmód. A hatóság az hatóság, tehát ugyanúgy nem feltárja a tényeket, megnézi, történt-e jogsértés, nem tudom mi, de a biztos helyettes, vagy a biztos, ő pedig az alapjogok felől közelíti meg a problémát. És akkor, ha azt tapasztalja, nyilván nem lehet meg az ágazati jogszabályokat megkerülni, de mégis, ha azt tapasztalja, akkor ő alapjogi szempontból ad ki figyelemfelhívást. Hogy így és így sérült az alapvető joga, nem tudom én, ennek a társadalmi csoportnak, felhívom a belügyminiszter, felhívom a nem tudom én kinek a figyelmét, hogy vizsgálja meg, hogy a jogszabályok között nincs-e valamiféle ellentét, ami mondjuk ezt a problémát előidézte.
1: Vagy megoldhatatlanná teszi.
0: Vagy megoldhatatlanná teszi.
2: Hát, például ilyen a Pride betiltása is, nem? Hát végül is az is egy... Tehát, hogyha
1: a gyülekezési jogról van szó, igen.
0: Az a gyülekezési, igen.
2: Tehát, hogy az például az... Az lehetett ilyen. Volna akár egy ilyen ügy is.
0: Egyébként igen, tehát a Pride ügy tipikusan az az ügy lehetett volna, amiben meg kellett volna szólalni a biztosnak. Hát nem kérdés, hogy meg kellett volna szólalni.
1: És mi a helyzet például? Ugye nekem izgalmas volt mindig az, hogy akkor most a jogalkotónak mi volt a szándéka azzal a törvényalkotással, amikor ugye a nemzethez tartozó, vagy valamilyen társadalmi csoporthoz tartozóknak a védelme, és akkor voltak olyan bűncselekmények, amiket ugye...
0: Ez a közösségtag elleni erőszak.
1: Közösségtag elleni erőszak, és akkor, hogy gyakorlatilag a kisebbségeket, vagy volt, mondjuk romákat ítéltek el, magyar verés, vagy ilyen magyarok elleni. És hogy ezt a bírók ezt nagyon büszkén, elő is adták egy ilyen fórumon a saját ügyükként, hogy ők miket ítéltek, és hogy ez egy ilyen nagyon, nem tudom. De hogy ilyen helyzetben például a nemzetiségi biztos helyettesnek, vagy a nemzetiségi biztosnak most függetlenül attól, hogy milyen struktúrában van mondani valója szerinted? Vagy tud mondani valamit erről a törvényalkotásról, erről a dologról és ennek az alkalmazásáról?
0: Hogyne? Tehát arról tud mondani, mert azt megvizsgálhatja a született ítéleteket, és mondhatja azt, hogy alapjogi visszásság van, mert hogy valóban nem azoknak az érdekében használják ezt a jogszabályt, akik valóban a sérülékeny társadalmi csoportok, akikkel szemben elkövetik ugye a közösség tagja elleni erőszakot, de mivel ugye tehát úgy szól a jog, tehát nincs már, régen fel volt sorolva, hogy kik tehát kik voltak azok, akik elszenvedték ezt a bűncselekményt, és akkor ugye megváltozott a 2000-es évek végén, és lett ez a közösség tagja elleni erőszak, ami már egy szélesebb spektrumot ölel fel, és innen jött az, hogy ugye a magyar nemzethez való tartozás is egy okot adott arra, hogy valakivel szemben közösség tagja elleni erőszak.
1: Igen, és akkor sokszor nem is vizsgálják azt, hogy ki támadott kit.
0: Igen,
1: ugye,
0: volt
1: ez volt az első ilyen ítélet is úgy született, hogy romák ellen született, akik tulajdonképpen a gárda vonulások és a gárda támadások idején voltak valamilyen szituációban, ami miatt őket elítélték.
0: Igen, és aztán, hogy...
1: De nem tudom, hogy ezeket tudja. Lányos Miskolc, vagy
0: Miskolc. Igen, tehát, hogy ezek... Mondok egy nagyon egyszerű példát. A számomra nagyon kedves ügy, szintén a nemzetiségi biztos helyettes, szintén egy ilyen állásfoglalása volt, a Tiszavasvári busz. Azt arról hallott, hogy tök mindannyian. Na és ott például az iskolabusz, igen, ami ugye aztán hál' Istennek tavaly ősszel elindult, és azóta úgy tűnik, hogy működik, és megoldódott a probléma. Sok ember sok munkájának eredményeképpen. És például a biztos helyettes hívta föl a figyelmet ebben az ő állásfoglalásában, hogy van a jogszabályok között egy ellentét. Tehát, hogy igazából nem derül ki a jogszabályból becsületesen, hogy kinek kellene az iskola buszt üzemeltetni. Mert a közlekedésről szóló törvény egyfélét mond, azt hiszem a magyar, az önkormányzati törvény vagy a köznevelési meg egy másik félét mond. Tehát arra jött rá, tehát a biztos helyettes lefolytatta a vizsgálatot, kiváló megállapításokat tett, de be kellett lássa ő is, és ezt nyilván akkor ajánlást tett a vonatkozó kormányzati szerveknek, hogy bizony, mivel van ez az ellentét, ezért nem mondhatjuk azt,
1: nem kötelezhet senkit gyakorlatilag arra, igen, hogy működtesse a busz.
0: Igen, ő nem kötelezhet, amúgy se, de fölhívta a város figyelmét, hogy igen, de azt kellett, hogy mondja, hogy nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy már pedig itt van a jogszabályban feketén-fehéren, hogy neked kellene volántársaság is, nem tudom, önkormányzat a buszt működtetned, hanem azt tudta mondani, hogy van egy ilyen ellentét, ezt fel kéne oldani a jogalkotónak.
1: És akkor hogy sikerült mégis aztán elindítani a buszt?
0: Akkor még azt találtam ki, hogy akkor most már minden fronton betámadjuk az önkormányzatot. Elmentünk az Egyenlő Bánásmód Főigazgatósághoz, nem szoktam, de elmentünk, de aztán ott már érezték, és akkor ott valahogy a hatóság elkezdett vizsgálódni, aminek úgy örültem, nem akartam én a végére járni ennek az ügynek, tehát nem az volt a cél, hogy most akkor itt mondják ki a városnak a felelősségét, hanem hogy hát, ha ez is egyféle nyomásgyakorlás. ennyit volt a cél, hogy minél inkább nyomást gyakoroljunk, igen, a városra, hogy legyen busz, és akkor végül is elindult az Egyelőbánásmód főigazgatóságon az eljárás, és akkor elindult a busz, és vissza is vontuk ezt a kérelmet. Tehát ott nem lett eredménye a történetnek, nem állapított meg, nem is állapíthatott meg semmit a főigazgatóság.
2: De akkor ez a jogszabály még mindig ellentétes, ez a kettő egymással.
0: Én szerintem igen. Tehát, hogy azt, olyan nagyon a jogalkotót nem zaklatta föl egy-egy ilyen állásfoglalása mondjuk a biztos helyettesnek. Aztán majd, hogy a mostani jogalkotó majd egyszer eljut-e ide, hát na.
2: Hát reméljük, hogy ilyen bízunk benne, hogy hát fogunk jövőre még jönni, hogy de ez most még mindig hiányzik.
1: De még mindig ilyen megfoghatatlan, hogy akkor hajrá, csinálják már vissza ezt az egészet, vagy rendezzék már ezt az egészet. Mert engem ez izgat most ebből a mai beszélgetésből, hogy akkor hova jutunk, és akkor kivel fogunk leülni és beszélni arról, hogy na, hopsza. Értem, tehát,
0: hogyan csináljuk,
1: vagy ki az, aki a kezébe veszi ezeket a dolgokat, hát akkor ez változzon. Belülről is lehet jelzés, de hogyha azt látjuk, hogy az új a státuszokat elfoglaló új személyek nem mozgolódnak, akkor kell nekünk kopogtatni, petíciót írni. Mi volt eddig, ami bevált? Most az új kormány tekintetében, nem? Ezek a nyílt levelek, aláírások.
0: Ha hangos vagy, akkor azért az beválik. Tehát, hogy én ebben, egyébként ebben hiszek is, hogyha hallatjuk a hangunkat, hogy ez egy probléma, ezt meg lehetne orvosolni így és így.
1: Mert hát meg volt erre példa.
0: Mert hogy működtek, tehát voltak jól működő rendszerek, azt sikerült bedarálni, akkor én azt gondolom, hogy előbb-utóbb csak eljut oda a kormányzathoz, akihez, ahol kellene, vagy akinek kell, és hát, ha akkor ez elkezdődik egy ilyen diskurzus,
2: és hát nyilván ez mindenkinek, tehát hogy jó, ez a társadalom nagy részének érdeke, hogy legyen ilyen független.
1: Hát gyakorlatilag a társadalom összes csoportjában van legalább vannak olyan egyének, akiket valamelyik alapjog.
2: Meg hát nem is a csoport.
1: Az alapjog sérelme, igen.
2: Tehát, hogy ezek mindenkinek érdeke, hogy ezek függetlenként működjenek újra, és főleg azért, mert hogy ahogy te hívod őket, ugye a népügyvédje, tehát hogy ez egy nagyon fontos.
1: De egyébként nem is beszéltünk népügyvédről, jött eszembe az antidiszkriminációs jogsegélyszolgálat, vagy nem tudom, hogy hívták őket.
0: Volt egy, igen, az Egyenlő Bánásmód Hatóság mellett volt egy ügyvédek, minden megyében volt egy ügyvéd, aki ilyen helyi fogadóórákat tartott, kiképzett ügyvédek, akik kifejezetten foglalkoztak ezzel a területtel, és bizony ügyeket csatornáztak be a hatósághoz. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy ítélték meg, elment, ugye a hatóság egy Budapesten lévő szervezet volt. Nehézkes lejutni Budapestre, sokszor az emberek nem tudják, nem messze vannak, nem tudom, és akkor volt minden megyeszékhelyeken leginkább, és bizony sok-sok ügyet csatornáztak be a hatósághoz. Tehát ott helyben megtapasztalt ügyeket, panaszokat, az a hatósághoz volt. Egyébként a mostani, az alapvető jogok biztosának is vannak ilyen megyei szereplői most már, tehát hogy ezt mondjuk el egy pozitívumként, hogy ők is egy picit megpróbáltak a társadalom felé nyitni. Hát, hogy aztán ezekből majd milyen jelentések, vagy nem tudom, mik születnek, az majd még a jövő zenéje, de azért most, tehát ennyiből egy picit próbáltak ők is közelebb menni az emberekhez.
1: Igen, de és akkor most akkor ugye nagyon, nem azt mondom, hogy számos jogvédő szervezet van, akiknek ez gondot okoz, de hogy van ilyen, hallottál erről a ilyen próbálkozásról, hogy ők akkor mondjuk összeülnek, beszélgetnek a jogvédők, akiknek ez még statisztikája is van arról, hogy ez milyen rossz volt az elmúlt években.
2: Hát, ha életben maradtak, és még mindig jogvédelemmel.
1: Hát a Roma Jogvédő Szervezetről már nem beszélhetünk, mert a nekünk kívül senki nincs. Mindenki vállalja, hogy ő roma ügyeket is víz, de nem tudjuk, hogy egyébként mennyit és hogyan. De mert olyan számosat nem tudnak, hogy ez a napi szinte. Ezért nagyon fontos, hogy a jogsegélyszolgálatnak a megléte, hiszen nem fordulhat mindenki egy civil szervezethez, aki biztosít. Nem tudja ellátni a civil szféra ezt, hanem hogy ezt tényleg államilag kell biztosítani. De hogy és nem is várhatjuk el a civilektől, hogy betöltse ennek a struktúrának a szerepét mondjuk 5 jogvédő szervezet, mert nem beszélhetünk többről. És akkor mindegyik tematikus ráadásul, hogy
0: igen,
1: melyik,
0: igen, hogy
1: milyen érdekcsoport, milyen csoportoknak az érdekeit képviseli. Tehát, hogy és ebben látsz rációt, hogy valaki kezdeményezze, üljenek le, beszéljenek erről, és akkor kezdeményezzék a kormánynál, hogy legyenek szívesek ezt így megnézni, hogy milyen opciók vannak, és hogy mennyire nyitott most a kormány erre. Mert az egy dolog, mert ugye én mindig azt mondom, hogy van különbség egy pártpolitikai program, meg a megvalósítandó intézkedések között, és hogy lehet hivatkozni a programjukra, de főleg, ha ilyen félmondatokban találunk rá utalást, akkor nem biztos, hogy arra kell hivatkozni, sokkal inkább a szükségletre, nem?
2: Na jó, de hát azért nagyon is a zászlajára tűzte ugye ezt a nagy demokratikus, meg jogvédelem, meg mindenféle helyreállítást a mostani kormány, tehát az ilyen tekintetben nem csak egy pártpolitikai program, hanem konkrétan ezzel kampányoltak is, hogy már pedig itt vissza lesznek állítva a demokratikus jogok, amik sérültek az elmúlt 16 évben.
1: Na jó, de hát azért mondom, hogy van mire hivatkozni, hogyha nem csak a portfólióra.
0: Meg az alapjogvédelem, az abszolút a demokratikus.
1: De ugye szerinted is mondjuk az első 100 nap intézkedései közé sorolandó egy ilyen dolog? Mert mégiscsak egy ilyen demokratikus berendezkedés, igazságosabb társadalom.
0: Tehát ezek van. Tehát azért az intézményrendszer megvan, tehát nem tűnt el. Most oké, hogy nem jól működik, tehát hogy van benne valamiféle probléma, van vele valamiféle probléma, de azért az intézményrendszer megvan, tehát lehet menni az egyenlő bánásmód főigazgatósághoz, majd valamikor mondanak valamit. Az ombudsman is teszi a dolgát, vagy legalábbis indultak már, vagy mondjuk olyan sok jelentést nem láttam, mondom, fölmentem a honlapra. Tehát, hogy azért nem ennyire égető szükség, mert maga az intézményrendszer megvan.
1: Na de most kérdezzük meg azokat, akik ott dolgoznak, hogy mennyire érzik égető szükségnek a változás. Mert ugye most végig arról beszéltünk, hogyan volt ellehetetlenítve az elvégzett munkájuk is. Tehát, hogyha egyrészt a jogsérelmet elszenvedett emberek érdeke, egy társadalom, igazságosabb társadalmat építő kormányzatnak érdeke, az ott dolgozóknak is ezek szerint érdeke, akkor viszont, és a civileknek is érdekel, mert problémás, akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy ez bele kellene férjen legalább kinyilatkozás szintjén az első 100 napi intézkedésből. De hogy ugye én azt látom például az egészségügyi minisztérium, a kulturális minisztérium elég aktívan, és a szociális minisztérium is elég aktívan legalább elmondták, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy a kulturális minisztérium a Facebookra mindegy, hogy hova, de kirakta az alap elveit, ami szerint működni akar. De most már az a 10 vagy 10x alapelv, most nem a kisdobosok meg az úttörők, nem tudom hány pontja, de még ha azon a színvonalon is kb. De elmondta, hogy mire lehet számítani. És akkor szép lassan elkezdtem meglépni ezeket. De hogy én nem láttam még az igazságosabb társadalom, meg az esélyegyenlőség, meg a diszkrimináció kapcsán ilyet. Még elvek szintjén se láttam. És ez viszont nem a most posztot betöltőknek a szerepe, mármint, hogy az ombudsmani, vagy a
2: hát az
1: új főigazgatói, hanem ez az aktuális döntéshozóké.
0: Ez mindig a döntéshozó.
1: Tehát, hogy akkor kitől várjuk, tehát nem, el lehet tőlük is felni, hogy jelezzék, hogy ha-hó, annyira nem jó itt, hogy kéne valamit változtatni, de mi van akkor azokkal, akik erről dönthetnek? Tehát, hogy, mert ugye a romai ügy kapcsán pont ez volt a bajunk, hogy megfoghatatlan volt, hogy kihez lehet fordulni. Most lehet, hogy ki vannak egy-két ember nevezve, most már egy pár napja, most már egy komolyabb státuszban is ki vannak nevezve. De hogy,
2: még most sem tudjuk, hogy
1: de még mindig nem tudjuk, hogy mire. Vagy mire. Tehát nem tudjuk, hogy mire hivatkozva mondjuk azt, hogy jó vagy nem jó. Tehát, hogy nem, és nem hajlandóak közpolitikai témában diskurzus folytatni. Tehát, hogy van ez a fajta öregek, fiatalok, nem tudom, ezek a nevetséges hozzáállások, ahelyett, hogy magáról a problémákról beszélgetnénk, és a megoldási módozatokról. Tehát az, hogy most kaptak egy feladatot a kinevezett biztos, milyen társadalmi esélyegyenlőség, vagy mi lett a neve, bocsánat?
2: Igazságosabb társadalomért, nem tudom. Valami fogalmam sincs, mert hogy tegnap kaptak ez a nevezést.
0: Igen, ezek most vannak egy-két nap.
2: Igen, ez tegnap volt, tehát valami hírt ilyen futva, de most akkor a Budis Krisztáról beszélünk.
1: Hát
2: nem?
1: Meg még voltak mások is, akik tegnap kaptak kinevezést, vagy
2: igen,
1: mikor.
2: Igen, Budis Kriszta kapott tegnap, azt láttam, ilyen több
1: szombat volt.
2: Hát nem tegnap, nyilván péntek.
1: De az a lényeg, hogy azért van mibe kapaszkodni most már ezek szerint, akkor lehet, van egy óri gondból ki lehet indulni.
2: Összefogásnak lett ő a kormány biztos, ott van szociális hozzá, meg mindenféle egészségügy, tehát elvileg hozzá kell.
1: Vagy részben van. Mindenképpen. Hát részben. De nem teljesen.
0: Nem teljesen, így van. De például a roma szereplők, akik nem tudom én e tekintetben mondjuk eljutnak a kormánybiztoshoz, kormánybiztos, ugye jól mondom, talán ez lett a titulus, azok ezt is a lobby tevékenységet e tekintetben is lehet folytatni, hogy akkor még itt van ez a probléma, ezzel is kéne valamit kezdeni.
2: Hát igen, hát nem tudom.
1: Én most próbálom megint azt forszírozni, hogy kinek a feladata itt tesz, hogy akkor, mert ugye, ha nézzük a női témát, több nő szervezet leírta, hogy szeretnének a struktúrán belül látni olyan vagy tanács, vagy egy tanács szintjén, vagy egyeztető tanács szintjén, vagy személyi szintjén valakit, aki a nőügyeket, a társadalmi nem ügyekért felelős.
0: Dedikáltan.
1: Mert hogy így dedikáltan. Mert hogy egyrészt a társadalom minimum fele érintett. Másrészt nagyon sok olyan szegmense van a társadalomnak, ahol nem lehet kihagyni a társadalmi nem diskurzus, meg a nők hátrányait. És akkor még van egyéb ügy is, ami nyugodtan tartozhat ide. És hogy ez szerintem teljesen jogos kérés. És hogy elindult ez a levél több szervezet aláírásával, és most várható, hogy szóba fognak állni velük. Tehát van valami proaktivitás, és szerintem ez a kormány pont olyan, aki várja ezt a proaktivitást. Nem azért, mert hogy ilyen tehetetlenek, vagy nem tudom mit, hanem azért, mert hogy mindennel is kéne foglalkozni, de a minél erősebb és hangosabb, ahogy mondott, hallatni hangot, lobby csoporttal találkozik, akkor arra nem azt mondjuk, hogy kénytelen reagálni, de hogy akkor jobban esik reagálni, és van miből kiindulni, hogyha van egy elképzelés, aztán azt lehet faragni, meg növelni is, meg csökkenteni is, meg van egy tárgyalási alap. De hogy ennek kapcsán az antidiszkriminációs struktúra, az ombudsmani struktúra, vagy az intézményrendszer, meg az egyenlőbánásmód, én nem láttam eddig olyat, ami arról szólna, hogy már pedig akkor fordulunk a kormányhoz,
2: most
1: és szeretnénk.
2: Most ugye a másik oldalról sem, tehát a civilek részéről sem látható volt ezt az, mondom, hogy így nagyon hangosan ezt követelnék azt, hogy legyen független ombudsman, meg egyenlőbánásmód
0: hatósága. Megmondom őszintén, ezt el kell, hogy ismerjen, valóban nem volt ilyen. Igen, tehát mindannyian én is beszélek róla, meg ha megkérdeznek, akkor mondom, de hogy én is eddig jutottam el, hogy civilként, hogy ez nagyon fontos lenne.
2: Mert azt gondolom, hogy tehát amit Jutka mond, hogy nagyon szerintem ők nagyon várják a gyakorlatilag kész javaslatokat, hát amivel tudnak dolgozni, mert tényleg az van, hogy most lehet, hogy nem az első 100 nap, de hogy annyi mindent kéne megjavítani, ugye, meg helyreállítani, amire nem 100 nap, hanem nagyon sok 100 nap nem elegendő, hogyha nekik kell ezt kitalálni és kidolgozni, vagy ha nem hozzák a figyelmükbe hangosan emberek, hogy ez is, ezek nagyon fontos történetek, ugye. Igen, most értettem meg, hogy mi.
1: Hát igen, hogy ez hiányzik, tehát hogy kritizálhatjuk, hogy nem történik meg, de ugyanakkor hogy történjen meg, ki fogja ezeket úgymond priorizálni, és főleg az, hogy elkezdődött a parlamenti munka, és ott nagyjából még mindig arra szorítkoznak, hogy akkor az előző kormánynak a sarait vitatják le, és én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb ez a struktúra, mint sem, hogy valakiken revansot vegyünk. Igen. És az is kell, de hogy ez nem helyettesítheti ezeket a valódi változtatásokat, és én ezeket hiányolom, ezeket a változtatásokat. Vagy például, amikor az egészségügyi minisztérium részéről jött egy ilyen nyilatkozat, hogy mit tudom, ilyen WC-papírokról beszéltek, hogy majd a kórházakban lesznek WC-papírok. És én azt gondoltam, hogy nem a WC-papírok fontos, mert eddig is bevittük, még a lázmérőt is, meg a lázcsillapítót is bevittük mi.
2: Hozzátartozók. De
1: ez már egy későbbi, Éva, ez igen. Egy későbbi. Tehát amikor ezzel kezdték a WC-papírra, és akkor a lakosság úgy reagált, hogy jaj, de majd reméljük, hogy nem fogják ellopni. Hát nem az a lényeg az, hogyha nincsen szakképzett ápolói állomány, mert ezért a pénzért már nem dolgozik a szakképzet, és minden kit kénytelenek fölvenni, vagy az, hogy nem tud működni a betegjogi képviselet, mert hogy igazából nincs értelme panaszt tenni. Ezek a dolgok, tehát hogy az, hogy mit tudom én, nem jön a mentőidőbe, vagy nem tudom mi, szóval ezek fontosabbak, mint a WC-papír, és valahogy úgy éreztem, hogy ha már szimbolikus, akkor se ezzel kéne kezdeni. És hogy de aztán elindult. De ebből abból indul el, hogy akkor mondjuk a sok nő szervezet írta ezt a szívhangrendeletet is. És most is hiába már diskurzus folyik róla, meg már nyilatkozott is az egészségminiszter, akkor is még a nőszervezetek, akik ezzel foglalkoznak, igenis írtak petíciót, és benyújtották, és nyílt levelet, hogy ezt azonnal be kell szüntetni. Akkor is, ha elmondta a véleményét róla, de mit kell ennyit diskurálni valamiről, ami nem jó, tehát azonnal be kell szüntetni. Tehát és akkor ennek az ellenkezője, ugye, hogy akkor viszont ott van, de akkor azonnal kéne változtatni rajta. Hiszen akik benne vannak, ők már tudják, hogy milyen volt egy jó struktúrában működni. Szóval én azt gondolom, hogy ez azért itt még hiányzik a civilek részéről. És hol látod a potenciált ebben te, aki a jogvédelemben több szervezetnél is közreműködsz, mint ügyvéd?
0: Hát nyilván valahogy jogvédőszervezeteknek kell tényleg elindulni a kormányzat felé, vagy a nyílt levél, nem tudom, ezek azért most olyan működőképes eszközöknek tűnnek. Valóban, tehát vagyunk azért sokan, akik itt ezen a területen dolgozunk.
1: De hogy most azért kicsit noszogatlak.
0: Vagy... Igen, tudom, nem tudok rá.
1: Hogy nem akarod magadra vállalni, ja. Akkor ezt kérdezem.
0: Ja, értem. Hát ez egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy...
1: De hogy azért elég érintett vagy ebben abszolút, a napi persze, munkádban, a napi és az elmúlt években, és sok bosszúságot okozott ez neked.
0: Igaz,
1: igen.
0: Ez így van. Igen, ebben neked igazad van, Jutka, ez úgy... Na.
1: Gondolkodtál rajta,
0: nem tudom,
1: magyarul?
0: Nem tudom, igen, gondolkodtam rajta, de csak a gondolkodásig jutottam el. Pillanatnyilag.
2: Hát igen. Mert hogy nagyon sok minden, tehát hogy én is nagyon sok minden gondolkodtam, és bevallom őszintén, hogy én is még csak a gondolkodásig jutok el, de hogy azért, mert hogy nem nagyon tudom, hogy mit is kéne csinálnom. Vagy mit is kéne csinálni azoknak, akik mondjuk az elmúlt 16 évben dolgoztak ugyanúgy, ahogyan látjuk, hogy az ombudsmani hivatal is, vagy a helyettesi hivatal is dolgozott ugyanúgy, csak aztán a munkájának úgymond nem volt túl sok értelme, vagy nem oda jutott el, ahova ő szánta volna. Hát, tehát, hogy azért ez egy ilyen, ezt mondtam az adás küzdött, előtt, igen. És ez egy ilyen PTSD egy kicsit, hogy így fogalmunk sincs, hogy hova kéne fordulni ahhoz, hogy ezek a nagyon fontos szegmensek még most az első időben szét legyenek, tehát, hogy válasszák szét, legyen újra 2012 előtti állapot, tehát, hogy induljunk akkor újra kb. A startról.
0: Valójában igen, tehát ez, hogy ha van kormányzati, vagy lesz kormányzati szándék akarat, akkor itt a startról indulunk, igen. És ezeket újra, vagy az egyenlő bánásmód hatóságot, hogyha megszületik egy független önálló, hogy akkor így mondjam, önálló hatóság, hát bizony azt újra fel kell építeni. Tehát az a renomé, ami a hatóságnak volt 2020-ig, az most nincs meg.
1: Nincs, igen.
2: Nincs, így van. Tehát, hogy, és most nagyon viccesen mondtam, de hogy tényleg, tehát, hogy a bírságok mértéke, tehát egy csomó mindent át kell gondolni, és tényleg ez egy nagy meló, és hogy én elhiszem, hogy nagyon
1: hát
2: kevés.
1: De ez meg is akadályozhatja, hogy egyáltalán elindul ez a munka, hogy előre, de közben meg azért mondom, hogy azért...
2: De közben meg itt vannak, tehát hogy oké, hogy nem két kézzel jelentkező civil emberek, akik egyébként azóta is folytatják a munkát, meg előtte is csinálták, hogy azért volna kit megkérni arra, hogy akkor segítsen, így idézőjelben mondom, hogy segítsen.
1: De miért
2: hát jelentkezhetnének? Én üzenem meg így most akkor mindenkinek, hogy jelentkezzenek, és akkor állítsák már helyre ezt a dolgot.
0: Igen. Tehát, hogy
2: értem. Én tudom, hogy oltári nagy meló, persze, és hogy nem fogja senki elvégezni. Én azt mondom, hogy így a civilek
1: nélkül. Tehát, hogy ha mi annyira tudjuk, hogy mit kell csinálni, nem én személyen, de hogy valakik annyira igazából tudják, hogy mit kéne csinálni, tudják, mi jelzik, mi akad ezt eddigi munkájukat, akkor én azt gondolom, hogy ez a szerénység semmiképp ne akadályozza meg azt, hogy ezek az emberek jelentkezzenek, az itt van a tudásunk, hiszen erre volt példa az elmúlt hónapokban, és teljesen jól fogadta az új kormány.
0: Hát igen, ez mondjuk igaz, ez nem vitás, így van.
1: Szóval kár csak kritizálni, hogyha nem tudunk konstruktív.
2: És főleg úgy, hogy a belső munkatársak is nyitottak, tehát akik bent vannak és dolgoznak, így van, tehát hogy ők is
1: valószínűleg... Ez egy nagyon fontos érdek, hogy ezek megtörténjenek.
2: Így van. Mindenjunk értek el.
1: Igen. Na, hajrá, Erika, bármiben tudunk segíteni, szólj!
0: Köszi!
1: Úgyhogy most sziasztok, ez volt a cikla, a Cigány Közvetítés, Kultúra és Tudás, úgyhogy most újra elmegyünk zenélni, de egyúttal el is köszönünk, és két hét múlva vasárnap, és Erikának meg sok jó munkát, és tudom, hogy ő erre alkalmas, és hajlandó is, csak szerény. Sziasztok!

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Köszöntünk titeket a Futó Kaland műsorában. Lilla vagyok.
1: Én Beda Szabi vagyok.
0: És vendégünk pedig...
2: Szabó Gábor.
0: Sőt, hát énekelhetnénk a boldog szülinapot is, mert ugye...
1: Csak ezt ne... Lejátszunk.
2: Héten volt igen. Egy kis köszöntés számomra a csapattársaimtól, akik, hát ugye a Sashegyi Gepárdok, nevezzük néven őket, és nagyon-nagyon fura élmény volt.
0: Mármint mi, hogy felköszöntöttek a születésnapodon?
2: Körbeálltak, szólt az obligát Halász Judit szám, és borzasztó volt megélni azt, hogy tényleg is szembesülni ilyen arcúrcsapásként, hogy én vagyok, igen, az, akit ünnepelnek, hogy 50 éves lett.
0: 50 éves.
1: Szerintem ez senki nem hiszi el, akik ismernek, vagy látásban ismernek szerintem.
2: Igen, valószínűleg.
1: Így lehet, hogy 30-ra tippeltek volna így maguktól.
2: Nem, én azért látom a visszafejlődést a küllememben, tehát én azért látom a tükörben az 50 évest, csak azt nem értem, hogy a többiek miért nem látják, de mindegy, én ennek örülök végül is.
1: De legalább nem 18-nak nézel ki, már az is jó, nem?
2: Egyébként ez az identitás.
0: Behetsz piát a boltba, mert ugye annyit szoktál
2: versenyelni.
1: Meg cigit is most már.
0: Tényleg. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy az éneklés miatt lepődtél meg, és hogy jobban futnak, mint énekelnek.
1: Hát az biztos.
2: Igen.
0: De azért ez tényleg egy mérföldkő, szerintem ez az 50 év, és ennek apropóján is hívtunk meg ugye egy kis beszélgetésre, hogy így picit szólaltassunk meg, hiszen azért téged tényleg sokan ismernek, de...
2: Legalábbis a futók

0: A futók között, igen, igen, de azért nyilván gondolom, neked is vannak élményei, történéseid ebből az 50 évből, és hogyha már így rákanyarodunk, akkor mesélj egy picit arról, hogy is lettél te Szabó Gábor edzőbá, ahogy igazából ugye ismernek a futóközösségbe hivatalos neveden, edzőbá.
1: Igen, hát egy régi futóm nevezett el Ripetti név szerint, így, hogy edzőbá, mert poénosnak tartotta, hogy már akkor is ilyen nagyon idősnek néztem ki, és akkor ezt így még megfejelte ezzel az edzőbával. És ez végül is valamilyen szinten talán átfordult hát most ezt nagyképűnek, vagy nem tudom, ilyen önteltnek tűnik, hogy azt mondom, hogy a tisztelet jele lehet pár ember részéről, de valójában tényleg ez egy ilyen kedves mondat, hogy edzőbá, mit gondolsz erről, arról, amarról, szia edzőbá, tehát így tök jó, ez így belefolyt a köztudatban, meg a köztünk a csapaton belüli kommunikációba, és ez végül is egy aranyos dolog, úgyhogy én nem tiltakozok ellene. Az 50 évvel meg nem lehet mit csinálni, ez csak egy szám. Én nem nézegetem a személyigazolványomat, nem nézegetem azt, hogy nézek ki, meg máshogy néz rám. Én igazából csak előre figyelek, hogy amíg a futás jól megy, szoktam mondani, addig nincs baj.
0: Így van, így van. És csináltál olyat, hogy
1: lefutottad a...
0: Majd arról is beszélünk, hogy csináltál olyat, hogy lefutottad az éveid számát? Te szoktál ilyen születésnapi futásokat csinálni?
1: Ez az, hogy ez mindig ez a hülyeségnek tartottam, és most már egyre nagyobb szivatás lenne magammal, úgyhogy most már nem
0: kezdem.
1: Igen,
0: ezért is kérdeztem, hogy azért 50 kilométert lefutni azért úgy az ember nem. Jó, hát azért szoktunk, de mondjuk... Te mondjuk inkább akkor szoktál hosszabbat futni, nem? Amikor mondjuk...
1: Mikor Anita kiírja.
0: Igen, vagy egy százasra készülsz, igen,
2: de mondjuk futottál már 100 kilométer, tehát igazából 100 éves korodig már jó vagy. Abszolút. Tehát addig minden évben lefuthatod, mert
1: abszolút, igen.
2: Már egyszer ment a 100 kili, akkor ez 50 év múlva is menni fog.
1: Én igazából csak az elvével nem értek egyet, mert most, hogyha az ember komolyan veszi a futást, akkor persze lehet ennek egy ünnepet csapni, hogy akkor legyen egy ilyen szép kerek vagy nem kerek futás, hogy akkor a megünneplendő évszámot akkor le is futjuk. Persze ezzel nincsen semmi gond, csak nekem sose jutott eszembe, mert mindig koncentráltam az adott heti edzésmunkára, és hogyha épp akkor volt egy ilyen oda nem élő 30-40-50 kilométer, akkor én azt azért nem futom meg, mert most például volt egy verseny, meg a héten ugye az edzésmunka, amit kiírok a többieknek, és akkor nekem is meg kell csinálni. Kicsit kényszeres ez nyilván, tehát hogy meg valamennyire komolyan is veszem, szóval ez azért nem véletlen.
0: És egyébként te ezt így szereted, hogy a saját futásodat így egybe tudod kötni a csapatnak a futásával, vagy van azért néha olyan, amikor mondjuk te azért inkább valami mást futnál, vagy máshogy futnál?
1: Hát az edzőmnek, Anitának mondogatni szoktam, mert hogy most már én is tartok edzőt, mert már nem bízok magamba se, és szoktam mondogatni, hogy lehet más csinálni. Én bármit megcsinálok, hogyha az meg van indokolva, és különbözik attól, amit a csapat csinál. Ezt szerintem ők is megértik. Én általában azért szoktam a többiekkel edzeni, egyrészt segítségképpen, meg motivációképpen, illetve ennél jobbat én sem tudok kitalálni magamnak. Tehát, hogy ez egy jó edzésprogram egyszerűen, amit így összerakok, és alapvetően pont ugyanúgy félmaraton-maraton, ahogy a többieknek is ez a főcsapás irány, nekem is ez a célom, úgyhogy miért is ne csinálnám meg. De nincsen nagyon más oka. Tehát...
0: Meg hogy ugye akkor látod edzés közben a tanítványaidat, futóidat, és hogyha látod, hogy valakinek mondjuk valami problémája van, vagy már kicsit darabos a mozgása,
1: igen,
0: vagy könnyeket ejt ugye a 20x400 közben, meg a 30x300 közben, igen, akkor ez, azért így meg tudod kérdezni, hogy mi a baja.
1: Igen, egyébként tehát nagyon sok pro és kontra dolog van, ami szól amellett, hogy fussak a többiekkel, mert amíg tudok futni és segíteni tudom őket így, ilyen módon, addig ez tök jó, de ellene is szól egy csomó érv. Tehát, hogyha most kint állnék a pálya szélén, mondjuk legtöbbször nem pályán edzünk, tehát mondjuk ez is egy nehezen megvalósítható dolog, hogy minden utcasarkon nem állhatok, hogy mérjem az időt. Vagy. Tehát, hogy ezek ilyen nehéz kérdések, ez még nekem sem teljesen jól letisztázott, hogy mi lenne az ideális tartózkodási hely, viselkedési mód egy edzőnek, hogyha olyan futós edző, mint én, aki tényleg le tudja és le is akarja követni a hadmozdulatait a tanítványoknak. Tehát, hogy ez egy picit nehéz ügy, de minden esetre most az az álláspont, hogy futok velük, de amikor pályaedzés van, vagy olyan időszakon, amikor sokat futunk atlétika pályán, vagy akár a stadionban, a Nemzeti Atlétikai Stadionban, akkor lehet, hogy mondjuk ezzel a szokásommal szakítani kellene, mert lehet, hogy úgy jobb tényleg, hogyha látok mindent és mindenkit.
2: Mondjuk azért te arról híres vagy, hogy bármikor tudsz szembefutni a csapattal. Tehát, hogy ezen szoktunk röhögni, hogy így bármerre futunk, így hegy, normafa, Gellért hegy, vagy bármerre, hogy igen, mindig, mert... hogyha később indulsz, vagy valahol lecsatlakozol, bármikor szembe tudsz jönni. Tehát annyira ismered a környéket, hát meg az jelevágásokat.
1: Igen, gyerekkorom óta ott lakom a hegyen, aha, a 12. kerület, gyakorlatilag egy 2 kilométer sugarú körben nőttem föl, és ez ugye koncentrálódik a 12. kerületre, szóval igazából tényleg minden utcát ismerek, és tudom, hol kell levágni. Ez az egyik fő oka, hogy ez nekem ennyire jól megy, hogy mindig mindenbe képbe vagyok, hogy ki hol lehet az előre kijelölt trekkel is megerősített útvonalon, amiben egyébként benne vannak azok a szegmensek is, azok a erősebben megfutandó szakaszok, amiket tudom, hogy ha valaki rendesen megcsinál, akkor kb. Mikorra fog odaérkezni, ahova nekem is oda kell érni, de én rövidebb úton megyek, mondjuk. És akkor ebből vannak ezek a kis érdekes jelenségek, hogy szemből felbukkanok, meg oldalról, meg minden egyik utcából.
0: És akkor ezért lett ugye a Sashegyi Gepárdok is, Sashegyi Gepárdok, mert ugye te a Sashegyen.
1: Igen, többek ilyet között, de az még amikor a TF pályán edzettünk, akkor ott brainstormingoltunk erről, hogy igen, kéne itt valami jó név, és akkor ott tornyosult felettünk a Sashegy, mi meg nagyon gyorsaknak éreztük magunkat, és akkor végül is ebből jött ez a fantasztikus név.
0: És te mindig futóedző akartál lenni? Tehát így kiskorodban erről álmodoztál, hogy majd akkor én egyszer futóedző leszek.
1: Nem. Ezt már a Simonyi Balázsnak is elmeséltem ezt a sztorit, hogy volt egy Nike futóklub, ahova kerestek edzőket, de hát én akkor még semmilyen edzői papírral nem rendelkeztem, csak a lelkesedésemmel, és viszont akkor jó futó voltam, és szóltak, hogy esetleg...
3: Most is jó futó vagy.
1: Jó, csak hogy akkor úgy atlétikai szempontból is értelmezhető volt, amit műveltem, és akkor szépen bejelentkeztem, hogy igen, én szívesen vállalok egy csapatot, és pont a TF pályán működő csapat volt az, amelyiket így megkaptam. És akkor, tehát én soha nem terveztem az atlétikai edzői, mert ugye mostanában azért sokan vannak, akik úgy látják ennek az előnyös oldalait, meg akár egy könnyű kereseti forrást is látnak ebbe, mint internetes edzés, tervezői munka, tehát hogy ezek így most így elég sok minden háttérzaj van, sok mindenki gondolkozik ilyen futóedzősködésbe, meg tényleg ez egy népszerű dolog. Nem akarom ezt túroktatni, hogy a 10 millió futóedző országgal vagyunk lassan, de...
0: Hát igen, igen.
1: De ez egy olyan dolog, mint ami mondjuk táplálkozásban is van, hogy mindenki nagyon ért hozzá, de valójában nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk arról is, hogy mit kéne ennünk, és mi lenne a jó. De a pszichológia ugyanilyen. Uh-huh. Tehát ezek ilyen, ilyen zűrös területek az életben, és hogyha megpróbálunk ebbe így tiszta utat járni, és tehát én teljesen az alapoktól kezdtem. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg utána olvastam, meg volt az edzői, a sportedzői tanfolyam, de én még azelőtt még biológia szakra jártam, tehát, hogy az élettani alapokat is úgy magaménak tudhatom. Tehát, hogy így elég sok minden így összejött, és azt találtam ki, hogy én akkor így futásba elkezdek egy olyan komplex dolgot csinálni, ami hát ilyen kicsit egyedülálló, mert a felnőtt futókkal, az amatőr futókkal senki nem foglalkozik, legalábbis abban az időben senki nem foglalkozott. Most már szerencsére sokkal több ilyen normális futócsapat van, ahol rendes résztávok vannak, meg koncepció alapján készülnek. De hogy akkoriban még, ez ilyen 2008-9 tájéka volt, akkor ezzel így nagyjából így egyedül állóak voltunk, hogy van egy csapat, ahol van egy cél, és van egy jól kitalált, felépített edzésmunka, és azt, ha valaki elvégezte, akkor 100%-os lehetett a fejlődésben. Ezt egyébként ma is tartom, hogy azért ez így működik. Tehát, és tulajdonképpen ez az, ami, ezek a pozitív visszajelzések, amik miatt így benne maradtam az edzősködésbe, és mentem előre. Nem a pénz miatt egyébként.
0: És azóta is képzed magad? Tehát, hogy követed a trendeket, figyeled a külföldi edzőknek a munkáját, vagy hol tanulsz, miket építesz be a munkádba?
1: Nagyon-nagyon sok minden fönt van az interneten, de csak hogyha kinyitja az ember a... Jó, persze, az olyan dolgokat kell rákeresni, vagy olyan dolgokra kell rákattintani, de Instagramon, Facebookon is ömlik, de tényleg szó szerint nagyon-nagyon durván sok minden van. Akár csak pliometrikus gyakorlatoktól kezdve az edzés elméleti okoskodásokig minden, és akkor ezekből kell tulajdonképpen kiszűrni, és ez is a fő probléma, hogy manapság annyi mindent lehet összeolvasni, találni a edzés elméletről is, meg az egész futásról, minden kis szegmenséről. Annyi minden van fönt, hogy ebbe az útvesztőbe eligazodni, ember legyen a talpán.
0: És neked hogy sikerül?
1: Ja, igen, tehát hogy hát nekem úgy sikerül, hogy ugye én támaszkodok egy 20-25, inkább most már 30 éves futómódra. Tehát saját tapasztalataim is vannak, illetve hát az edzéssel kapcsolatban is nagyon sok tapasztalat gyűlt össze az utóbbi 15-20 évben, úgyhogy az új dolgok meg nyilván folyamatos keresgélés, tehát mindig van egy új könyv, mindig van egy új oldal, amit így végig mazsolázok kegyetlenül, tehát gyakorlatilag a hetemnek a második fele, amikor már nem edzést tervezek, akkor ezzel telik, hogy mindig valami új, izgalmas dolgot próbálok boncolgatni, meg kibogarászni, hogy ez nem esetleg jobb út-e, vagy nem. Mindig egy kicsit, például az is jellemző, hogy visszanézem a néha 5-10 évvel ezelőtti edzéseket, edzésterveket, amiket írtam akkor, és akkor nagyon jónak gondoltam, és most visszanézve annyira butának, egyszerűnek, és néha nem túl jól kidolgozottnak tűnik, hogy most már örülök, hogy már itt tartok, és nem ott. Mert most már ez nem lehetne, nem lehetne folyamatosan úgy dolgozni, hogy akkor csináltam, mert csomó hibát vétettem egyszerűen, ezt elismerem. Tehát, hogy voltak olyan évek, amikor túlzásba vittem például a résztávozást, és akkor a résztávokból olyan nagy mennyiségeket írtam ki, és annyira eltolódott anaerob irányba az embereknek a felkészülése, illetve hát a a belső profilja, hogy már abból egy folyamatos versenyterhelésnél már nem jött az eredmény, mert egyszerűen a résztávokat össze kell rakni, az meg az aerob oldalnak a feladata. Tehát az, hogy valaki gyors, az egy tök jó dolog, de hogyha egy félmaratont vagy egy maratont akar futni, akkor meg azt egybe kell megcsinálni, és azt
0: vagy
1: nem
0: egy ultrát, nem ugye, mert azért ultrásaid is.
1: Hát az ultra az meg egy
0: vannak,
1: külön műfaj.
0: Igen. Azért úgy akad egy-kettő.
1: Amennyire más a 10 000 meg a félmaraton a maratontól, annyira más az ultra a maratontól. Tehát, hogy így van egy ilyen ugrás, amikor az ember kilép, és főleg, hogyha nem a rövid ultrákat nézzük, az 50 meg a 100 kilit, hanem az a fölöttieket. És én azt nem is szeretem, nem is értek egyet azzal, most ezt így elmondom nektek, így négy szem közt, hogy én nem nagyon szeretem, amikor te, Szabi, is mész így a hatnaposokra, egy kicsit féltelek, és nem szeretem, hogy ilyen próbatételnek teszed ki a tested, és azért ez egy kicsit olyan nehéz szívvel nézem végig a...
0: De azért egy UV az még úgy belefér, nem? Azért, amikor ott ketten mókáztunk, idézőjelben, mert azért nem volt móka, és kocogás, az kemény volt.
1: Nem kell szükségszerűen aludni, szerintem ott nagyjából ott van valahol a határ, egy ilyen 12 óránál, vagy 20 óránál.
2: Ez nálam a 48 óránál van ez a határ, hogy még nem kell aludni.
1: Jó, persze, kinek mi, de hogy azért ez valahol egy nagyon ilyen... Tehát, hogyha most visszamegyünk, most nem egy ilyen technikai civilizációba élnénk, ahol bemegyünk a boltba, és megvesszük a kaját, és akkor otthon meg kinyitjuk a tévét, és megnézzük a híreket. Tehát, hogyha nem ez történne, hanem nekünk kéne megkeresni a kis növényi részekből, a gyümölcsökből, vagy akár a állatoknak a elejtésével próbálnánk megszerezni a táplálékunkat, akkor egész nap mozognunk kéne, és tulajdonképpen ez is egyfajta ultrázás lenne. Tehát valójában az sem igaz, hogy nem erre születtünk, és én hiszek abban, hogy a hosszú távfutás az nagyon és az embernek való, nagyon, nagyon nekünk kitalált dolog.
2: Hát igen,
0: csak nem ehhez az életmódhoz, amiben most benne vagyunk.
1: Csak igen, vannak buktatók.
0: Igen.
2: Ott vannak ezek a Tarahumara indiánok, akik gyakorlatilag mindenhova futva mennek, és néha elvitték őket ilyen ultrafutó versenyre, úgyhogy tényleg ilyen saruban futnak, meg semmi futó cuccok nincs, és simán volt, hogy így megvertek mindenkit, és megnyerték a versenyt.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ők tényleg ezt így ilyen természeti népként csinálják. Tehát tényleg igaz az, ugye van ez a könyv is, hogy futni születtünk. Tehát valahol az ember tényleg futni született, mert hogy nincs még egy olyan állata a Földön, aki olyan kitartó lenne futásban, mint az ember. Hát tehát semmelyik más állat nem bírja annyit, mint az ember.
1: Tehát, igen, annak a könyvnek ez az egyik nagy üzenete, hogy legyünk tudatában annak, hogy bármit is csinálunk, tulajdonképpen sport vonatkozásban a hosszú távfutás áll a legközelebb ahhoz, amit a testünk elbír, illetve egészségesnek is gondolom azt, hogy valaki akár napi szinten edz, és rendesen megdolgoztatja azt a futóművet, amivel jó Isten elengedett minket.
0: Hát igen, azért lehet ezt jól csinálni, hát vannak azért jó példák, hogy azért a hosszú távú, vagy hát ahogy az ultrafutás sem feltétlenül ördögtől való, csak ugye jól kell edzeni, csomó mindent más mellette csinálni, ugye az erősítéstől elkezdve táplálkozás, alvás, tehát hogy erről már sokat beszélgettünk így műsorokban, hogy most igazából a futásra is vonatkozik ez, és rövid táv vagy hosszú táv végül is mindegy, hogy jól kell csinálni, és megelőzni mondjuk akár ugye a sérülést, vagy akár azt, hogy ha a pszichés, mentális oldalát nézzük, hogy ugye kiégjünk, motivációt elveszítsük a motivációnkat, tehát tényleg ez egy ilyen nagyon összetett dolog, de egyébként így visszatérve, hogy futásra születtünk, azt ugye többekkel beszéltük, meg én magam is ugye még amikor elkezdtem futni, ugye tapasztaltam, hogy vagy még amikor nem is futottam, hogy sok felé futva közlekedtem. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb volt egy kicsit így begyorsítani, meg egy kicsit így ide-oda kocogni, és akkor így nem tudom, sima munkahelyi ruhába, meg cipőbe, és akkor így valahogy tényleg az emberben van egy ilyen ösztön, hogy oda akar érni, vagy egyszerűen jól esett a testemnek.
1: Van.
0: Késésben van, igen. Szóval, hogy ez így tényleg tök érdekes, hogy így ki, hogy kezd el futni, vagy hogy építi be
1: én
0: a futást az életében.
1: Még nem futottam a tizenéves korom végén, tehát ez a 16-17-18, és akkor elég sokszor és elég gyakran jártam a többiekkel bulikázni. Hát kicsit volt benne ez az amaz, tehát ilyen izgalmas dolgok
0: Micsoda
1: voltak.
0: Micsoda, mesélj!
1: Nem akarok erre nagyon kitérni,
0: na, majd
1: viszont...
0: egy következő adásban. Szabó Gábor Sötét titkai címmel majd csinálunk egy különadást.
1: És akkoriban az egy teljesen normális dolognak gondoltam én azt, hogy tehát nem tekintettem magam futónak, de az, hogy egy újpesti szórakozó helyről miután úgy gondoltam, hogy na jó, akkor most már elmegyek haza, akkor nem az éjszakait választottam, hanem haza kocogtam.
0: Igen, mert ezt én is csináltam.
1: Mert ez egy tök jó kihívás volt.
0: Még csinálom is néha még, hogy inkább haza kocogok, mert nem jön a busz.
1: Vagy mondjuk voltam a Diák-szigeten, a Sziget-fesztivál, akkor régebben máshogy hívták, de a lényeg, hogy onnan is emlékszem, hogy mindig úgy mentem, mert mire hazaértem, addigra kiúzanottam,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Akkor már nem volt annyira necces, mert igen, ugye igen. Akkor még anyukámnál laktam, és hát ugye tehát ő nem nagyon tapsikolt, amikor illuminált állapotban felbukkant a kisfia, hogy már megint hol voltál, és mit csináltál, és jaj, hát ez igen. Szegényke.
0: Igen, én is szerettem, vagy szeretek mai napig is, hogy így a városba így akár így gyorsabban elkezdeni sétálni, vagy kocogni, hogy nem jön a busz, nem jön a troli, hát akkor menjünk.
1: De egyébként ez egy, tehát, hogy valamit a hallgatóknak is adjunk ilyen kis szellemi munícióként, vagy valamiféle ilyen kis érdekességnek, hogy ezt ki lehet próbálni, hogy mennyire vagyunk mobilak, mennyire vagyunk függetlenek az adott helytől, vagy a körülményektől, hogy mindenki futásra tud váltani, vajon? Tehát, hogy minden, de nem azért, mert futók vagyunk, vagy most nem vagyok olyan edzés cuccba, hanem hogy ez teljesen természetesnek gondoljuk, hogy egy kutya, egy macska, egy ló, ez fut. De miközben mi sokkal inkább futásra vagyunk teremtve, nem csináljuk ezt. És hogy ez azért alapvetően borzasztó.
0: Hát igen, mert ugye sokan...
1: Ennek a készségnek, vagy képességnek, de talán inkább kedv, vagy nem is tudom, tehát mindig kifogásokat találunk mindenre.
0: Igen.
1: És hogy ezt azért tudnunk kell. Nem kell mindenhova futni menni, most én nem azt akarom sugallni, csak hogy kell annyi mobilitása lenni egy egészséges felnőtt embernek, hogy akkor jó, akkor 3 kilit lekocogok, mert csak oda vagy erős sétával, erős gyaloglással oda megyek. Tehát nem kell mindig a buszt választani, meg az autót.
0: Igen, de persze ez az is kell, hogy legyen egy alapálló képessége, tehát nyilván most lehet, hogy valaki, nem tudom, 40 évesen nulláról nem biztos, hogy jó, hogyha lefut 3 kilométert azonnal, de nyilván meg lehet ezt is csinálni, de hogy alapvetően sokan szerintem azért hagyják abba a futást, mert elkezdik, történik egy sérülés, tudjuk, hogy azért a futás eléggé, hogy mondjam, ilyen függőséget tud okozni, vagy hogy ugye az elején jön a fejlődés, jön a flow, stb., aztán akkor jól bele is lehet sérülni, és akkor lehet, hogy sokan azért hagyják ugye abba, mert mégse lesz jó, vagy azt mondja, hogy na, akkor tönkre ment a térdem, és
1: na,
0: akkor
1: persze,
0: már nem futok, tehát, hogy ez is ilyen érdekes, hogy valakinél lehet, hogy elindul ez a futás dolog, aztán valahogy meg abba marad.
1: Vannak ilyenek, de én most csak ezt azért mertem elmondani, mert gondolom a futókalandot.
0: Abszolút, azok, nem, tök jó, hogy ezt behoztad.
1: Akik egy kicsit, igen, futósak már azért.
0: Abszolút, és remélem, hogy akik meghallgatják, vagy majd később letöltik az archívból, majd egyszer csak azt látjuk, hogy így Budapest utcáin
1: szaladgálnak.
0: De amúgy én nagyon sok futót látok egyébként. Tehát szerintem itt nem tudom, hogy a Covid előtt is így volt-e, de talán inkább a Covid után valahogy még jobban megnőtt a futóknak a száma, nem? Vagy ezt te hogy látod, mint edző, hogy én emlékszem, hogy ugye akkor csatlakoztam a csapathoz, amikor ugye pont volt egy közös edzés, és utána bejött a Covid, aztán akkor ugye nem nagyon voltak közös edzések, és akkor még ahogy én így visszaemlékszem, hogy amikor elkezdtünk megint közösen edzeni, akkor ugye még valahogy úgy kevesebben voltunk a pályán, de aztán valahogy így azt vettem észre, hogy volt már, amikor már ilyen, nem tudom, 30-an indultunk el a normafára, hogy te ezt hogy látod, hogy így népszerűbb lett a futás, vagy divatosabb lett?
1: Hát szerintem mindenképp van egy felfutása, ennek szó szerint felfutása. Csak hogy ez a Covid-dal mennyire van összefüggésben, persze látjuk, hogy van egy egyértelmű összefüggés, csak nem úgy van összefüggés, hogy a Covid miatt persze sokan elkezdtek futni, de azért a futás az nem egy ilyen egyszeri dolog, tehát az egy szokás. Tehát, és akkor annál ki kell tartani, és szerintem a Covid csak az a bezárkózás, meg az a fajta hangulat, ami akkor volt, az kitriggerelte sok emberben azt az elhatározást, ami már régen megvolt. Ez olyan, mint az angol tanulás, hogy mindenki akarja ezt csinálni, hogy igen, ez kéne minden nap rászállni egy negyed órát, de aztán nem csináljuk, és akkor, amikor meg 3 hét múlva van egy utazás, akkor meg ráfekszünk. Szóval, hogy ez szerintem ez egy ilyen típusú dolog volt, hogy nagyon ért a levegő, nagyon lógott a levegőbe az, hogy addig is már sok ilyen, tehát a sok utcai futóverseny, a futóklubok egyre inkább hirdették magukat, tehát, és azóta meg még jobban.
0: Igen.
1: De ugye a BSI-től is, meg a többi futóverseny szervező ismerősömtől is kb. Azt hallom, hogy most már régen elhagytuk azt a Covid előtti szintet, amit ők jónak gondoltak, és most már sokkal többen futnak, mint az előtt.
2: Hát igen, ott volt egy pár év visszaesés, igen, még a Covid igen. alatt után, ott azért nagyon kevesen voltak.
1: Mert hogy nem mertek még versenyezni, nem mertek elindulni. Igen.
2: Aztán tényleg úgy megint úgy nagyon felfutott, szerencsére. Meg szerintem tényleg sokan a Covid alatt tényleg csak azért kezdtek el futni, vagy sportolni, hogy kimehessenek, tehát hogy legyen valami alibi, hogy akkor kimehet, és ne legyen otthon bezárva, mert sokan ugye ezért vettek kutyát, ami szerintem sok olyan ember is, akinek nem biztos, hogy kellett volna, meg kicsit ilyen felelőtlenül.
0: Tehát nekem is akkor lett a Lidike.
2: Jó, de nem azért, azt tudom.
0: Tudom.
2: De hogy lehet, hogy akik akkor ilyen hirtelen felindulásból elkezdtek futni, azok nagy része lehet, hogy abba is hagyta utána, amikor már újra lehetett menni bárhova, de biztos voltak, akiknél megmaradtak, akik megszerették, aztán megmaradt ez a futás.
1: Mint ahogy mi is hirtelen felindulásból minden OB-n elindultunk, csak hogy futhassunk, mert az OB-t azt engedték.
2: Igen. Legalább az volt, hogy OB-kat lehetett rendezni. Ja,
1: lehetett OB-t adni.
0: Igen. És neked így edzőként mik a nehézségeid, tehát összetartani a csapatot, egyénileg kezelni az embereknek a problémáit, hogy mondjuk látod azt, hogy sok a magánéleti gondja, és akkor nem tud úgy edzeni, vagy szeretnél indulni egy versenyen, de a tanítványod is indul, és akkor most őt kísérd, milyen problémákkal szembesülsz, mint edző?
1: Hát amiket így most így említettél, azokkal így mind. Mert ez egy komplex dolog, tehát ezt nem lehet úgy vizsgálni, hogy nekem konkrétan talán azt lehet mondani, hogy minden edzőnek valószínűleg hasonló problémái vannak, hogy próbálja megcsinálni az ideális edzésmunkát, az ideális edzéstervet az adott illetőre. Én egyébként azon felül még próbálom azt, hogy az edzetjeim azok lehetőleg minél többet tudjanak együtt futni. És akkor emiatt van egy ilyen kis hasonlóság a tervekben, hogy próbálom az a hasonló futótudású futókat így együtt edzetni is, meg egy helyen futtatni, hogy minél több olyan közös élményük legyen, ami nem csak magát az edzés produktumot pozitívan befolyásolja, hanem az élményt is felnagyítja, és ezáltal még motiváltabbak lesznek a következő edzésre is eljönni, meg a következő versenyre is felkészülni. Tehát, hogy ez nem csak arról szól az én szemszögömből, hogy most csinálok egy tök jó edzéstervet, és akkor azzal nekem be van fejezve a dolog, hanem egy nagyon jó csapatot kell összehozni, egy nagyon jó olyan közeget, amiben ki lehet bontakozni. Akikben megvan az a szikra, hogy jók akarnak lenni, azok meg is tudják csinálni azt. És ez nagyon fontos, hogy legyen egy keltető, ahonnan ki tudnak jönni a nagyfutók. Hát a nagyfutók úgy értem, hogy a magunk szintjén. Tehát azért itt nálunk 35-40 év körül van az átlag életkor, és hát azért ez befolyásolja, vagy hát predesztinálja a végső eredményt. Uh-huh. Tehát itt azért nem fognak 2-10-es maratonisták kiröppenni, de azért azért egy erős amatőr verseny.
2: Hát van egy, nem is tudom, ki kimondta, hogy igazából mi vagyunk a legprofibb amatőr klub.
1: Igen, és ez rajtunk is maradt. Igen.
2: De ez tök igaz, mert úgy igazából tényleg mindenki munka mellett csinálja, tehát nyilván senki sem hivatásos sportoló, de ha meg azt nézzük, hogy hány országos bajnokságot nyertünk így az évek során, akár egyéni, akár csapat, akkor szerintem abban szinte majdnem, hogy elsők lehetnénk így az egyesületi ranglistákon. Tehát, hogy ahhoz képest meg tényleg rengeteg eredményt hozunk.
1: Igen, meg ugye nem csak az, hogy mondjuk ez most igaz, hanem már 10 évvel, meg 20 évvel ezelőtt is igaz volt, szóval hogy ez már így egy...
2: Igen,
1: így
2: folyamatosan.
1: Évtizedek óta végül is már így megy.
2: Csak egy kicsit mondjuk nyilván az utóbbi években így az ultra felé ez eltolódott. Közben 10 éve még azért mondjuk a maraton OB-kon is azért dobogon voltunk, meg főleg csapatban, vagy volt olyan, hogy két csapattal is dobogon voltunk. Igen. Azért, vagy fél maratonokon, ez most azért nyilván egy kicsit így az ultra felé kitolódott, ahogy így egyre többen elkezdtünk ultrázni, de nyilván ugyanúgy az eredmények így jönnek, tehát így.
1: Igen, igen, tehát én azokra is büszke vagyok, hogy mondjuk az Ági és a Garai Ági, vagy a... Uh-huh. A Lilla, amíg te is úgy nálunk voltál. Tehát, hogy azért ezek az ultrás eredmények azért nem a semmiből jönnek, és ti ugyanúgy tudtok egy erős maratont is futni amellett, hogy ultráztok, és ennek a sokoldalúságnak szerintem ez...
0: Nem csak azért mosolygok, mert eszembe jutott a debreceni 3:01 maratonom, igen, de hát ez már ilyen legendás.
1: Jó, hát olimpiára azzal nem lehet ki.
0: Nem, hát az biztos.
1: De az egy magyar mezőnyben az egy elsőveregelő eredmény, szóval azzal az nem kell szégyenkezni. Úgyhogy lényegében az én feladatom ez, és a nehézségek meg ebből fakadnak, hogy egyeztetni, meg kitalálni, hogy lesz jó, hogy tudom elkerülni a kis életbuktatókat, amikkel küzdenek a futóim.
0: Hát azért feladják neked a leckét rendesen, tehát azért visszaemlékszem, hogy amikor én nálad voltam, mert nem voltam az életem csúcspontján, tehát azért elég sok minden volt ott, amit azért nekem is magamnak meg kellett oldani, és nyilván a futás azért sok mindenbe segített, akkoriban is, jelenleg is, hogy mondjuk kicsit a stresszt levezetni, vagy legyen egy cél, legyen egy fókusz, de hát gondolom másoknak is sokszor az lehet egy gátja annak, hogy mondjuk teljesítsen, hogy mondjuk nyakába szakad akár egy párkapcsolati probléma, akár egy munkahelyi, és azért nem mindig lehet úgymond a stresszt ezzel levezetni, vagy a stresszt kifutni, tehát amikor már tényleg nem marad energiája az embernek, tényleg csak a napi túlélésre, és mondjuk a magasabb szintű dolgokra meg nem, mert nekem azért sokszor a futás az egy, hogy mondjam, egy magasabb szintű, tehát azért azok az edzések, amiket csináltunk, vagy amiket csináltok a csapatban, meg hát amit én is csinálok a mostani edzőmmel, meg csapatommal, azért sokszor azért megterhelőek, és az nem lehet mindig úgy odaállni, hogy az ember így ki van facsarva. Mm-hmm. Tehát, hogy azért tényleg edzőként mondjuk neked mennyire kell így pszichológusnak is lenni kicsit így a tanítványaiddal.
1: Hát hogy... ezt az oldalát, mert ugye én egy ilyen futóguru akartam mm-hmm. lenni, amikor elkezdtem edzősködni, hogy egészen jól masszírozok, most ez már több helyről vissza kaptam, mármint, hogy így vannak visszajelzések, hogy ez így működik, és hogy nem rossz, amit csinálok. Elvileg az edzéstervezést, meg az összes ilyen járulékos dolgot persze tudom vinni, de a pszichológiai oldalam az nem a legerősebb, és ezzel egyébként komolyan küzdöttem ezelőtt jó pár évvel, hogy segíteni akarok, és nem a legjobb szavakat találom meg, mert abból indulok ki, hogy én milyen vagyok, és nekem mi segítene, és egy nőnek, akár olyan hölgynek, aki mondjuk nem teljesen van az életben olyan időszakában, amikor el tudja fogadni a kritikát, hát az egy csúnya helyzet, amikor nem sikerül segíteni, uh-huh. és akkor pedig ott van uh-huh. bennem a szándék.
0: Csak... Vagy férfinak, mert hát végül is fiú edzetjeid is vannak, vagy lehet, hogy velük kevesebb a probléma, vagy nem tudom.
1: Hát igen, az a poén,
0: igen, őket nem kell annyira masszírozni, hogy... úgymond így lelkileg.
1: Igen, tulajdonképpen egy fiú tanítványommal volt, vagy férfi tanítványommal volt komolyabb problémám, ilyen konfliktus, de hát ő ott is hagyott pikpak egy messenger üzenettel, viszont a lányokkal komolyan megizzadok, tehát ők nagyon komplexek, és nagyon olyan részét látják az életnek, amit én nem, mert nekem sokkal egyszerűbb a hozzáállásom, tehát ha van egy edzésmunka, azt megcsinálom, ott egy verseny, akkor végigfutom, és általában sikerül kizárni azokat a dolgokat, amik akár érzelmileg, vagy önbecsülés, vagy nem tudom, tehát ilyen járulékos, pszichés terheltség az sokkal kevésbé vett vissza engem, mint mondjuk egy nőt.
0: De akkor végül is ez jó, mert te is tudsz a tanítványaitól tanulni.
1: Csak hogy ezzel kell kezdenem valamit, mert most már próbálok ehhez is felnőni, hogy nem kell mindig okosnak lenni, és nem kell mindig átlátni azt, hogy ó, igen, neki erre van szüksége, meg arra van szüksége, hanem hallgatni kell, figyelni kell, nagyon tisztelni kell a másikat, és akkor jön majd a nagy megvilágosodás, hogy tényleg mire van szüksége a másiknak. Szóval ez egy ilyen érési folyamat volt nekem. De hát ezt nem lehet kikerülni. De még vannak területek, tehát például nekem a most veszőparipám az erősítés, már csak azért
0: hát
1: is,
0: mert... nagyon fontos egyébként.
1: Mert látom, hogy én is egyre jobban vesztem el azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, amit gondosan gyomlálgattam egész eddig. És hát a csapat többi része is azért mondjuk 35-40 év fölött már ezzel küzd, és ezt valahogy muszáj lesz beépítenünk az edzésekbe, mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor egyszerűen azt veszük észre, hogy hiába csináljuk meg az edzéseket,
0: bizony.
1: Elkezdünk lassulni.
0: Hát vagy a sérülések is ugye könnyebben jönnek, meg hát nyilván egy bizonyos kor után a regeneráció sem olyan, tehát hogy azért ez tényleg nagyon összetett, de ha jól emlékszem, te be is szoktad írni az edzéstervbe, vagy már be is írod ezeket, ugye, hogy nyújtás, erősítés, az egyéniben.
1: Mert annyit súlykolom, hogy oda már nem akarom beírni, mert ugyanis befizettem egy online jogára, és megosztom a csapattal, és azt nem tudom azóta, hogy ki használja, vagy ki nem használja, vagy lehet, hogy többször kéne majd figyelmeztetni őket, hogy használják, de azért én ezen így rajta vagyok, hogy, hogy egy olyan sportág, mint a futás, ahol a fascia rendszerünk konkrétan arra van trenírozva, hogy merevedjen el, ez ellen meg tenni kell, hogy azért ne ilyen C-3PO-ként így járjunk az utcán, és úgy fussunk, mint a robot, hanem tényleg ezt a hajlékonyságot, ruganyosságot, ezt be kell vinni az edzésekbe, akár olyan módon, hogy jógázunk, akár pliometrikus gyakorlatokkal, akár szögdelések, vagy hát maguk a dinamikus futások, a dombfelfutások, a résztávok, a rövid résztávok, ezek mindezt a cél szolgálják, és hogyha valaki nem csinál ilyesmit, az arra van ítélve, hogy lassulni fog. Pláne, hogyha még megpróbálnék sokat is futni mellé, mert hogy a hosszabb távok vannak a célkeresztben.
0: Hát vagy mindenféle egyéb diszfunkciók alakulhatnak ki akár, ugye mondjuk valamelyik nem tudom, testrészt, ugye, nem tudom, kompenzálja a másikat, és akkor már
1: igen,
0: egyből lehet
1: ilyenek. Arról mondjuk egy gyógytornász tud hozzámeszélni, hogy mondjuk igen. A farizom, hogy nem kapcsol
0: igen,
1: be.
0: Igen, a farizom, igen, farizom amnézia.
1: Két oldalnak a vonatkozásában, hogy melyik a hangsúlyos, és hogy ezt egyébként, hogy mennyire kell mondjuk egy gyógytornásznak kezelni azt, ha valaki nagyon egyik oldal hangsúlyos, hogy egyáltalán kell-e azzal bármit is csinálni. Mármint, hogy valamit kell csinálni, csak ha nem jól nyúlunk hozzá, akkor meg abból lehet sérülés, és hogy megpróbáljuk kikorrigálni a futó stílust. Miközben azt látjuk, hogyha bekapcsoljuk a tévét, és látunk egy nagy maratont, hogy ott a futók azok egyik kaszál, a másik túl magasra emeli a térdét, a harmadik kifele csapkodja a sarkát, és mégis mindegyik 2:10 belül futja a maratont. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem az a nagy titok, hogy a futómozgás kell lecsiszolni tökéletesre, hanem nem magunkat kell megváltoztatni, hanem az edzések minőségében van itt a kutya elásva, hogy olyan dolgot próbáljunk csinálni, és ez tulajdonképpen most már egy kicsit így az edzői filozófiába is belefolyik, olyan dolgot kell csinálni, amiben a leggyengébbek vagyunk. Azt a láncszemet kell megtalálni, ami nekünk, a mi rendszerünkben a leggyengébb, és azt kell nagyon megerősíteni.
0: Így van. Hát ugye a keresztedzések nagyon fontosak, hogy a futás mellett azért legyen más, tehát tényleg úszás, kerékpározás, hogy jó, valaki nem tud úszni, én például nem tudok, nem is biztos, hogy meg fogok tanulni, bár szeretnék, de hogy tényleg akár ez a saját testsúlyos edzések, erősítések, jóga,
1: pirátász. Vagy csak szimplán elmegy valaki úszni rendszeresen, már az is igen. Nagyon sokat számít, mert ott is megvan az, hogy sok nyújtózkodás, a gyors úszó, tehát kéztempónál, kinyúlsz nagyon magad elé, és akkor azzal már, vagy amikor a lábtempó, nekem például most volt egy sérülésem fél évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt, és az oldalsó farizmom volt totál kőkeményre így beállva, és nem is értettem, hogy sikerült, mert egyébként rendszeresen jógázok, meg próbálom karba tartani magam, minden héten járok gyógytornászhoz, masszörhöz, tehát mindent elkövetek, hogy ne sérüljek le, és mégis sikerült. És amikor már másfél hónapja próbáltuk, vagy egy bő hónapja próbáltuk a gyógytornásszal minden úton, módon kilazítani, ezt az oldalsó farizmot. Sajnos, hát így elszomorodtam teljesen, mert semmilyen tök nagy kudarc élmény volt, hogy magamon nem tudok segíteni. Bocs, hogy most így végig is magamról beszélek, miközben
0: de hát ez nagyon, farizommal szerintem nagyon sokan küzdünk, úgyhogy mondd el a titkodat, hogy hogyan sikerült túljutni rajta, mert szerintem ez a farizom probléma, ez szinte minden futónál előjön.
1: Elmentünk a barátnőmmel Ciprusra, és ott a tengerbe úszva.
0: Tehát akkor ez a titok, teljesen, hogy menjünk el a barátnőddel Ciprusra, jó?
1: Teljesen véletlenül rájöttünk arra, hogy miután kimentünk, és volt egy próbafutásom, és Sántikáló futottam még egy hónap kezelés után is. Viszont ott volt a tenger, és úsztunk nagyon sokat, meg búvárkodtunk, és az a melláb tempó, amit végez ilyenkor a lábunk, mert ugye ösztönösen, én legalábbis ösztönösen, tehát így normál mellúszást végeztem, mert úgy kilátok a tengerből, tehát meg egyébként nagyon jó a tengerben úszni, mert fenntart a vizet, tehát ez az erős sós víz, ez nagyon klassz. És három alkalom után már éreztem, hogy megváltozott valami. Tehát lehet, hogy csak kiroppant valami, de az is lehet, hogy más módon dolgoztattam.
0: Igen.
1: Kvázi egy mobilizáció történt, és akkor onnantól kezdve sinem voltam.
2: Mondjuk egyébként emlékszem, hogy nekem egy nagyon hasonló sérülésem volt akkor, tehát ezen röhögtünk, hogy mind a kettőnknek a feneke fáj.
1: Aha, igen.
2: És nekem...
1: Más miatt,
2: igen, páran poégottak, hogy biztos együtt voltunk valahol, de nem. Száfolnunk kell, hogy nem voltunk együtt se bulizni, se máshol. És nekem meg igazából úgy sikerült ezt kihozni, hogy én meg így masszázslabdával kimasszíroztam. Tehát ráültem a masszázslabdára, és megtaláltam azt az érzékeny pontot, vagy több ilyen kis pont is volt, ahol nagyon érzékeny volt, és tényleg akkor így csillagokat láttam, amikor így ráültem, meg ránehezettem, de szépen így ráengedtem magam, és akkor ott tartottam egy percig, és akkor utána nyilván így elkezdett enyhülni a fájdalom, és akkor egyébként egész gyorsan egy ilyen pár hét alatt gyakorlatilag így ki tudtam szedni a masszázslabdával ezt a feszülést.
0: Hát az is lehet, hogy
1: valószínűleg öntudatlanul FDMS-tél.
2: Hát igen, ez igen.
1: És egy olyan gyógytornászok által alkalmazott módszert alkalmaztál, ahol a különböző triggerpontokat, már pedig valószínűleg ez is egy ilyen volt, hosszan nyomtad, és ettől kvázi kilazult.
2: Aha, igen, úgyhogy így.
0: Tehát nyilván vannak azért így komolyabb problémák, vagy hát ez is komoly probléma, de hogy így van, amikor tényleg az ember jobbra-balra próbálkozik, mindenféle szakemberhez jár, és akkor valahogy nem akar elmúlni. Sőt, az a sérülés,
1: ez
0: vagy
1: jellemző,
0: összeadódik.
1: Hogy ez így működik, hogy most is az egyik csapattársunk, Licsák Zoli.
0: Szia, Zoli!
1: Igen, hát
2: ő... Lehet, hogy épp repülőzik, Zoli.
0: Lehet.
1: Most elég nagy gondban van, bár most már kezd újra futni. De hogy szinte egy éven keresztül egyik gyógytornásztól a másikig, és igazi segítség, igazi javulás nem állt be nála, és ugyanígy szenvedett, mint mi. Úgyhogy
0: nem ritka, amikor
1: például Anitának is volt olyan, hogy egy éven keresztül fájt az Achillesze. Tehát, ezek ilyen érthetetlen dolgok, hogy amikor próbálunk, tehát eleve nem futunk ilyenkor meg, úgy csinálunk mindent, ahogy a nagykönyvben van írva,
0: és aztán
1: próbálj
0: mégis
1: csesztetni, hogy ne legyen baj, hogy minden jó legyen, és akkor nem jó volt, nem gyógyul meg.
0: Hát ugye sok oka lehet, nyilván szerv is, meg ezek az edzés dolgok, hogy esetleg kimarad pár nap, egy-két hét, vagy rosszul terhelsz, rosszul lépsz, vagy stresszesebb vagy, nem alszol, nem iszol, ugye a folyadékbevitel az ugye nagyon fontos, amikor pont ugye a fascia tréninggel együtt voltunk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon hasznos dolgokat tanultunk, amit én is próbálok így beépíteni az életembe, de hát nem mindig sikerül, mint például a folyadékbevitel, de hogy alapvetően ugye lelki okok is lehetnek, de például erre rácsatlakozva, hogy egy hosszú elhúzódó sérülés, vagy akár több sérülés egyben. Nekem például már egy ilyen másfél-két év, sőt talán több mint két év után egy olyan szakember segített, aki igazából ilyen sportrehabilitációs tréner, és akkor ő vett így kezelésbe, és nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el viszonylag rövidebb idő alatt, pedig én már úgy voltam így januárban, hogy azt mondtam, hogyha ez az év is úgy fog eltelni a futásra, mint az elmúlt két év, akkor én inkább megtanulok, nem tudom, sakkozni, vagy tényleg megtanulok úszni, vagy nem tudom, horgolni.
1: Valami mást keresek.
0: Vagy valami mást keresek, mert hogy ugye folyamatos fájdalmak voltak, és nem értettem, hogy én is azt gondoltam, hogy így azért csinálgatok erősítést, nyújtást, egyebeket, aztán valahogy
1: mégsem. Igen, és ez nem annyira ritka, hogy vannak sokan, akik így járnak, hogy nem múlik el valami, és akkor igen. Végül...
0: Aztán nem, végül
1: valami
0: olyan szakember talál, vagy egy olyan módszer talál, amivel végül is sikerül elmulasztani, aztán valószínű úgy is lesz majd még ilyen, tehát előbb-utóbb megint lesz valami, de hogy addig is én is próbálom élvezni, hogy végre már így normálisan tudok futni. És egyébként így mit tudnál tanácsolni azoknak a futóknak, akik mondjuk akár azzal szembesülnek, hogy amúgy nincsen úgy nagyobb problémájuk, de hogy úgy valahogy mégse megy a futás, tehát hogy inkább ilyen motivációvesztés van, vagy nem fejlődik, esetleg így stagnál.
1: Hát leggyakrabban az szokott megtörténni, hogy valaki elkezd edzeni, és hogyha például elfelejt részt távozni, vagy egyáltalán nem csinál olyan dolgokat, amik fejlesztőek, és nem csak egysíkúan. Például az jutott eszembe pont, amikor múlt ősszel intenzívebben elkezdtem úszni, hogy pont azért, hogy leküzdjem ezt az előbb említett sérülésemet, és rájöttem, hogy ugyanazt csinálom, mint az amatőr futók a futásban, hogy ráállok egy egyenletes iramra, egy intenzitás tartományt használok, és kész. Semmi intenzitásváltás, semmi változtatása, tehát totál egysíkú az edzés módszerem, és hogy nem gondolom át egyszerűen, hogy mit csinálok, és miért csinálok. Mondjuk ezt magamra mondom önkritikusan az úszáson, miközben egy másik területen meg viszonylag szakértőnek számítok. És akkor rájöttem, hogy hát nagyon sokan ebbe így belecsúsznak, hogy kényelmesnek érzik azt a viszonylag intenzívebb, könnyű futást, amiben már egy kicsi flow élmény is belecsúszik, és akkor így haladnak, érzik azt, hogy el is fáradnak tőle, és akkor megvan az élményük, hogy na, egy jót edzettem. Csak azt tudni kell, hogy ez mondjuk egy fél évig valamennyire viszi őket előre, de utána beáll egy stagnálás. Hogyha valaki még résztávozik is, és mindent jól csinál, akkor is 2-3 éven belül beáll egy plató. Beáll egy olyan magas edzettségi szint, ami arra az adott illetőre, arra az életkorra és élethelyzetre jellemző, amennyi időt és energiát bele tud fektetni ebbe az egészbe, tehát azon a szinten kialakul egy olyan futótudás, egy olyan verseny eredmény, akár, hogyha mondjuk versenyen is indul, tehát kialakul egy állandósult futótudás, és hogyha ebből ki akar valaki lépni, hát akkor kell oda az, hogy valami plusz bele kell vinni. Vagy résztávokból, vagy mennyiséget kell növelni, vagy akár mind a kettőt is lehet, de hát ezeket meg minél inkább forszírozza valaki, annál esélyesebb az előbb emlegetett sérülés, úgyhogy ez amennyire egyszerű dolog a futás és az edzéseknek az egymásra pakolása, mert hogyha megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, kiad egy nagyon jó edzéstervet adott esetben valakire. Uh-huh. De az nem biztos, hogy mi vagyunk.
0: Igen.
1: És ugyanígy az edzőkkel is így van, hogy van sok szakember, vagy szakembernek kikiáltott edző, aki csinál dolgokat, akár még részeiben jókat is, de valahogy nem áll össze, és vagy nem az jön le, hogy ez egy előrevívő dolog, mert vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy sérülés veszélyes egyszerűen. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket így nagyon nehéz jól összerakni, úgyhogy működőképes is legyen, és nagyon nagyfokú kooperációkészségkel, tehát ez két embernek az együttes produkciója. Hogyha valaki meg egyedül készül, akkor meg

0: Igen, például ez teljesen jó tanács így a futóknak, akik akár mondjuk úgy érzik, hogy nem fejlődnek, vagy
1: jöjjön
0: elvesztették
1: a
0: motivációjukat, igen.
1: Igen,
0: hogy valamit, akkor valami pluszt bele kell akkor így rakni.
1: Igen, tehát hogyha valaki megakad, akkor tényleg az a legjobb tanácsom, hogy keressen egy futócsapatot, ahol nem csak maga az edző, hanem például nálunk a sashegyi gepárdoknál, akár a hétfői csoport, a felzárkózó csoportot nézem, akár a kecsütörtöki haladó csoportot, ez egy olyan közegek, ezek, mint hogyha egy ilyen team lenne, egy ilyen mindenki hozzátesz valamit, hogyha valakinek gondja van, vagy kérdése van, akkor rögtön három irányból kap tök jó ötleteket, meg válaszokat. Legtöbbször nem is jut el hozzám az, hogy valakinek gondja van a cipőválasztással, mert már régen elintézték egymás között. Miközben én évekig dolgoztam
0: Igen.
1: a spuri futóboltban, tehát mondjuk van egy ilyen skillem is, hogy a cipőkhöz, meg az órákhoz is egész jól értek. De hát ez egy ilyen dolog, hogy ahol gyakorlott futók vannak együtt, az már tényleg egy olyan háttér, nem csak az edzések közben, hanem szellemileg is, meg ugye egy baráti közösséget alkotunk.
0: Igen.
1: Ez már egy fél siker, azt gondolom.
0: Igen, nagyon jó, hogy rákanyarodtunk erre a témára, mert szerettem is volna megkérdezni, hogy ugye nehézségekről már beszélgettünk, hogy mik a sikerek, mi jelenti számodra a sikert edzőként, hát illetve ugye futóként is, hiszen ugye te is futsz.
2: Pont megelőztél, mert pont ezt akartam
0: Na,
2: én is kérdezni.
0: Na, hát milyen jó, ilyen egy hullámhosszon vagyunk.
1: Egy rugóra jártam.
2: Igen.
0: Abszolút.
1: Igen, tehát nekem a siker az, hogyha tehát külön kell nyilván választani azt, hogy nekem magamnak mi a siker, meg a csapaton belül mit tekintek sikernek. Azt nagyon szeretem látni, hogyha jönnek a PB-k, a legjobb idők, hogyha mindenki fejlődik, az mindenféle ilyen szakmai elismerésnél, amiből most már hál' Istennek egyre több van, sokkal többet jelent, hogy azt látom, hogy lelkendezve jönnek oda hozzám, hogy igen, most megint PB, megint megcsináltam, ez megint legjobb időm lett, és akkor így jönnek a visszajelzések, és az nekem is egy nagy motiváció, hogy akkor ez akkor egyrészt jó út, másrészt akkor ezt vinni kell tovább, és akkor nem szabad megállni. És hát ugye a fejlődés az elvileg az lenne, vagy a tovább lépés ebből az lenne, hogy nem csak idősebbekkel foglalkozok, hanem lehetne indítani egy gyerekcsoportot, majd később meg lehetne foglalkozni. Mondjuk részemről volt már egy-két ilyen próba, hogy volt egy-két futóm, akikkel nagyon-nagyon intenzíven foglalkoztam, szinte tényleg ilyen naponta többször beszéltünk meg napi szinten folyamatosan izzó messenger vonalok voltak, és egyszerűen hát valahol mindig elrontódik, valahol mindig elmennek ezek a dolgok, de tehát, hogy az emberi kapcsolatok is ugyanígy, hogy egy ideig közel vagyunk valakihez, aztán egy kicsit eltávolodunk, vagy nem sikerül megtartani azt a szoros köteléket, ami megvan, de azért mindenképp szeretnék komolyabb atlétikai eredményeket elérni a futóimmal. Tehát mondjuk van egy ilyen tervem, így bontakozik, hogy több irányból megtámadni a jó eredményt, és nem csak az erősítéssel, a lazítással, a jogával, tehát a járulékos dolgokkal megerősíteni, hanem célzottan mondjuk magaslati edzőtáborozással, amit eddig nyilván anyagi okok miatt nem csináltunk, de...
0: Hát azért volt egy-két edzőtábor, Ausztriában is volt például.
1: Volt, te is voltál, igen.

0: de hogy annál még komolyabbak kell lennének. Meg van egy új mániám a laktátmérés, tehát hogy ezek így egyre inkább próbálok felnőni a mai kornak az elvárásaihoz, és egyszerűen most már egy magát valamire tartó edző nem működhet úgy, hogy nem tudja, hogy mi történik, mi zajlik a futóinak a testében, tehát hogy ezeket így nagyon, nagyon ki kell élezni, mert minél több információt tudunk egy futóról, annál pontosabb edzéseket, annál pontosabb feladatokat, és annál jobban meg tudjuk határozni a későbbi fejlődést. Szóval ezek mind nagy kihívások, és ezen az úton próbálok haladni. Aztán a magam részéről, meg ugye az én egyéni futásom, az meg egy ilyen izgalmas sziszifuszi munka, hogy tényleg nagyon úgy tűnik, hogy most már kezdem érezni azt, hogy bejött ez a kor dolog a játékba. Még 40 éves korban még nem éreztem, 45 évesen sem éreztem, és valójában most sem érzem nagyon, de az feltűnő, hogy mondjuk a gyorsfutások, vagy 400 méterek, vagy az ezrek, vagy pláne ilyen, tehát a rövidebb résztávoknál, hogy mennyire nehézkes, mennyire küzdős a felgyorsulás, a pörgés, illetve hát, hogy nem jönnek olyan könnyen a versenyeredmények sem, tehát így kétszer annyit kéne edzeni ahhoz, hogy tudjam tartani a színvonalat, viszont az meg nyilván egy plusz sérülés veszéllyel járna, hogyha most elkezdenék nagyon sokat edzeni, vagy nagyon intenzíven, de valójában Szabinak is, meg nekem is, már a korunk miatt nagyon oda kéne figyelni arra, hogy a gyorsaságot minden másodpercért és minden egyes résztávért nagyon küzdeni kéne, hogy ezt és mindenkinek egyébként ezt javaslom, most persze magamról beszélek, de mindenkiről beszélhetek, mert mindenki előbb-utóbb ebbe a cipőbe fog járni, aki fut, aki atlétizál, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább ezzel fog megküzdeni, hogy talpon maradni, hogy nem elengedni azt, hogy jó, hát most már tudom, én most ennyi meg annyi vagyok, ilyen korban vagyok, ez normális, hogy lassulok. Nem, egyáltalán nem normális, vagy legalábbis nem szabad belenyugodni, és küzdeni kell a végsőkig. Én erre buzdítok mindenkit, mert én is ezt csinálom.
1: És mik vannak az ilyen konkrét eredmények, amikre a legbüszkébb vagy? Tehát akár saját eredmény, akár csapattagok, vagy tanítványok eredményei?
0: Hát nekem kimagasló volt a másfél évvel ezelőtt a valenciai 2 óra 28 percem, tehát azt nem gondoltam volna, hogy ezt meg tudom csinálni.
2: Meg hát maratonon, tehát azért azt tegyük hozzá.
0: Ja, nem mondtam,
1: nem maraton,
2: csak viccelek, igen. Azért egy maratoni idő, az nagyon szép.
0: Igen, tehát hogy az maraton. Azok ilyen 3:30-as kilométerek voltak, és hát az összes rövidebb táv, amit egyébként nagyon szeretek, ott már látszik, hogy már nem vagyok olyan dinamikus, és ott könnyen ki is tudok kapni random emberektől, olyanoktól, akiket nem is ismerek.
1: Hát a fiatalok azok jönnek fel, igen.
0: Igen, és egyébként nem csak fiatalok, hanem olyan emberek, akik most kezdték 5 éve, 3 éve, 2 éve, de olyan gyors a felfutásuk. Például nálunk is van a Ispániti Péter.
1: Igen, ő nagyon gyors, igen.
0: Akit sikerült olyan jó formába lendíteni az edzésekkel, hogy most már ott tart, hogy a félmaratonon is, a terepversenyeken is nyakamon liheg, és minden erőmet össze kell szednem, hogy még előtte tudjak maradni, de ez egy nemes küzdelem, és én szeretem az ilyen kis csatákat, úgyhogy ezt ő is, meg én is nagyon jól viseljük ezt a kihívást. Ő szeretne utolérni engem, én megpróbálom magam mögött tartani versenyen, de drukkolok neki, de szerintem még egy darabig nem fog utolérni, mert én most nyáron nagyon sokat fogok készülni, úgyhogy nem irigylem szegény. De szóval a lényeg, hogy jó lenne egy jó 5 kilométer, egy jó 10 kilométert, meg mondjuk a Vizer félmaratonon, a Budapest félmaratonon egy jó félmaratont futni. Mondjuk a jó az azt jelenti, mondjuk egy 1.12-est. Uh-huh. Szerintem arra még képes vagyok. Egy 3.25-ös érem azért az nem egy olyan nagy durranás. Azt simán úgy gondolom, hogy azt ki kell bírnom. A csapatban meg nagyon sok jó eredmény jön össze, csak ahány ember annyiféle problémával küzd, és valószínűleg tényleg az a nehézség így ebbe a korba, hogy család, vagy ha nincs család, akkor is egy...
2: Akkor meg az a baj, hogy
0: minimum az élettárs, vagy egy olyan kapcsolat, ami...
1: Kutya-macska.
0: Igen, tehát hogy ezeket kisakkozni, kikerülni a problémákat, és függetleníteni magunkat a hétköznapi problémáktól, az iszonyú nehéz. Én próbálom azért ezt így megvalósítani, és a többieknek is példát mutatni, hogy nemrég halt meg édesapám, 3 éve anyukám, tehát hogy igazából ezeket a csapat nem is nagyon vette észre rajtam. Mert én kizártam az edzés idejére a problémáimat, és csak arra próbáltam koncentrálni, ami épp akkor a feladatom. És hát egyébként sok ember jól csinálja ezt, mert máshogy nem is lehet ezt összehozni. Úgyhogy ezek valós gondok, de hát ez mindenkinek egyénileg kell megoldani. Úgyhogy ezek a nagy kihívások.
2: Uh-huh. És van most olyan verseny, amire készülsz?
0: Hát mondtam ezt a őszi vízerfélmaratont. Uh-huh. Azt szerintem az egy, ugye az országos bajnokság is. És hát egy izgalmas dolog, hogy mennyit tudok kisajtolni magamból egy jó felkészülés után. Meg megint megyek Valenciába, decemberbe. És foglaltam szállást a tengerpartra, adok a járulékos dolgokra, tehát a külsőségek, reggel fölébredek, kilépek az ajtón, és biztos siker lesz. Tehát ez nagyon trenírozom magam agyilag, hogy ez egy újabb nyerő nap lesz.
2: És hogy vagy most a csapattal egyébként, mennyire van tele a csapat, vagy vársz?
0: Az az érdekes, hogy ezen mindig elcsodálkozok, hogy körülbelül minden edzésen egy 20-30 ember jelenik meg, se több, se kevesebb. Valahogy ez így beállt, és mindig várok szívesen, és nagyon nagy szeretettel fogadom az újakat, de valahogy önmagát kiegyenlíti a rendszer, és egyszerűen...
2: Jönnek, mennek.
0: Nincs egy olyan fluktuáció van, hogy mindig egy állandó létszám van.
1: Igen, egyébként így mondjuk egy 10 évvel ezelőtti csapat összetételhez képest gyakorlatilag páran vagyunk már csak a régi csapatból, 3-4-en.
0: Igen.
1: És a teljes csapat lecserélődött, de hogy akkor is kávé ez a létszám volt, de most is ez a létszám van. De érdekes, hogy ez így fixen tényleg beállt.
0: De az biztos, és egyébként ez akár még végszónak is tökéletes lehet, hogy mindenkit szeretettel látok, hogyha felkeltette a beszélgetés alapján az érdeklődését, az, hogy egy jó működő baráti csapatban szeretne edzeni, és színvonalas edzéseket, akkor mindenkit szeretettel várunk a Sashegyi Gepárdok kötelékébe.
2: Köszönjük szépen, Gábor, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk
0: én
2: a tapasztalataidat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszönjük, és gyere, boldog születésnapot is. Még igen. Egyszer.
0: Újjé.
2: És sikeres felkészülést kívánunk.
0: Köszönöm.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok.

0: Ez valami olyasmi, amit ez a igen. jó ember akart hallgatni folyton a kocsmájában.
1: Még jó ember.
0: Hát ez a Haley Crystal.
1: Ja, nem, ez nem olyan.
0: Akkor mi volt ez a zene, kedves DJ Séf itt a Búgócsigában?
1: Kedves DJ Elliot itt a Búgócsigában, ez egy New York Dolls szám volt, az első aha. New York Dolls albumról, ami 72-ben jelent meg, és a Lonely Planet Boy címet viseli, úgyhogy, mert itt félrementünk a műsor terv megbeszélésekor.
0: Nem.
1: Én még nem gondoltam, hogy ráfutunk a CBGB-re a mai adásba.
0: Ja, hogy ez még nem a CBGB-ről is fog szólni, akkor hát hanem még valami előző.
1: Én még az előzetes tehát így a nagyon Velvet jó. Underground-ot akartam még összekötni ezzel a...
0: Nagyon jó.
1: Ezzel a...
0: Jól tetted.
1: Ezzel a New York Dolls-os résszel, illetve arra gondoltam, hogy még itt lehetne beszélni majd azokról, akikről már egyébként beszéltünk, tehát igazából nem olyan lényeges a, vagy hát lényegesnek lényegesek a ebből a szempontból, de a detroiti adásban azért már megbeszéltük a Stooges-t, meg az MC5-ot, meg Iggy Pop-ot, akik ugye itt hatással voltak még erre a szintérre, vagy ennek a szintérnek a kialakulására. A Velvet Underground mellett, akikről akkor nem beszéltünk nyilván, úgyhogy, mert ugye a Stooges meg az MC5 azok detroitiak voltak, a New York Dolls-nak meg a nevéből is viszonylag egyértelműen látszik, hogy honnan származtak, és hát ugye velük indult meg igazából ez az egész punk vonalott Amerikába, ami aztán ehhez a nagyon rövid idő alatt, tehát itt pár évről beszélünk megint csak, mint eddig, vagy hát mostanában mindig, tehát egy pár év alatt eljutottunk oda, hogy CBGB, meg följöttek ezek a zenekarok, akiket ők inspiráltak, vagy hát velük egy picit lemaradva, de igazából velük együtt indultak.
0: Olyan durva ez egyébként, hogy tényleg mindennel így van, az egész emlékezésünk ilyen a gyerekkorunkból, hogy mit tudom én, hogy mindig a Balaton lellén nyaraltunk, és akkor kiderült, hogy kétszer történt ez, vagy mit tudom én.
1: Mi mindig Balaton lellén nyaraltunk. Egyszer volt,
0: meg Ózdon,
1: hogy,
0: tudom.
1: Igen, de a családi nyaralás azért az 90%-ban Balaton lelle volt. Egyszer voltunk Balatongyörökön, és egyszer voltunk, azt hiszem, Földváron. Uh-huh. Ott a legelején, ami van, az lehet Balatonföldvár? Nem tudom, mindegy.
0: Nem tudom.
1: Mindegy. Úgyhogy azért leginkább Balaton lelle volt, úgyhogy abban biztos vagyok, hogy Balaton legalább 5-ször voltam, de lehet, hogy 6-szor.
0: Aha, hát az mondjuk már tényleg mindig, de van egy csomó olyan, ami, hogy mit tudom én, mikor mentünk le a Balatonra, akkor mindig az LGT-t hallgattuk a kocsiban, igen. És amúgy ez lehet, hogy csak kétszer fordult, amikor pont így emlékszel rá, igen. Ja, viszont mielőtt belekezdenénk...
1: Viszont én is valamiért már eszembe jutott az LGT, úgyhogy...
0: Ugye?
1: Mert hogy megnéztem, mert a múltkor tetszett egyébként, amikor párhuzamba állítottad, hogy milyen zenék voltak akkor Magyarországon, aha. És akkor így hallgattam ezt az első New York Dolls lemezt ma délelőtt, hogy legyen egy ilyen közvetlen élményem, és akkor így fölugrott bennem, hogy milyen zenék voltak, és akkor fölmentem a Discogs-ra, és megnéztem, leszűrtem Magyarország 1972-t, és a Bergendinek az első lemeze jött ki, az LGT-nek a Ringasd el magad lemeze, ami még Frank Rice Laux Barta presszerbe, meg Horváth Józsinak az első albuma, azt hiszem, aki a cigányzenész, tudod, azt hiszem ő neki szép, jött igen. ki egy nagy lemeze.
0: Hát meg valami generális volt ott akkor, nem?
1: Generálnak szerintem kis lemezt láttam, az Illésnek az Add a kezed című lemeze jött még ki.
0: Nagyszerű.
1: A Bye Bye London, Don, Goodbye állt a legközelebb ahhoz ezek közül, ami de hát az is nagyon messze állt ettől a New York Dolls-tól, de az volt az egyetlen olyan szám, ami esetleg még úgy ilyen rock'n'roll-osabb, bár az a don.
0: Azt nem szerettem, az
1: nagyon nincsen eltalálva abba a számban.
0: Igen.
1: Vannak benne jó részek, és találtam rajta egy tök jó számot, most Nem tudom miért, nagyon tetszett, és úgy olyan mintázni valónak tűnt.
0: Az add a kezeden?
1: Igen, majd jó. Lehet, hogy valamelyik szám közben rákeresek, hogy mi volt az. Úgyhogy nem volt teljesen hiába való ez a keresés, de hát nagyon messze voltunk. Tehát azért az látszik, hogy ott a 70-es években mi még ott az Illés borító az nagyon szépen mutatja ezt az összebújt, tudod, úgy egy kicsit olyan hippisen így egymás hegyén hátán heverő Illés zenekar. Egyébként a New York Dolls első lemezén is együtt vannak a srácok, közel húzódva egymáshoz, viszont hát ugye mostly női ruhában és kifestve, tehát, tehát hogy így annyira nem kompatibilis a két album, tehát nálunk még ez a post-hippi vagy hippi dolog ment igazából.
0: Na, de egyébként még akartam, igen, még valamivel beletrollkodni.
1: Na, trollkodj.
0: Nehogy azt elkezdheted.
1: Nem kell, hát ráérünk.
0: Nem, csak a maratont említsük, igen, meg, mert mindig vasárnap van a műsorunk, és valahogy mindig úgy jön ki, de ez már szerintem 20 éve bármikor az van, hogy
1: mindig gyereknapon vagyunk.
0: Vagy gyereknapon, vagy
1: amikor... Vagy már lemaradtunk róla.
0: Jó, mondjuk, de most már egyiket emlékszem, hogy raktam fel én is ilyen pénzzel témájú zenéket, amikor aktuálisan maradtam, de egy csomószor arra esik, amikor már éppen nincs maraton.
1: Igen. De most már ugye két vasárnap van, tehát igazából most már mindig beleesünk valamelyikbe, de most a végére estünk bele.
0: Most megköszönhetjük, értve...
1: De nagyon értve, szépen köszönjük, igen.
0: 54-nél tartunk most, az nagyon durva.
1: Igen, jó.
0: Király. Szóval köszönjük, kedves hallgatók, nagyon jók vagytok. A szerdai nap is tök jó volt. Én rájöttünk arra, hogy Új Zsuzsi még aktív, és
1: igen, szerencsére.
0: Én jó magam, mint hogy először láttam, csókolomot töredelmesen bevalva, egészen el voltam ájulva.
1: Én is csak valamikor a Szigeten láttam, szerintem.
0: Tőlük, igen. CNK is jó volt minden, és a mi DJ-szettünk is nagyon jó. Nagyon jól éreztük magunkat.
1: Meghallgattad már, vagy csak úgy bereklámozzuk, hogy nagyon jó volt.
0: Még nem kaptam meg szerintem, vagy nem láttam ilyen utalást erre, de hogy fel van véve, és majd akkor hogy fel is tesszük.
1: Kiadjuk.
0: És 6 év után először DJ-ztünk normálisan, és hogy tök jó volt ez az egész, és majd folytatjuk kapolcsol az együtt DJ-zést, de ezt majd később programjáróként.
1: Na, nagyon szépen összefoglaltad, kedves Eliott.
0: Igyekeztem.
1: Figyelj, én felrakok egy olyan számot, ami még egy ilyen demo zene, ami a New York Dolls kezdetén vett föl, ez egy Otis Redding számnak a feldolgozása, Don't Mess with Cupid, és hát ez az egy olyan felvétel, amin az originál dobos hallható, márhogy nem ez az egy szám, hanem ez az egy demo kazetta, amin Bill Murcia még életben van, és dobol.
0: Uha, rosszat sejtek. Nem tudsz szegény, akkor meg fog halni.

0: Ez egy decens kis gitárszóló volt.
1: Igen, hát egy ilyen demo felvétel, igen. Nyilván ennél később azért jobbakat fogunk hallani, de hogy, hogy azért az látszik, és amit olvasgattam a Please Kill Me című könyvet, amit Magyarországon is kiadtak egyébként magyarul, a milyen címen is fut, pedig ma egy csomót olvastam belőle, valami a punk rövid története, vagy valami ilyesmire sikerült lefordítani, az szóval nem is igyekeztek lefordítani, és ez egy ilyen, hát mindenféle interjúkból, meg ilyen, tehát a saját szavaikból van összevágva, nem csak a New York Dolls, hanem ez az egész szintérnek a Velvet Underground-tól, sajnos a Velvetnél még nem jutott eszembe, hogy elkezdjem olvasni, mert valahogy úgy emlékeztem, hogy csak egy nagyon kis rész szól róla, és nem olyan érdekes, de elég sok volt arról is. De hogy most csak így a Velvet, vagy a New York Dolls-ról szóló fejezeteket elolvasgattam, és hát ott pont a Jerry Nolan, aki aztán váltotta Billy Murciát a dobok mögött, ő egy idősebb, hát idősebb, mit tudom én, egy 5-6 évvel volt idősebb, mint a többi zenekari tag, de ő akkor már egy ilyen profibb zenész volt, és ő neki pont az volt azért tetszett neki nagyon a Dolls, mert hogy ők így visszahozták a 3 perces számokat ugye abban a világban, amikor a rockzenészek azok mind ilyen félig tartó, pszichedélikus, meg gitárszólós izéket, aha. És hogy ők voltak azok, akik így visszanyúltak ehhez az 50-es évek hangulathoz egy kicsit, és hát ez nagyon-nagyon tetszett neki. Egyébként a Billy Murcia a Sylvan nevű gitárossal alapította a Dolls-t, vagy hát az első inkarnációja a zenekarnak, az még The Pox néven futott 67-ben. Az a kiütés, vagy nem tudom, Pox, az a Smallpox, az a bárányhimlő, azt aha, tudom, de akkor lehet, hogy himlő.
2: Van, himlő, igen. Aha.
1: Na mindegy, szóval valamilyen betegségről elnevezett kis vicces zenekar volt, de aztán nem nagyon ment nekik a dolog, ez ugye ilyen gimis zenekar volt, mert Billy Murcia 51-es volt, mind a ketten 51-ben születtek egyébként, és gimibe is együtt jártak, és úgy ismerkedtek meg, hogy a Billy Murcia bátyja oda ment a Sylvanhez, hogy na, akkor az öcsém ma meg fog verni.
2: Király.
1: Mert hogy ők ilyen verekedősek voltak, és akkor végigverték az egész gimnáziumot. Jaj, és aztán végül is nem verekedtek, mert hogy egy pár nappal előtte beszéltek valamit, és akkor már mondta, hogy nem haverok vagyunk, úgyhogy nem bunyózunk, és akkor odáig fajult a nem bunyózás, hogy akkor elkezdtek együtt zenélni, aztán pedig valami ruhaboltba kezdtek el dolgozni közösen, és azzal szembe volt egy New York Dolls Hospital nevű bolt, ami egy ilyen, vagy New York Doll Hospital, ami egy ilyen műhely volt, egy ilyen babajavító műhely. És akkor igazából innen jött a majd később a zenekar neve, igen, és akkor ott megismerkedtek a Johnny Thunders nevű gitárossal, Arthur Kane-nel, aki basszusgitározott, és azaz hát akkor még gitározott, ő tanította meg Johnny Thunders-t gitározni, mert hogy Johnny Thunders meg eredetileg basszusgitározott, mindegy, ez igazából lényegtelen, és akkor ugye Billy Murcia dobolt, és a David Johansen csatlakozott, mint énekes és szájharmonikás egyébként, mert hogy ő ilyen blues vonalon volt.
2: Szájharmonikás.
1: Lesz olyan is egyébként. Gondoltam rád, mindig gondolok rád, kedves Eliott, úgyhogy ez mindig így van. Viszont hát nem volt túl hosszú életű a dolog, mert ahogy elindultak, rögtön nagy siker volt, már hogy ilyen underground körökben, mert hogy nem nagyon volt semmi New Yorkban akkor állítólag. Tehát, hogy ezen a vonalon nem nagyon mozgott senki ebbe a rock'n'rollozós dologba. Hát voltak nagy koncertek nyilván, meg ezek a Monstre Led Zeppelin jellegű zenék, ezek mentek, de ilyen zúzósabb rock'n'rollos rock'n'roll nem nagyon volt, és hát ugye ők még a kinézetükkel is dobtak a dolgon, mert hogy ilyen spandex nadrágba, meg egyébként nem kifejezetten csak női cuccokba jártak, majd arra is rátérünk.
2: Hogy miért?
1: Hogy miért. Aha. Egyébként csak polgárpukkasztásból leginkább meg úgy tetszett nekik ez, hogy egy kicsit így feltűnősködnek, meg páváznak, mert eléggé ilyen narcisztikus volt egyébként mindenki a zenekarba, tehát hogy nem azok a fiúk voltak, akikkel szívesen elmennél sörözni, tehát nem voltak nagyon, nagyon jó fejek egyébként, de ahogy ebbe a könyvbe a Danny Fields nevű menedzser többször is, aki a Doorsnak volt az Elektra Recordsnál volt, és a Doors lemezeket csinálta, meg a Stooges-t is, meg egyébként az MC5-ot is ő vitte az Elektrához. Ő ilyen isten, félisteni kategóriába volt, de ő mindig azt mondta, hogy az összes zenés seggfe, úgyhogy igazából...
2: Kedves.
1: Igazából nem szabad, meg persze természetesen velük mozgott ettől függetlenül. Úgyhogy... És ő is az volt valószínűleg, tehát kétségem sincs a felől, hogy róla pedig a zenészek gondolták ugyanezt. Mm-hmm. Na mindegy, Rod Stewart elhívta őket úgy Londonba egy ilyen koncertsorozatra, hogy, és akkor még nem az I Sexy Rod Stewart volt, hanem Rod Stewart.
2: Nagyon bocsánat. Jó,
1: Rod Stewart volt, hanem akkor még nagyon olyan jó. Kicsit ugye a Faces, meg a Small Faces után azért ő ilyen rock'n'rollosabb figurának számított még akkor.
2: Hallgattunk már itt mi jó Rod Stewartot. Igen.
1: Úgyhogy úgy, elhívta őket, és hát itt sajnos bekövetkezett az, amire utaltam az előbb, hogy egy házi buliba elment a Billy Murcia, valami ismeretlenekkel, és hát beívott nyilván elég rendesen, meg beszedett valami, nem tudom, valami nyugtatót, és akkor ott kidőlt, rosszul lett, elkezdett elkékülni, meg minden, és akkor mindenki elmenekült a helyszínről, nem hívtak mentőt. Azt. Aki meg ott maradt, az meg berakta egy kád vízbe. Nagyon okosan.
2: Jézusom.
1: És aztán, hát hogy majd attól fölébred a kád hideg víztől, hát nem ébredt föl, hanem belefulladt, úgyhogy...
2: Úristen.
1: De a mentőig nem sikerült senkinek eljutnia, tehát hogy legalább kihívtak volna valakit. Úgyhogy szegény ott...
2: Ez milyen tudatállapotba kell egyébként, hogy ott vagy egy házi buliban,
1: hát tele volt a ház droggal, gondolom, és akkor így nem akartak ott maradni. És nem, hát nem is ismerték, tehát hogy így egy ilyen kívülálló volt.
2: Ja. Mondjuk lehet, akkor nem mertek mentőt hívni.
1: Valószínűleg. Jó, és akkor ott szegény... Hát nem oké, csak igen, tehát hogy ez lehetett. És akkor... És akkor ő ott sajnos meghalt. David Bowie az Aladdin Sane című lemezen megemlékezett erről a Time című számban.
2: Hogy nem ennyi házi buliba, amikor...
1: Nem, hanem a Billy Murciáról csak így van egy utalás a szöveg első részében.

Na hát így, úgyhogy ott volt Billy, meg a többiek, hát ugye nem egyedül volt Billy Murcia, aki meghalt ilyen körülmények között. A punkzene cenzúrázatlan története, a Back Office pontosított. Oh, yeah. Igen. Hát igen, hiába olvastam, de hát nem jegyeztem meg belőle semmit, még a címét sem. Igen, szóval ez a könyvnek a címe. Egyébként nagyon jó könyv, érdemes elolvasni, és el is lehet, tehát, hogy ilyen nagyon olvastatja magát, ahhoz képest, hogy mindenféle ilyen összevágott interjú részletekből van összerakva, de nagyon szépen így egy-egy történet több szempontból, meg több résztvevő által ott van a gruppiktól a mindenkiig megszólal benne, szóval nagyon izgi könyv egyébként. És akkor hát visszatértek Amerikába, és akkor egy Jerry Nolan-nál keveredtek össze. Ugye először az volt, hogy feloszlanak, de aztán megbeszélték, hogy nem kéne feloszlani, és akkor kerestek egy új dobost tulajdonképpen, és aztán ő, ugye a Nolan egy kicsit profibb zenész is volt, régebb óta is volt a szakmában, és egy picit össze is rázta azért a bandát, úgyhogy el tudták készíteni 72-ben az első lemezüket, amiről most föl is rakok egy számot, az elejét így próbálja mindenki memorizálni, és majd lesz hozzá egy kis összekötés. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

is, hogy mennyire szerették ezt az 50-es évek hangulatot. Ugye ez a szám is egy Shangri-La-z idézettel indul, ugye ez volt az eredeti verzió. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

0: mondani való rendesen.
1: Van.
0: Igen, jó.
2: De senki ez nagyon jó volt, de róluk beszéltünk szerintem.
0: De igen.
2: Női zenekaros műsorunkban.
0: Ott valószínű, igen, és hogy most ebben a kontextusban meg különösen érdekes, hogy amúgy egy ilyen 70-es évek közepi elejé New York-i punk csírája zenekar.
2: Ja, hogy ezek
0: nyúl vissza ehhez a zenekarhoz.
2: Hát igen, de egyébként
0: milyen érdekes.
2: A Ramones is ugye egy csomó ilyen uh-huh. szörfös témát, meg ilyen aha. kaliforniai ilyen régi rock'n'rollos cuccot hozott elő, meg ezeket a vokálokat, meg uh-huh. tehát, hogy ez ők azért ebben nőttek föl, tehát így a Sylvan az 51-es, tehát ő gyerekkorában ezeket ez a zenéket
0: hallgatta. 20 évvel korábbi dolgozók vagy mindig érdekesek.
2: Johnny Thunders 52-es, a David Johansen 50-es, uh-huh. Arthur Kane 49-es, és Jerry Nolan volt 46-os, tehát hogy uh-huh. Igazából ők mind ebbe nőttek föl, tehát ez abszolút beléjük ívódott, meg hát ebbe a városi New York-i kultúrába azért ez a duvappos, énekegyütteses uh-huh. hangzás az nagyon, nagyon benne volt, úgyhogy meg hát csipiszték ezt az egészet, meg ezt a korai rock'n'rollt, tehát az majd látszik a későbbiekben, azért lesz olyan szám, amiből ez tök jól kijön. És hát itt most, ha mondtam már Arthur Kane-t, ő volt a basszusgitárosa ugye a zenekarnak, és csak hogy egy kicsit ugráljunk a stílók között, uh-huh. mert hogy ő egy elég magas fickó volt, egy picit ilyen furesz is volt, szól róla egy dokumentumfilm egyébként, a New York Doll című film, amit nagyon érdemes megnézni, az egyik legjobb ilyen zenéről szóló dokumentumfilm, vagy zenészről igazából, mert majd a vége felé majd visszatérünk rá, mert az fontos lesz, de hogy ő egy ilyen elég ilyen virdó csávó volt még ezek között is, és eléggé piás is volt, meg drogos is volt, meg minden, és közben 1,90 magas volt, és nagyon szeretett ilyen nagyon magas lányokkal összejönni, amit sokszor meg is tett, és volt egy csaja, aki csak hogy így még fokozódjon itt a háló, a Hawkwind nevű zenekar, ami egy ilyen brit ilyen space rock pszichedelikus zenekar volt, abba volt egy táncos nő, aki föllépett velük ilyen druidának öltözve, Stasiának hívták egyébként, ő 183 centi magas volt, és egy nagy színpadi jelenléttel bírt, és ő ilyen, ugye ez a Hawkwind, ez ilyen fantazis space-es zenekar volt, sci-fi-rok dolgoztak nekik, meg nem tudom, hogy ők írták a szöveget, Michael Moorcock, meg nem tudom, ilyen nagyon fura volt az egész, és Lemmy, a Motorheadnek a későbbi basszusgitárosa uh-huh. volt egy ideig a Hawkwindnek a basszusgitárosa, és egyébként pont ebben az időszakban. Úgyhogy hoztam egy Hawkwind számot, amin Lemmy, igazoltan Lemmy basszusgitározik, ez egy koncertfelvétel.

0: jó volt.
1: Most eszembe jutott, hogy mi jelent meg még Magyarországon 72-ben, ami ehhez egy kicsit közelebb áll világban, a Siriusnak az Ördögállarcos belje című.
0: Hoppácska, na tessék.
1: Albuma is. Aha. 72-es.
0: Ez fontos, na, ahhoz, egyik ahhoz, legdrágább, legkeresettebb magyar.
1: Ahhoz ez egy kicsit közelebb áll talán. Uh-huh. Na mindegy, ezzel a csajja, ez semmi közük zeneileg egymáshoz nem volt, csak valahol összeakadtak, és ővele is sikerült Arthur Killer Kane-nek összejönnie. Úgyhogy, de hát itt nagyon sok, ebben a könyvben, amit most nézegettem, a cenzúrázatlan történetben, ott hát tényleg cenzúrázatlan egyébként, mert elég sok ilyen sztori van, ami a különböző nőkhöz csatlakozik, illetve hát ezek a csajok beszélnek, meg nyilatkoztak is annó, meg megkeresték őket, tehát hogy ők azért többen fölvállalták ezeket a dolgokat, úgyhogy így na, a csajozásra még annyi, hogy ugye ők egyébként nem kifejezetten női ruhában jártak, egy olyan koncertet adtak, amiben full női ruhában öltöztek föl mindannyian, de Johnny Thunders akkor sem, tehát ő akkor sem vette föl a női ruhát, viszont ilyen platformcipő, meg cicanadrág, meg ilyenek, az nagyon keményen működött, meg ugye nagy föltupírozott haj, meg smink, tehát azt tolták rendesen, és hát így ugye előszele is voltak ennek a glammes, bóvis bolenes történetnek. Uh-huh. Picit előbb kezdték el, mint ők, tehát itt azért egy hónapokról van szó nagyjából, és hát ezt a trash kultúrát azért ők is elég keményen nyomták, de mindenki, aki találkozott velük, természetesen azt mondta, hogy mindegyik meleg, de nem voltak azok, tehát ők eléggé heterók voltak, és elég sok nő is fordult meg így ott a környékükön. Úgyhogy nem is szaporítom most tovább a szót, akkor jöjjön a Trash című szám, szintén az első New York Dolls lemezről, hogy visszatérjünk a rock and roll hangulatban.

0: how do you call your lover boy?
1: Aha, ez is igen, de jó.
2: I call you lover boy. Ja, yeah, yeah, yes. Igen. Úgyhogy ez náluk nagyon ment. Egyébként a lemez producere Todd Rundgren volt, aki egy, hát akkor elég menő ilyen singer-songwriter volt, például, aki ugye eljött és meghallgatta a nagyszerű DJ-szettünket, a Werewolves of London című szám, ami ott elhangzott, az Todd Rundgrennek a elő, vagy száma, vagy szerzeménye, és hát ennyire közel állunk ehhez a dologhoz, tehát itt egyébként a set, így most csak, hogy egy kicsit visszakanyarodjak, az egészen eklektik volt, tehát hogy tök jól sikerült szerintem összeboronálni a dolgokat, mert szívesen visszahallgatnám, mert persze ott azért...
1: Hát amit egy kicsit így...
2: Két tipa után már nem biztos, hogy teljesen
1: igen,
2: korrektül mérem föl a dolgokat.
1: Nekem az, hát nyilván a szokásos lesz az eredmény, hogy nekem legalábbis, hogy a váltások azok, bár mindig nagyon törekszünk arra, hogy iszonyat frappás legyen, meg izé, azok, hát nyilván ez most egy más műfaj volt, mert azt nem tudják a nézők, ez biztos, hogy nem, de akik meg hallgatók,
2: sem tudják,
1: a hallgatók meg, hogy mi aztán eszeveszettül szerettünk beatmixelni bármit bármire, amikor sikerült, meg amikor nem, akkor is, és hogy ez most meg az volt, hogy így valahogy gyorsabban kapkodtuk a zenéket, meg hát nyilván nagyon régen játszottunk így ebben a felállásban.
2: Hát meg nagyon rövidet játszottunk.
1: Rövidet, másfél óra, és akkor nagyon bele kell passzolni mindent, és akkor ilyen, nem volt arra idő, hogy itt akkor...
2: Ja, hogy ilyen nagyon szépen
1: hát
2: felépítsük.
1: Inkább a frappáns, elvágólagos váltásokra emlékszem én. De jó, azért volt egy-két
2: Szerintem volt minden. Úgyhogy...
1: Még Pino D'Angelo, vagy
2: minden volt.
1: A csáp igen. Volt, aki
2: hát igyekeztem
1: fotó cigizett a koncertjeit, és amúgy semmit nem csinál, csak énekelt. Oh yeah.
2: Olaszul. Igen. Hát igyekeztünk a spektrumot olyan szélesre tárni, amennyire csak lehet, és ez az alternatív napnak a hangulatvilágába még valahogy belepasszoljon. Úgyhogy, de egyébként nagyon jó volt látni, így csak hogy még egy kicsit nosztalgiázzak ezen, én nagyon keveset, vagy hát nagyon régen vettem részt ilyen tilosos eseményem, és egyébként nagyon jó érzés volt így picit visszarázódni ebbe a közegbe, meg látni azt, hogy nem változott semmi, és közben meg minden megváltozott, tehát vannak dolgok, amik állandóak, és amik így velünk jönnek mindig, és közben meg az egész sokkal profibb lett nyilván, meg hát ez egy komplet fesztivállá nőtte ki magát,
1: hát ez
2: a maraton.
1: Ez nagyon durva, igen. Igen, nekem ami tök kellemes élmény volt az, hogy ez, amit beszéltünk is ott, hogy egy kicsit ez a na most otthon vagyunk jelleg, mert ugye azt tehát ilyen vasárnap esténként járunk be, most már nem vagyunk ilyen közgyűléseken, meg nem tudom, és akkor így itt mindig találkozunk az adott stúdióssal, és akkor tök jó volt látni egyébként, hogy tényleg nem változik tehát se a Judit nem változik, se az Iván, se a Csejdi, se a Vejer, se a nem
2: senki
1: tudom.
2: Senki nem változik.
1: Tehát, hogy igazából igen, és akkor megint volt persze olyan élmény, amit egy kicsit sajnálom, hogy aztán végül elmaradt, ott eljöttünk a kondér mellől, a káposztás kondér mellől, ahol csodálkozva néztük az ismerős hangokat, hogy milyen
2: innen is
1: üdvözöljük őket, a szexakció hírcsoport stábját, akikkel akartunk aztán dubálni, csak aztán
2: nem
1: elkeveredtünk.
2: Nem
1: tudom, szerintem csak ott elkeveredtünk valahol, és akkor utána esőesés, meg nem tudom, minden volt, ott már nem mentünk vissza, de hát ez a klasszikus stílus rádió maraton élmény, hogy így a füledet kinyitod, és akkor figyelsz,
2: igen,
1: hogy
2: a hallod a hangot, és mondom, ezt ismerem. Igen, és aztán rá is jöttünk, hogy kikről van itt szó.
1: Jó. Ja, óriási.
2: Na jól van, menjünk tovább. Ígértem neked szájharmonikázást.
1: Hát igen.
2: Beváltom,
1: igen.
2: Jó?
1: Igen.

0: Rock and Roll Nurse.
1: Rock and Roll Nurse, igen. Szerintem ez igen. Király.
0: Köszönöm.
1: Na,
0: köszönöm,
1: tessék. És még lesz lettem. Egyébként, tehát nem az utolsó szájharmonikázás volt a műsorban. Úgyhogy aztán rengeteget koncerteztek, volt valami Mercer Center, azt hiszem valami ilyesmi volt a neve a helynek, ott volt a legtöbb buliuk. Ez ilyen olyan, nem is tudom, ilyen fogasház jellegű, ilyen, már hogy nem a mostani fogasház, hanem még egy picit korábbi fogasház jellegű, tehát hogy több színhely, meg mindenféle ilyen műhelyek, meg ilyen arti dolgok, meg minden volt ott, és akkor ott kaptak egy termet, aztán ott zúztak elég sokat, és ez az egy ilyen direkt meghirdetett női ruhás fellépésük, az a Club 82 című helyen volt, ami egy ilyen kultikus ezer éves New York-i transvestita bár volt egyébként. De nem járt oda senki. Tehát a kutya se járt oda, és volt valami, most nem emlékszem a nevükre, ők nyilatkoznak ebbe a könyvbe egy ilyen párocska, akik lekavarodtak oda, és annyi volt az egész hely, hogy három transvestita ült a sarokba, meg volt két ilyen kiöregedett transvestita pultos, nem tudom, Jack és Bill kb. És akkor hogy így semmi élet nem volt, de hogy marha jól érezték ott magukat, és akkor ezek ilyen központi figurái voltak ott a társasági életnek, és elkezdték terjeszteni, hogy ez mekkora jó hely, és újra föl élet, tehát ők ezt mondták, hogy miattuk
0: nyilván
1: újra népszerűvé vált ez a szórakozóhely, és akkor ott csináltak egy koncertet a New York Dolls, és akkor azt megbeszélték, hogy na, akkor ott fullba, női ruhába fognak menni.
0: De hogy kerültek oda vajon? Vagy, szóval,
1: hát így,
0: ők akartak ott fellépni?
1: Ez
0: vagy
1: nem tudom, őszintén szólva
0: azért, hogy akkor
1: azt néztem, és ebbe a könyvben az is tök jó, hogy nagyon jó képek vannak a végén, nincs olyan nagyon sok kép, de nagyon jó képek vannak, és olyan képek vannak benne, amin mindig ilyen csoportképek, nagyon sok ilyen csoportkép van, ahol látszik, hogy ezek együtt voltak ezek az emberek, tehát ott van a Bowie, ott van az Iggy Pop, ülnek, nézik a koncertet, közben a háttérben ott van az a csaj, aki egyébként éppen nyilatkozott valamit, akkor a CBGB előtt később vannak ilyen csoportképek, ahol ott állnak, de csak ilyen random kocsmázás, tehát látszik, hogy nem ilyen beállított izé, hanem jobb oldalt áll a fél New York Dolls, mellettük a Joey Ramone, aztán valaki még háttalálva beszélget, de ugye beazonosították a képen, hogy ki az, tehát hogy tökre látszik, hogy ez a színtér, bár ilyen nagyon individualista és nagyon nehéz arcokból állt leginkább, vagy hát sok ilyen is volt köztük, meg ugye eléggé súlyos drogfogyasztás és alkoholfogyasztás jellemezte a közeget, de hogy együtt voltak nagyon sokat, és hatással voltak egymásra, meg beszéltek egymással, meg elmentek együtt bulizni, meg
0: kölcsönadtak egymásnak a hangszereket.
1: Igen, szóval hogy ez nem volt olyan, ahhoz képest, hogy New York volt, ez nem volt egy olyan nagy közeg, amiben ők mozogtak, hanem egy nagyon is pici szubkultúra volt aztán, ami fölnövekedett nyilván, meg ezek közül nagyon népszerű zenekarok jöttek ide, ezt a következőkben majd

majd még meg fogjuk nézni. Úgyhogy ők voltak az egyik ilyen központi magja, vagy indító magja ennek az egész mozgalomnak, vagy hát nem mozgalom, ez csak egy műfaj, vagy egy emberek csoportja, akik akartak valamit csinálni akkor a rock'n'roll-al éppen. És 75-ben csinálták meg a második és egyben akkoriban utolsó lemezüket is, mert aztán még újra összeállás után már csináltak még egy-két dolgot, de az már azért más kategória volt. Az a címe a lemeznek, hogy Too Much Too Soon, és egyébként a Shangri-Lát nem véletlenül hoztam, nem csak azért, mert idézett volt belőle, hanem hogy ezt a lemezt a Shangri-Lát-nak a régi producere tehát megkérték, hogy ő legyen a producere, tehát szerettek volna így visszanyúlni még jobban hangzásba, és egyébként ez sikerült is, rögtön egy ilyen jó kis ilyen egzotikás beütésű rock'n'roll-al indít a lemez.

0: meanwhile, back in the States.
1: Igen, ez volt egy ilyen

0: Meanwhile, back in the jungle.
1: Igen, volt a 60-as évek elején egy ilyen, nem tudom, kik csináltak ilyen zenét.
2: Most nekem se ugrik be.
1: Elvittem magammal Bakeliten a közös DJ-szettünk, csak nem raktam fel aztán.
3: Na majd, legközelebb.
1: Na. Jó, ezek jók.
2: Igen, igen, abszolút nem. Ezek, mind a két lemez egyébként tök jó, úgyhogy, de hát itt a második után már kezdődtek azért a problémák, vagy hát igen. Fokozódtak igazából, mert a problémák azok megvoltak folyamatosan, csak
1: hát azért, hát ez mindig így van itt a Búgócsigában, kedves hallgatók, vasárnap estén.
2: Igen, mert
1: ennek a problémák a második lemez után.
2: Mert az az igazság, hogy azért ez a felfokozott életvitel, az nem tesz jót az embereknek, senkinek.
1: Mi volt akkor a drog? Amúgy azt ki, hogy
2: hát ezek szedtek azért sok mindent. Volt, hát először például Johnny Thunders nagy amfetamin fogyasztó volt, meg egyébként nagyon sok ilyen receptre kapható gyógyszert szedtek, tehát Amerikában eznek azért elég komoly divatja
1: mint
2: van.
1: Mint ahogy most is mindenki szürkehályogos, vagy igen, nem tudom, hogy is van.
2: Igen,
1: ez,
2: valószínűleg. Nem tudom, mire lehet kapni ilyeneket, de lehet. És aztán ugye annyira tolta az amfetamint, hogy valószínűleg azért szokott rá heroinra, hogy egy kicsit megnyugodjon.
1: De kedves történet.
2: Tehát, igen. Hogy ez volt legalábbis valakinek az elmélete, hogy...
1: De akkor nem ez a szipuzós punkot kell elképzelni,
2: nem,
1: aki a
2: Moszkva hát a szipuzást azt a Ramones vitte a szipuzós vonalat, de szerintem ők is csak a szövegbe, tehát hogy jó, mondjuk ez elég érdekes körülmények között éltek, meg azért, hogyha megnézed New Yorkot a 70-es évek elején, akkor az sem egy ilyen...
1: Hát elég gettó.
2: Hát nem ilyen steril város volt egyáltalán, ha csak a taxisofőrnek az első pár jelenete így a fejedbe van, amikor úgy végigpásztáz a kamera.
1: Nagyjából.
2: Borzadály lepusztult hely volt akkoriban. És hát ilyen lepusztult figurák is voltak körülöttük, meg ők maguk is azért tettek azért, hogy nem. Tehát nem egy high class dolog volt ez, hát meg olyan túl sok pénzük se volt egyébként. Úgyhogy hát a drogozás az ment, nyilván az ivás is ment, és hát ez nem tesz jót senkinek, főleg olyan embereknek, akik alapból sem túl stabilak. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ezt túlélni, és pluszban még megfejelték azzal a történetet, hogy megjelent Malcolm McLaren, aki ugye a Sex nevű boltnak volt a tulajdonosa Londonban, igen. Mert nekik volt egy ilyen angol kapcsolatuk, ugye például a platform cipőket azokat Angliából hozatták, mert nem volt ott Amerikában ilyen, akkor még nem lehetett nagyon kapni. És akkor az volt, hogy körbe rajzolták a lábukat, valakinek az anyukája járt Londonba rendszeresen, és akkor körbe rajzolták a lábukat, és anyu elment a boltba, megvette nekik a cipőt, és akkor visszahozta.
1: Komoly.
2: És akkor így voltak ilyen magas sarkú cipőik, vagy magas talpú cipőik pontosabban. Úgyhogy aztán megjelent Malcolm McLaren 75-ben, és tehát még nem volt Sex Pistols, meg ilyenek, csak a bolt volt meg a Vivian Westwooddal ez a Sex nevű bolt, amiből aztán a Sex Pistols lett.
1: Aha, jó.
2: És ott ruhákat árultak elsősorban, de zene is szólt, meg mit tudom, tehát az egy ilyen összetettebb dolog volt. És akkor ők ott megismerkedtek, és átjött New Yorkba McLaren, és ő elkezdett ott árulni, tehát ott pont ebben a könyvben van egy, hogy Debbie Harry így visszaemlékezik, hogy megállt Malcolm McLaren a izével, a furgonnal, kinyitotta a hátulját, és akkor elkezdett ruhát árulni. a kocsiból. Ez olyan, mint, tehát olyan, mint a 90-es évek elején Budapesten, a, nem tudom, hogy megálltak, és akkor fölnyitották a csomagtartót, és akkor jött a replay
4: farm. Nekem más jutott eszembe.
2: Na, mi jutott eszedbe, mondjál?
4: Hát, hogy amikor voltunk ilyen terepgyakorlaton 20 plusz évvel ezelőtt a Tornai medencében, a fent ott északon a hármas határnál, ott volt egy ilyen kereskedő típusú ilyen furgonos csávó, nem Malcolm McLarennek hívták, ha jól sejtem, és akkor ő vitte, hozta, vitte a postát, meg lehetett nála venni mindenféle kutyaszart, és akkor ott az egyik ilyen kutyaszar volt, amit lehetett nála kapni, ez a klasszikus ilyen kékszínű otthonka, az a nylon, amit a mamáknak el lehetett adni. Az, hogy miért volt ez kék mindig, azt nem tudom, de hogy így ez jutott eszembe most.
2: Sincs. Na jó, szóval ő is így tolta, hogy elkezdett ott árulni a izéből, és hogy akkor nem lehetett ilyen cuccokat kapni New Yorkba, tehát nem voltak ilyen cicagatyák, meg nem tudom ilyesmi, amiket ők csippoláztak nagyon, úgyhogy így McLaren ezzel betalált, és ugye ő neki mindig volt egy ilyen célja, hogy menedzseljen zenekarokat, úgyhogy akkor rá mozdult a New York Dolls-ra, és elkezdte ők, ő lett a Dolls-nak a menedzsere. Aha. Igen.
4: De ez az a Malcolm McLaren, aki később volt egy Buffalo Girls című szám, akkor az a csávó.
2: Az. Ő lett utána a Sex Pistols-nak a menedzsere.
4: Komolyan?
2: Igen.
4: Na hát, miket tudok meg? Hát, itt a Bogócsigában hát DJ Shift-től.
2: Erről szól a műsor.
4: Öcsém.
2: Hogy,
4: komolyan?
2: Igen. És akkor hát ő bontotta meg tulajdonképpen a zenekart végleg, mert hogy levitte őket Floridába valami koncertturnéra, ilyen nullás helyeken léptek föl. Mondjuk a floridaiak nagyon örültek neki, mert hogy azért nem nagyon járt New Yorkból oda senki akkoriban, és akkor rögtön ott a helyi arcok elkezdték nekik vinni a drogokat, meg mindent, tehát hogy ott aztán ilyen rendőrségi balhé is volt, és aztán a Johnny Thunders meg a Nolan valamint fölnyeste magát, és akkor mondták, hogy na jó, akkor ők hagyjuk ezt az egészet, és akkor ők inkább hazamennek, igen, és akkor ők hazamentek szépen, de hát azt mondják, hogy valószínűleg azért mentek haza, mert nem nagyon lehetett heroinhoz jutni Floridában, és akkor inkább hazatolták a biciklit New Yorkba, és akkor tulajdonképpen ezzel vége lett a New York Dolls-nak, ketté oszlottak, és akkor ebből már utána nem álltak föl, tehát ezt már nem tudták pótolni, ezt a veszteséget, úgyhogy 75-ben feloszlott a zenekar, és hát aztán mindenki folytatta így úgy a zenei karriert. Johnny Thunders megalapította Nolannel együtt és Richard Hell-lel, aki a Televisionnek volt az első basszusgitárosa. Ővel megalakították a The Heartbreakers nevű zenekart, és hát vitték tovább szépen ezt a vonalat, nem is tudom melyik szám legyen, hát mondjuk legyen a Chinese Rocks a leg...

0: Ja, közben eszembe jutott, hogy mi volt még a probléma Chinese Rockról. Eszembe jutott, hogy a Michael McLaren így próbált a ilyen politikai irányba elvinni egy kicsit a zenekart, hogy ne csak egy ilyen egyszerű ilyen rock'n'roll doktor vagy rock'n'roll nurse jellegű dolgokról énekeljenek, és akkor kitalálta, hogy mindenki, hogy az egész zenekar pirosba lesz, piros bőr cuccba, és mögöttük egy hatalmas nagy szovjet zászlót kiraktak.
1: Nagyon punk.
0: És akkor így, hát ő, ezek nem fogalma nem volt erre az egészről, tehát hogy így egyáltalán nem érdekelte őket ez az irány, és akkor ez volt az egyik ilyen töréspont, hogy hát rohadtul nem akarták ezt csinálni egyébként, és hát elsőnek a Ronnie Thunders meg a Nolan mondta azt, hogy nagyon van, akkor inkább szevasztok, de hát nyilván benne volt a addikció is, meg minden más. De hogy volt még egy ilyen vonal is, és aztán még a Johnny Thundersnek volt egy So Alone című albuma, a Heartbreakers lemez az 77-es volt, és egyébként addigra már a Richard Hell már nem volt a zenekarban, tehát ő volt az a zenész, aki amire a zenekarnak megjelent egy lemez, addigra ő már általában nem volt benne, mert annyira ő is egy ilyen nagyon összeférhető és kezes bárány jellegű fiú volt. Úgyhogy erről a lemezről még hoztam egy számot, ez azért is érdekes, mert hogy a Phil Lynott is énekel benne, vagy hát vokálozik, aki a Thin Lizzy-nek volt a basszusgitáros dalszerző énekese. Van benne a Steve Marriott, aki a Small Faces-ben még a 60-as években ilyen ugye a beat, vagy hát mód, inkább úgy mondanám, mód szcénának volt az egyik oszlopos tagja, és a Steve Jones meg a Paul Cook van még a zenekarban, vagy volt a zenekarban, akik ugye a Sex Pistolsnak a gitárosa meg a dobosa volt. Úgyhogy egy ilyen felállásban Daddy Rolling Stone című szám Johnny Thunderstől.
1: A papa az a Rolling Stone után.
0: Igen, majdnem.

0: És aztán még volt egy rövid életű Gang War nevű zenekara a 90-es években, 90-es évek elején Wayne Kramerrel, aki az MC5-nak volt a gitárosa, és ők összeálltak, csináltak egy ilyen kis bandát, és hát tőlük igazából nekik csak egy EP-jük jött ki, meg aztán később egy koncertlemez, de a Harder They Come című számot gondoltam, hogy egy picit belehallgathatnánk, ami eredetileg egy Jimmy Cliff reggae volt. Hát ők így nyúltak hozzá, hát koncertfelvétel, úgyhogy nem lesz annyira nagyon ütős.
1: The kids are a little more receptive than the clowns we played to last night. Yeah. Hope you're not the same kids.
2: You know, their problem was that they didn't have the understanding of their own lack of commitment, man.
1: Ready? Yeah, I'll testify. I'll put it up your fucking ass.
2: Hey,
1: this is Wayne's the singer.
2: Turn this one up, man.
1: This is Wayne's the singer. It's called Harder They Come.
2: One, two, one, two.

0: mikori felvétel volt?
1: Ez 90-valahányos.
2: Azt a...
1: 93 talán, vagy valami, 92, valami ilyesmi. De hát aztán nem lehetett 93-as, mert 91-ben meg, akkor csak 89 vagy 90-es volt. 91-ben meghalt Johnny Thunders, elment ő New Orleansba ment el bulikázni, igen. De hát nem lehet tudni igazából, mi történt, mert nyilván őt is egyszer csak holtan találták a hotelszobában, tehát ez ugye megesik. És a szomszédban egyébként majd róla fogunk beszélni, Willie DeVille lakott a szomszéd szobában, aki a Mink DeVille nevű zenekarnak volt egyébként az énekese, és aztán később szóló karriert is csinált, és New Orleansban élt életvitelszerűen egy ideig, és akkor ő elterjesztette azt a legendát, hogy ő ment át, ő találta meg, és hogy a gitárral a kezében talált rá. Hát, de egyébként...
2: Miért ne hinnénk el?
1: De egyébként nem. Tehát nem volt gitár a kezében. Viszont annyi drog se volt a szervezetében, ami indokolná azt, hogy meghalt volna. Volt előtte valami balhézás valami dílerekkel, tehát összetett a probléma, nem nagyon derült ki mai napig, hogy egyébként mitől halt meg szegény, de hát ez történt vele. Tehát így már azért fogyatkozott azért rendesen a zenekar tagjainak a száma. Egyébként a Nolan is 92-ben meghalt, és David Johansennek lett még valamilyen szintű szóló karrierje, ő megjelentetett 2-3 szóló albumot. Van egy Funky But Chic című száma, vagy Chic című száma.
2: Oppa.
1: Érdekel?
2: Hát persze.
1: Funky. But Chic.

0: Jó, de azért csodálatos. Nem csak jót csinált. Van neki is rettenetes diszkószáma.
1: Na.
0: Ez a következő lemezén, igen. Toljad. Ezen már ilyen fehér öltönyben áll.
1: De miért?
0: David Johansen.
1: De miért? Mi történt vele?
0: Figyelj.
1: Elfogyott a szer?
0: Nem. Hogy... Nem tudom.
2: Baszki.
0: Nem így fogjuk befejezni, ne félj.
1: Nagyon mély nyomokat hagynánk a rádió hallgatókban, hogyha mert ez egy...
0: Savétó Woman.
1: Miért örülök ennek, mert hogy majd pont kezdett élődni bennem az, hogy amúgy ilyen jó, egybe volt ez a műsor, oké, hogy te hoztad az egészet, és igen. Akkor így zeneileg ilyen szépen fel volt építve, és hogy és én csak szétrolkodtam volna mondjuk egy ilyen,
0: és akkor itt van. Én saját rólom vagyok.

0: De ezt szóval tényleg nem értem.
1: A szovjetói humánról, tehát a dél-afrikai tragikus sorsú emberekre hívja fel a figyelmet, gondolom, de nagyon jó formát választott neki.
0: Nem értem ezt az egészet most.
1: Na mindegy.
0: Fagytam.
1: Egy kicsit én is, amikor először hallottam. Jó, de most már majd följebb megyünk egy kicsit. Úgyhogy ez így a 80-as évekig ez ment. Csinált, mondom, három lemezt, és aztán pedig eldobta a David Johansen karaktert, és fölvette a Buster Poindexter karaktert, aki egy ilyen, ilyen New Yorki, nem, ez a New Yorki régi világ. Hát egy kicsit az, amiről
0: a mód,
1: az a, nem a mód, hanem inkább az, amiről a Kit Creoland, a Coconuts is szólt.
0: Igen, aha,
1: Tehát az, arra a vonalra próbált egy kicsit szerintem megkésve már rácsatlakozni.
0: Ez az ilyen...
1: Ez a 80-as évek közepe felé kezdődött nála, ez a karibi, meg ez a swing korszakhoz való visszanyúlás, és alkotott egy remek slágert egyébként ebben a műfajban, a Hot Hot Hot című számot. A borítón egy ilyen martinis pohárból, smokingban szürcsöli éppen a...

0: is eszembe jutott az a bakelit, amit vettem legutóbb.
1: Mit? Hát ez egy román lemez, az a cím, hogy Breakdance.
2: Román Kalipszó.
1: Nem, Breakdance, de hogy rajta van, tehát ilyen amúgy Madonna, meg ilyen nem tudom milyen számok vannak rajta egy román zenekarát dolgozásában. Igen. Nem, ez a
2: olyan, mint a fenyőmiki, a fekete lábú indián.
1: Hát kb. Igen, de hogy, és akkor ott van egy konga beat feldolgozás, ami kicsit most ilyesmi kicsit, ott is egy férfi énekel, aminek...
2: Múltkor megmutattam DJ Radarnak a fekete lábú indiánt otthon lemeztúráshoz.
1: Ez teljesen jó, a fekete, és mit szólt hozzá?
2: Hát kész volt rendesen.
1: Nincs azzal baj.
2: Na jó, lépjünk tovább. Úgyhogy...
1: Indiana.
2: Igen.
1: Mekkora.
2: És akkor ez ment ugye a 90-es évek elejéig egyébként, ezt vitte, meg akkor filmekbe is szerepelt, meg mindent, tehát csinált egy ilyen kisebb karriert. Én nekem egyébként a figura onnan volt meg, a Bill Murray-nek volt egy filmje, amiben a karácsonyi, mi az a klasszikus Dickens történet, amikor a karácsony szelleme jön, és ez a kabzsi öregembernek így fölvillantja ízéket. Stooge. Igen, na egyébként Stooge volt az volt a címe a filmnek, és a Bill Murray játszotta. Aha. Csak az egy ilyen yuppie volt, egy ilyen, ilyen New Yorki yuppie, és a David Johansen volt a karácsony szelleme, aki végigvezette így az úton. Nekem gyerekkoromból onnan volt, meg az elég jellegzetes feje van egyébként, és így az arca így belém égett, de csak onnan, tehát én nem tudtam, hogy ő énekelt, meg bármit is csinált volna akkor még. Na és aztán a 2000-es években elkezdett gyökérblúzt játszani.
1: Ez igen. Egészen elképesztő kár.
2: És 2002-ben megjelent lemezről fogunk egy picit bejátszani, aztán pedig rátérnék az epikus végre, majd lesz a magnósok figyelem is, igen. Remélem még belefér, de igyekszem a Casey Jones című számotba egy picit belehallgatunk, és aztán rátérünk az epikus végkifejletre.

0: woke up this morning, 4 o'clock. Mrs. Casey told the fireman, get the boiler hot. Put on the water, put on your coal. Put your head out the window, see my driver's roll. See my driver's roll.
1: Amíg hallgatjuk ezt a csodálatos zenét, addig elmondom, hogy 2004-ben Morrissey szervezett egy fesztivált, ami nem is tudom, Meltdown Fesztivál, vagy valami ilyesmi a neve, egy ilyen sorozat volt akkoriban, és mindig megbíztak valakit, egy ilyen híres zenészt, hogy rakja össze a programot. Uh-huh. És akkor a Morrissey rakta össze 2004-ben a programot, és ezt tudni kell, hogy Morrissey, aki ugye Smithnek az énekese volt, uh-huh. ő hatalmas New York Dolls rajongó volt, ő volt akkoriban, a 70-es évek végén a New York Dolls fanklub, angol fanklubnak az alapító elnöke, vagy csak elnöke, nem tudom. És akkor kitalálta, hogy hozzák össze a még maradék élő tagokból, meg néhány plusz zenésszel kiegészítve a Dolls-t, és lépjenek föl, és bevállalták. És hát ugye David Johansen éppen itt ebben a folky blues igen. életbe vetette bele magát, úgyhogy erről meg is emlékszik a koncert felvételen, egy fölvezető szövegben, és aztán jön egy kis szám, és aztán hamarosan vége lesz a műsornak. Tehát ez 2004. Brian Coonan on the keyboards, ladies and gentlemen.
2: Hey, me brethren! Sylvain,
1: I was reading into the world. McCain, Arthur, vagy igen, Arthur Kane még. That thing that we had was not sex.
3: I want to say hello to my girlfriend.
2: Very concerned about the perception of his sexual orientation. Oh.
3: I got a tune. I bought this tuner, I'm gonna fucking use it.
2: Hey, I'm fucking. Can you believe that Sylvain tunes his guitar now? This is what's wrong with today.
3: I'm actually a lot better in my tuning than I am in my guitar playing, okay? So stop knocking.
2: He still can't sew a straight line.
3: That's because I need glasses.
2: Oh my God, you know, it's like 2 weeks ago, I was like, kind of like this bearded, bedraggled folk singer, kind of like your John Martin. And now I'm like one of the Scissor Sisters. And that's thanks to Morrissey. So let's have 3 cheers for Morrissey, all right?
3: Let's hear it for the man himself. Come on, boys and girls. David, a girl never tells her age, but it's been 29 fucking years.
2: Since we fucked.
3: I want to say hello to my girlfriend again.
2: All right, so let's play this tune, baby.
3: Okay, here comes the monsters.

0: Nem ezt akartam a számot, csak a felvezetőt szerettem volna bejátszani igazából, közben letéptem a mikrofont, mert hogy az történt, hogy ez a koncert már rögzítve van azon a dokumentumfilmben, vagy hát vannak belőle a felvezetése, meg ahogy elkezdődik az Arthur Kane-ről szóló New York Doll című dokumentumfilmben, ami ugye azért érdekes, mert elkezdték forgatni a filmet, még nem tudtak erről a buliról, ha jól tudom, amikor elkezdték forgatni a filmet. Közben jött ki, hogy na, akkor New York Doll reunion, oké, és benne van Arthur, aki egyébként közben betért a nem tudom milyen The Church of Jesus Christ of nem tudom valami be, és ilyen hatalmas szent életet élt akkoriban, miután 92-ben a Red Hot Chili Peppers-el bulizott, és utána kirabolták, és majdnem megölték részegen, úgyhogy utána betért az egyházba, és elkezdték forgatni róla a filmet, kiderült, hogy koncert, oké, elmentek, lejátszották a koncertet, utána visszajöttek, és utána egy pár nappal később ilyen rosszul érezte magát, meg fáradt volt, bement a kórházba, megállapították, hogy leukémiás, és meghalt ott
1: úristen.
0: Pár órával később.
1: Az durva.
0: Tehát így azt mondta, hogy hát, hogy hogy megfázott, és hogy kicsit fáradt, hogy Londonba elkapott valamit.
1: Úristen.
0: És elment a kórházba, és 55 éves korában meghalt szegény. Úgyhogy most már New York Dolls-ból senki sem él, tavaly meghalt a David Johansen is utoljára, ő volt az utolsó Mohikán a zenekarból. Úgyhogy ez már egy olyan zenekar, ami most már biztos, hogy nem lesz. És hát a záró szám az pedig a Robin Hickok-nak a száma lesz, a New York Doll című szám, amit Arthur Kane-ről írt, és ezzel zárjuk a mai búgócsigát. Két hét múlva találkozunk, és CBGB vonalon.
1: Így van, Eliott és Séf, szevasztok.
0: Ciao.

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. A 2010-ben Naomi Epstein által létrehozott és általa vezetett chicagói Aperiodic együttes a lekottázott akusztikus kísérleti zenére specializálódott. Az együttes repertoárjában különféle zenei elemek, többek között a hangszerelés, a szerkezet, a hangmagasság és vagy az időtartam meghatározatlanságát kutatja. A csoportot főleg a ritka, elmékedő és csendes művek érdeklik, a darabokat a partitúrák alapján, közös próbákon különös érzékenységgel értelmezik. Az együttes nemtől függetlenül gondosan válogatja ki a helyi és nemzetközi művészek kreatív munkáit. Az együttes tagjai és a közreműködő zeneszerzők közötti közös alkotói folyamat megkérdőjelezi a klasszikus zenélésben a hatalmi viszonyokról alkotott hagyományos elképzeléseket. Minden mű egy felfedező folyamat, amely új technikákat ösztönöz, mind a hagyományos, mind a nem hagyományos hangszerekkel, és a kottaírásos és az improvizált hangzás közötti kapcsolatot vizsgálja. Az együttes olyan zeneszerzők műveit rendelte meg, mutatta be és vette fel, mint Michael Pizarro, Catherine Lamb, Eva Maria Huben, Jürg Frey, Christian Wolff és Pauline Oliveros. Az Aperiodic 2014-ben megjelent More or Less című Jürg Frey kompozícióját tartalmazó első albumát az amerikai New Focus Recording adta ki. A második For Aperiodic című albumuk, amely szintén a New Focus Recordnál 2019-ben jelent meg, Billy Howard, Ken Kumpf, Naomi Epstein, Michael Pizarro egy-egy művét tartalmazza. Az együttes kapott támogatást a Svájci Művészeti Testülettől, az Early Brown Alapítványtól, a Goethe Intézettől és a Kortárs Művészeti Alapítványtól. 2020-ig, az együttes 10 éves fennállása alatt, Chicagóban több mint 45 kísérleti zenei koncertet adott. A 2019 és 2020 közötti időszakban az együttes második albumának megjelenése mellett Peter Eblinger és Anne Lockwood zenéjével, a két zeneszerző vendégszereplésével két fontos portrékoncertet is adott. Az idén május 1-én szintén az amerikai kiadónál megjelent az Aus der Nacht von den Wind című albumuk. Magnus Gamber 2023-ban egy portrékoncerten ekkor csatlakozott az együtteshez. Az album az együttes számára komponált 71 külön részből álló 45 perces művét tartalmazza, amely a nem meghatározott szerkezetével az előadás változatosságát teszi lehetővé, és bemutatja a hang intitásának, lecsengésének, a rezonanciának és a hangmagasságnak finom változásait. Mind a 71 rész rugalmas, de felismerhető nyitó és záró profillal rendelkezik. Az előre meghatározott elemek és a meghatározatlan paraméterek közötti egyensúly megköveteli a közös figyelmet, amely viszont megadja az előadáshoz azt az intuitív összetartó erőt, amelynek köszönhetően minden egyes rész úgy hullámzik, mint a be- és kilégzés. A Nové híreit hallottátok.

Eredetileg más volt a terv, de mivel az 1940. február 8-án a dél-karolinai St. Matthews-ban született James Vadhamer, amerikai blues, jazz funk, free jazz elektromos gitáros június 3-án elhunyt, egy a zenét bemutató műsort fontosabbnak tartottam. A No Wave műsornak azért különösen fontos, hogy megemlékezzen Almerről, mivel gyakorlatilag ő a műsor névadója. Biztos sokan tudjátok, hogy 1992. áprilisában Nádori Péter felkérte Sőré Zsoltot, hogy készítsen egy Robert Hyatt műsort. A műsor olyan jól sikerült, hogy Sőrésnek lett egy műsor a Tilos Rádióban. Zsolt a második adásban játszott James Blood Music Revelation Ensemble No Wave című lemezéről. De kellett egy rendszerű zenei műsornak egy név, és mivel kéznél volt ez a lemez, és a cím jól kifejezte Zsolt elképzelését, ez lett, és azóta is ez a műsor neve. Almer pályafutását Soul Jazz együttesekben kezdte. Először 1959 és 64 között a pennsylvániai Pittsburghben, majd 1964 és 67 között az Ohio környéki Columbusban játszott. 1964-ben Hank Marr orgonistával készített lemezeket. 1971-ben New Yorkba költözött, ahol Art Blakey Jazz Messenger nevű zenekarában Joe Hendersonnal, Paul Blair, Rashid Alival és Larry Younggal játszott. Az 1970-es évek elején Almer csatlakozott Ornette Colemanhez. Ő volt az első elektromos gitáros, aki Colemannal dolgozott, és akivel sok lemez készített és turnézott. Almer meghatározónak tartotta Coleman hatását. Coleman fúziós zenei felvételében fontos szerepet játszott Almer elektromos gitárjátéka.

Arthur Blight a Columbia kiadónál 1979-ben és 1980-ban megjelent két albumán játszott. Ennek köszönhető, hogy a kiadó leszerződtette Almert. Ennek eredménye az 1981-es Freelancing, az 1982-es Black Rock és az 1983-os Etüsszi. Utóbbi volt az első albuma Warren Bembo dobossal és Charles Burnham hegedűművésszel. A triót Bill Mulcahy zenekritikus avantgárd nyers bluesnak nevezte, zenéjüket úgy jellemezte, mintha Skip James és Albert Ayler Mississippi deltájában jammelnének. Almer 1980 körül alapította a Music Revelation Ensemble-t, amelyet az első évtizedben David Murray-vel közösen vezetett, aki 1990-es évekig volt az együttes tagja. A zenekar későbbi tagjai között volt Arthur Blight, Sam Rivers, Farrah Sanders és John Zorn is. Az együttes első 1980-ban megjelent albuma volt a No Wave, amelyen David Murray szaxofon, Amin Ali basszusgitár és Ronald Shannon Jackson dobok játszik. A New York Times szerint az album inkább egy szabad formájú jam session, mint szigorúan megkomponált darabokból álló lemez, és a lemezt a gitáros legkevésbé sikeres felvételének tartotta. A Trouser Press szerint az album Almer legnehezebben befogadható és legkevésbé összpontosított munkája. Robert Crisco megjegyzi, hogy amikor David Murray a Baby Talkban Jackson és Ali funkosabb ritmusaihoz nem illeszkedően kezd szaxofonon játszani, az meglepő és egyben szórakoztató. És akkor hallgassatok meg néhány felvételt a lemezről.

0: Auf Wiedersehen.
1: Az 1980-as években George Adams szaxofonossal közösen vezette a Phalanx Quartetet. Hammer vezetőként többek között készített Vernon Reid blues-orientált albumokat, a Memphis Bloodot, a No Escape from the Blues-t, a Bad Blood in the City-t és a Bart Wright-ot. Egy 2005-ös Downbeat interjúban azt mondta, hogy a gitártechnika Jimi Hendrix halála után megrekedt. Kijelentette, hogy a technika akkor fejlődhetne tovább, ha a gitár nem követné tovább a zongorát. Most pedig hallgassatok meg néhány felvételt az Odyssey-ről, majd különböző lemezekről hallhattok számokat.

A mai Novév műsorban a június 3-án elhunyt James Adamer felvételeiből játszottam. Ebbe vége a műsornak. Következik a Sample Time csapata. Sziasztok!

Fucking right you made a mistake.

Wow, man. Wow.

slanging his shit.

0: Yeah, this is good.
1: Great stuff.
2: Oh, yeah. Yeah, dynamite.

Halló, halló, Tilos Rádió, és benne a mikrohullám. Most mikrohullám live. A Dürer kertben készítettük a felvételt, amit most hallatok. Tilos Maratonon. Mikrohullám live. Nagy Isti, Grábi Csatil és Pápai Gergő játszik. Maradjatok velünk. Jó vételt!